0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész

0: Ért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmez nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Uram, adj nekünk hálás szívet, hogy mindig észrevegyük, több okunk van a hálára, mint a panaszra. Ments meg minket az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Szent II. János Pál pápa imájával. Uram, adj nekünk hálás szívet! Olyan jó lenne, ha így tudnunk ránézni a mindennapjainkra. A boldogságos szűzanya, a még édesanyánk, mindig megtanít arra, hogy Isten akaratában éljünk. Uram, ne az én akaratom, hanem a tiéd. Ez a legnehezebb ima. A legfelszabadítóbb megadás az, hogy a te utadat választom a sajátom helyett, még akkor is, ha kétségbe esetten a sajátomat akarom. Vannak terveim, elképzeléseim arról, hogyan kellene menniük a dolgoknak, de most leteszem őket. És azt kérem, hogy a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Taníts meg arra, hogy úgy imádkozzam, ahogy Jézus tette a kertben, őszintén elismerve, amit én akarok, de végül megadva magam annak, amit te akarsz, bízva abban, hogy a te akaratod jobb. Az én akaratomat korlátozza az, amit látok és megértek, de a te akaratod mindent figyelembe vesz, látja a teljes képet, tudja, mi az, ami igazán a legjobb nekem és a te országodnak. Segíts, hogy naponta alávessem magam, ne csak egyszer, hanem minden alkalommal, amikor az én akaratom ütközik a tiéddel, és úgy döntsek, hogy elengedem az irányítást és a saját elképzeléseim helyett a te terveidben bízok. Emlékeztes arra, hogy az ne az én akaratom, hanem a tiéd mondat nem lemondás vagy vereség, hanem hit. Az a hit, hogy amit te akarsz nekem, az jobb, mint amit én akarok magamnak. Adj bátorságot, hogy komolyan gondoljam ezt az imát, amikor ára van. Amikor a te akaratod másnak tűnik, mint az enyém. Amikor az alávetés áldozatot igényel. Legyen ez a hozzáállásom ma és mindig, ne az én akaratom, hanem a tiéd. Választva a te utadat az enyém helyett, bízva a te szívedben, amikor nem látom a te kezedet. Bízni a te szívedben akkor is, amikor nem látom a kezedet. Olyan jó lenne bízni a Jóistennek a szeretetébe, a közelségébe, akkor is, amikor nem látjuk a kezét, nem látjuk az ő kézlenyomatát az életünkben, a mindennapjainkban. Egy biztos, nincs olyan probléma, amely felmerülne, és amelyről Isten ne lenne teljes mértékben tudatában. A megoldás mindig a Jóisten kezében van. Bár a nehézségek váratlanul érhetnek minket, Isten mindig egy lépéssel előttünk jár a válasszal. Arra hív bennünket, hogy minden gondunkat és aggodalmunkat ő rávessük, mert vágyik arra, hogy biztosítson bennünket az ő aktív jelenlétéről, és megajándékozzon minket azzal a békességgel, amely tökéletesen befedi minden helyzetünket. Több bibliai történet is eszünkbe juthat, különösen amikor arra gondolunk, hogy mit jelent az, hogy Isten vezet, mit jelent az, hogy Isten ott van az életemben. Amikor egy óriással kerül szembe, ne a probléma nagyságára néz, hanem Isten nagyságára, mert nagyobb az, aki benned van. És olyan jó tudni, hogy így van ott a Jóisten az életünkben, a mindennapjainkban. Ezért merek így imádkozni, Uram, mivel te élsz, szembe tudok nézni a holnappal.
bármit is tartogasson, bármit történjen, bármilyen kihívás vagy félelem várjon is rám, a te szereteted, a te feltámadásod mindent megváltoztat. Aggaszt a holnap, amikor arra gondolok, hogy egyedül kell vele szembenéznem. Amikor elképzelem mindazt, ami elromolhat, mindazt, amiben elbukhatok, és mindazt az ismeretlent, ami miatt éjszakánként nem tudok aludni. Taníts meg rá, hogy a te szereteted, a te életed nem csupán történelmi tény, vagy egyáltalán a feltámadásod, az, hogy te közöttünk voltál, hanem jelen való erő, hogy Jézus, te, aki kisétáltál a sírból, ma is élsz, és velem együtt sétálsz bele a holnapba. És olyan jó tudni, hogy nekünk ilyen Jézusunk van, aki bele sétál velünk a holnapi napba is, és mindig ott van életünk minden helyzetében, ő a mi erőnk, ő a mi biztonságunk, ő az, akire bátran rátehetjük az életünket, és valóban bízhatunk az ő szeretetében, az ő erejében. Ezért mondjuk Jézusnak, hogy segíts Jézus, hogy ezzel a maga biztonsággal nézzek a holnap elé. Tudva, hogy a legrosszabbat, ami történhetne, már legyőzte a legnagyobb dolog, ami megtörténhet. A te jelenléted, a te közelséged, a te szereteted. Igen, kedves testvéreim, júniusban vagyunk, június első pénteke van, és különösen is Jézus szívébe helyezzük az életünket. Jézus szívének a hónapja a júniusi hónap, és Jézusnak a különleges szeretete kell, hogy meghatározza az életünket, mert higgyük el, hogy a boldogságos szűzanyát, az ő életútját ez a jézusi szeretet tette teljessé. Ez a jézusi szeretet tette odaadóvá. Valóban nagy ajándék ez a jézusi szeretet. És a boldogságos szűzanya arra hív bennünket, hogy merjük erre a szeretetre tenni az életünket, merjük Jézust befogadni az életünkbe is, az ő szívét engedni, hogy dolgozzon bennünk. Megtanulom, hogy kevesebbre van szükségem. Egy szív, mely már nem versenyez, a szegénység egyik legmélyebb formája, a javak hiánya, szüksége van arra, hogy szeressék, hogy békében lehessen. Sok sebünket nem a szeretet hiánya okozza, hanem a tőle való függés. Szenvedünk, ha figyelmen kívül hagynak, elfelejtenek, nem becsülnek meg, vagy lecserélnek minket, mert mások szeretetét tettük a boldogságunk feltételévé. Minél jobban gyökerezte szívét Szent Ferenc is például Jézusban, annál kevésbé volt szükség arra, hogy csodálják, megerősítsék, jobban kedveljék. Már nem éhezett arra, amit az emberek adhatnak neki, mert megtalálta azt, akit soha nem lehetett elvenni tőle. És ez a szűzanyának is az útja. Megtalálni azt, aki soha nem vehet el. Imádkozni, hogy másokat jobban szeressenek, mint engem. Nem önmagadat veted meg. Isten szeretetében annyira biztosra válni, hogy többé nem kell mások szeretetért versengeni. Az Istenben pihenő szív már nem éhezik arra, amit a világ nem tud tökéletesen megadni. Jézus, szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg, hogy másokat jobban szeressenek, mint engem. És Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy vágyódjam erre a szeretetre. Isten akaratának az elfogadásáról beszéltünk ma a műsor elején. Isten akaratának keresése is, kérése egy erőteljes, átalakító cselekedet, amely az odaadásról, odaszánásról és a bizalomról szól. Áthelyezni a fókuszunkat a saját vágyainkról az isteni célra. Ez a fajta imádság nem arról szól, hogy feladjuk a reményt, vagy elhallgassuk a szükségeinket. Arról szól, hogy alárendeljük a terveinket Isten bölcsességének, és meghívjuk őt, hogy úgy formálja a szívünket, ahogyan azt mi magunktól nem tudnánk megtenni. És Jézus erre, és a szűzanya tökéletes példát adott. Például a Getsemáni kertben, amikor a szenvedéssel és a halállal nézett szemben, őszintén imádkozott, hogy múljék el tőle ez a pohár, ez a szenvedés is. Mégis ezt az imát azzal zárta, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És az imádság nem passzív volt, ez bátor engedelmesség volt a fájdalom közepette.
Isten akaratáért imádkozni azt jelenti, hogy elengedjük az irányítást, és bízunk abban, hogy Isten látja a teljes képet. Ez egy aktív igazodás a mindennapi döntéseinkben, a jellemünkben és az életünk irányában ahhoz, ami Isten szívét tükrözi. Ez az az imádság, amely azt kéri, hogy Isten először bennünk munkálkodjon, mielőtt körülöttünk cselekszik. Hogy olyan emberekké formáljon minket, akik nem csak a kényelmeset, hanem a jót és az örökkévalót kívánják. Amikor az Úr Jézus imádkozni tanította a tanítványokat, arra tanította őket, ezt kérjék, jöjjön el a te országod is, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy az imádság nem elsősorban Isten akaratának a megváltoztatásáról szól, hanem arról, hogy részt vegyünk benne. Az ima az egyik módja annak, ahogyan Isten a mennyország valóságát elhozza ebbe a megtört világba. Ez különösen fontos, amikor a szenvedésről beszélünk. Isten nem akarja a rosszat alapértelmezés szerint. Nem gyönyörködik a vesztességben, a pusztulásban vagy az igazságtalanságban. Sok minden, ami ebben a világban történik, a bűn, a megtörtség és az emberi szabad akarat következménye. Mert Isten nincs távol ezekben a helyzetekben. Képes közbelépni, megváltani, megvédeni, vezetni és felépíteni bennünket ezek közepette. Amikor Isten akaratáért imádkozunk, meghívjuk őt olyan körülményekbe is, amelyek nem az ő eredeti szándékából fakadnak. Egy másik ember felelőtlen döntése kárt okozhat. De az imádság lehet az, ami védelmet, gyógyulást és bölcsességet hoz a következményekben. Imádkozzunk biztonságos utazásért, imádkozzunk gyógyulásért, imádkozzunk ellátásért. Ezek az imák számítanak, ezek által hívjuk Istent, hogy munkálkodjon egy megtört világ helyzeteiben. A Szentírás emlékeztet bennünket arra, hogy Isten jó atya. Jézus azt mondja, hogy ha halat kérünk, nem kígyót ad nekünk. Tehát Isten azt adja, amire szükségünk van. Úgy, ahogyan ő tudja a legjobban, és az ő időzítése szerint. Még ha nem is értjük az eredményt, bízhatunk annak a jellemében, aki kezében tartja az életünket. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy az ő tápláléka az volt, hogy annak akaratát cselekedje, aki elküldte őt. Ezzel szemben mi gyakran azt keressük, ami a saját akaratunkat táplálja, nem pedig azt, ami a lelkünket. Az imádság azonban helyre igazít bennünket. Megtanít arra, hogy azt akarjuk, amit Isten akar. Hogy céllal éljünk, ne ösztönből. Hogy a szabadságot ne az irányításban, hanem a bizalomban találjuk meg. Az imádság az a hely, ahol a mi akaratunk Isten akaratához formálódik. Nem azért imádkozunk, hogy Istent meggyőzzük, hogy egyetértsen velünk. Azért imádkozunk, hogy megtanuljunk összhangban élni vele. És amikor így élünk, még a bizonytalanság közepette is irányt, békességet és értelmet találunk. Mennyei atyánk, te mindent tudsz. Hűséges és jó vagy, és a legjobbat akarod a gyermekeidnek. Pontosan azt adod, amire szükségünk van a te bölcsességed és időzítésed szerint. Arra tanítottál minket, hogy úgy imádkozzunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ma azt kérem, igazítsd az én akaratomat a tiédhez. Ne azért, hogy megváltoztassam a te akaratodat, hanem hogy felismerjem azt, és szabadságban, engedelmességben is céllal élhessek. Kedves My Rádió hallgatók, kedves testvéreim, ez a szűzanyának is a vágya. A boldogságos szűzanyának ez volt a vágya. Hogy Jézusé legyen, és Jézusban élje a mindennapi életét. Ma első péntek van. Újítsuk meg a Jézus iránti szeretetünket. Bízzunk Jézus szentséges szívébe. Merjük rájuk bízni az életünket, a mindennapjainkat. Ma este 9 órától Gyergyó Szent Miklóson az imádság házában nagy szeretettel várjuk azokat, akik imádságos szeretettel, lelkülettel szeretnének Jézussal lenni az oltári szentség előtt, dicsőítésben, imádságban. Nagy szeretettel várjuk Önöket. De júniusi hónapban
például 11-től 13-áig júniusban gyászolóknak is lesz Marosvásárhelyen egy lelki gyakorlat, a Kozma és Damján plébánián, a Tudori plébánián, amire nagy-nagy szeretettel várom Önöket. Június hónap egy különös hónap, nem csak azért, mert Jézus szentséges szívét ünnepeljük, azért is különös, mert Szőkefalván vannak a jelenések évfordulója június 17-én, és ahogyan a tavaly is, most is autóbuszokat szervezünk Csíkszeredából, Gyergyószentmiklós Székelyudvarhely irányába, Parajd Szováta útvonalon, és örülnénk annak, ha minél többen eljönnének és csatlakoznának. A jelenések évfordulóján Szőkefalván a szűzanya, a fény királynője azt ígérte, hogy különleges kegyelmeket ad a jelenési évfordulónak a napján mindazoknak, akik eljönnek Szőkefalvára. A Mária Rádiónak köszönhetően az eddigi években otthonról is a betegek, az ágyhoz kötöttek, vagy azok, akik nem tudnak eljönni fizikailag, bekapcsolódhattak eddig ennek az eseménynek a mélységébe, valóságába. Bízunk benne, hogy az idén is lesz erre lehetőség, hogy a Mária Rádión keresztül bekapcsolódhassanak a kedves hallgatók is a szőkefalvi jelenési évfordulónak az ünnepébe. De akik szeretnének velünk jönni, és szeretnének velünk együtt imádkozni és bekapcsolódni ebbe a kegyelmi körforgásba, azokat nagy szeretettel várjuk, lehet még iratkozni az autóbuszokra, amelyek Csíkszeredából indulnak. A Hajlák Attila István Facebook oldalon megláthatják, vagy olvashatják a jelentkezési lehetőségeket, és bízom benne, hogy sokan eljönnek még, és fogunk tudni együtt imádkozni, találkozni. Kedves MyRádió hallgató, kedves testvéreim, elköszönök Önöktől, jó Isten áldását, a szűzanya oltalmát kérve mindannyiukra. Még azt szeretném hirdetni, hogy július végén lehet Medjugorjéba jönni, a Nóta Kaláka mozgalommal szervezünk egy útat, illetve az ifjúsági fesztiválra, a Mladi Feste is vannak még helyeink, sok szeretettel várjuk Önöket. Hajlák Attila István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Bertalanról nevezett Szent Anna kármelita apáca. Spanyolországban, Almendralban született 1549. október 1-én. Egész életét Isten szolgálatának szentelte. Az alapítások könyvében ismételten említést nyer egy laikus nővér, akit munkatársának nevez, és aki igen nagyra volt becsülve. Palenciába tett utazásáról szóló tudósításában ezt írja. 5 nővér kísért, és egy munkatársam, aki egy ideje rendszeresen velem volt. Laikus nővér ugyan, de Isten nagy szolgálója is. Olyan értelmes, hogy sokkal jobban segítségemre tud lenni, mint némely karnővér. A hűséges kísérő, akiről Teréz nagy szavakkal nyilatkozott, Szent Bertalanról nevezett Anna volt. Anna Almendrából, az Avilla közelében fekvő faluból származott, egy igen jámbor és tehetős parasztember legfiatalabb gyermekeként. 10 éves korában elvesztette szüleit, így testvérei nevelték, akik a mezőre küldték, hogy legeltesse anyáját. Eleinte félénk volt, de később megszerette foglalatosságát, amely lehetővé tette számára, hogy csöndben, a természet közelségében beszélgethessen Jézussal. Felnőttként testvérei férjhez akarták adni, de Anna nem gondolt erre. Isten anyjához menekült, és egy napon meghallotta szavait. Ne aggódj! Én magam vezetlek el olyan helyre, ahol nővér lehetsz, és az én ruhámat hordod majd. Nem sokkal később álmot látott. Egy kicsi, szegényes házat, melyben durva szövetet viselő szerzetes nővérek laktak. Szomjas volt és italt kért tőlük. Egy korsóban tiszta, áttetsző vizet adtak neki. Amikor elmesélte ezt a helység plébánosának, az elküldte az új avillai Szent József kolostorba. Ott azonnal felismerte az álomban látott házat. És minden pontosan egyezett, még a korsó is ugyanaz volt. 1570-ben halottak napján beléphetett a megreformált kármelita nővérek közé, mint első laikus nővér. Jézusról nevezett Teréz, a kiskolostor alapító nője már kezdetektől fogva kedvelte Annát. A lány szeméből sugárzott a tiszta lélek, fáradhatatlanul készen állt bármilyen munkára, és egyértelműen Isten és

nővértársai szolgálatát tartotta szem előtt. Egy napon, amikor Anna mély imába merült, megjelent neki Jézus, már nem gyermekként, hanem mélységesen szomorúan. Azt mondta neki: nézd a lelkeket, akik szeretetem ellenére elvesznek. Segíts nekem megmenteni őket. Jézus egy pillanatra Franciaországot és az ottani lelkeket mutatta Annának, mintha ott lett volna. Ez a látomás olyan hatással volt rá, hogy azonnal készen állt a legszigorúbb vezeklés elviselésére, hogy megmenthesse a lelkeket. Gyóntató atya gyanította, hogy az ördög csapdájába csalta Annát, és felszólította, hogy nyissa meg a szívét Teréz előtt. Amikor Teréz meghallotta Annát, akiben ugyanazokat a kegyelmi hatásokat ismerte fel, melyeket saját életében is megélt, megnyugtatta őt. Annak szomjúsága nem volt démoni eredetű, de Teréz az engedelmesség határain belül mérsékelte vezeklő buzgóságát. Teréz tudta, hogy Annában sokkal többet talált, mint egy egyszerű laikus nővért. Mivel Anna nem tudott írni, okmányait keresztjével hitelesítette. Kolostori nevét Szent Bertalanról nevezett, jól választotta, hiszen Jézus Bertalan apostolról úgy beszélt, hogy nincs benne hamisság. És Annában sem volt hamisság. Teréz életének utolsó 5 évében Anna mindenben segítette őt. Mosta a ruháit, segítette az öltözködésben, éjszakánként virrasztott cellája ajtajában. Teréz kézírását utánozva Anna megtanult írni, és hamarosan Teréz segítője lett, aki elkísérte őt minden utazásán. Önéletrajzában Anna leírja, hogy Teréz minden szenvedését, amelyeket az alapítások könyvében említ, együtt viselték a rossz spanyol utakon, a kényelmetlen járműveken, a hideg téli éjszakákon és a forró nyári napokon. Anna számára különösen fájdalmas volt, hogy ilyen körülmények között nem tudott megfelelő kényelmet nyújtani Teréznek. Azonban Teréz mindig hálás volt, hogy ott volt mellette egy hűséges és szerető segítő. Anna maga így ír: a szent annyira hozzászokott az én szegényes és durva szolgálatomhoz, hogy nem akart meglenni nélkülem. A kölcsönös szeretet még inkább megnyilvánult Teréz utolsó napjaiban. Tudta, hogy Teréz mennyire fontosnak tartotta a tisztaságot, így teljesen átöltöztette őt az örökké valóságra. Teréz hálás mosollyal köszönte meg ezt, bár már nem tudott beszélni. Anna az utolsó pillanatokig mellette maradt, és amikor jó akaratból próbálták elvinni, Teréz visszahívta őt. Anna a karjaiban tartotta, amikor Teréz lelkét kiadta. Teréz halála mérhetetlen veszteséget jelentett Annának, de nem sokkal ezután Teréz dicsfénnyel övezve jelent meg neki, és élete során mindig oltalmazója maradt. Anna tudósítja önéletrajzában, hogy a látomás, amelyben Teréz meglátogatta őt, a lelki egyesülés kegyelmét adta számára. Később 1604-ben Anna és 5 másik kármelita nővér, francia hölgyek és urak kíséretében Párizsba érkeztek, hogy bevezessék a szent művét Franciaországba és Németalföldre. Anna 7 év után, 1611 őszén elhagyta Franciaországot, hogy Németalföldre, a mai Belgium területére menjen. Itt Isabella helytartónő és férje Albert támogatták a kármelita rend telepítését. Az itt alapított kármel valóban világító fáklyává vált, és Anna áldásos munkája messze túlterjedt az ország határain. Anna híre széles körben elterjedt, és sokan keresték fel, hogy tanácsot, csodatevő segítséget és profétai útmutatást kérjenek tőle. Egy alkalommal, mikor Oránia, kálvinista hercege, Nassaui, Móricz csapataival meg akarta támadni a katolikus Antwerpent, Anna titokzatos módon imára szólította nővéreit, és hosszan imádkozott. Az esemény után a püspök sem talált természetes magyarázatot, és Anna Antwerpen őrzője és megszabadítója címet kapta. Anna végül 1626. június 7-én halt meg Németalföldön.

0: Mária a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Szent lelked betölt, jól tudom.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel és odafigyeléssel hívjuk a kedves Mária rádió hallgatókat, hogy álljanak meg egy percre, csendesedjenek el, kapcsolódjanak hozzánk, és áldjuk, imádjuk a köztünk lakó Istent. Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Együtt jöhetünk az Úr elé kéréseinkkel, hálaadásainkkal, közbenjárásunkkal. Legyünk együtt, és imádjuk együtt az Istent.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben, aki meghaltál, feltámadtál és itt vagy közöttünk. Te, amikor tanítványaitól búcsúztál, azt mondottad, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük a jelenléted, Uram! Köszönjük azt, hogy táplálsz minket, hogy erőt adsz, hogy betöltöd a szívünket, és nap mint nap tanítasz minket, hogy szeretettel éljünk. Uram, itt vagyunk, és elét hozzuk szeretteinket. Talán öröm van sokak szívében, mások szívében fájdalom, keserűség, szomorúság. Idehozunk mindenkit, Uram, és kérjük a te áldásodat, nem csak az itt jelenlévőkre, hanem a Mária Rádió hullámosszán keresztül. Érints meg mindenkit, aki hallgatja, és azt is, aki nem. Érints meg az egész földet, és a földön élő embereket, hogy valóban megtapasztaljuk, hogy te végtelenül szeretsz. Uram, annyi bizonytalanság, annyi reményvesztettség van a szívünkben, oly sokszor szolgálunk a bűnnek, szolgálunk a kényelemnek, és megfeledkezünk arról a szabadságról, ami az Isten gyermekeinek a szabadsága. Most ezzel a szabadsággal jöttünk ide, Uram, mert így merünk megszólítani téged, mert hisszük és tudjuk, hogy szeretsz, hogy te hallod az imánkat, és te nem hagysz el. Azt kérjük, Uram, hogy akik könnyes szemmel jöttek el, vagy könnyes szemmel gondolnak rád, azokat áld meg és töröld le szemükről a könnyet. A gyengéknek adj erőt, az elesetteket emeld fel, a betegeket gyógyíts meg, a haldoklókat vigasztald meg, az özvegyeket, árvákat vigasztald meg, Uram. És akik azon gondolkodnak, vajon hogyan tudják itthagyni a földi életet, mert a betegség egyre erősebben ott van. Vedd magadhoz, Uram, és add meg nekük az örök boldogságot. Ha pedig úgy látod, hogy még feladatuk van itt a földön, akkor gyógyíts meg. Jézus, te tudod, hogy mire vágyik a szívünk. Te tudod, hogy szeretteinknek mire van szüksége, és nekünk is. Ezért kérjük, hogy add meg nekünk mindazt, ami javunkat szolgálja, amire vágyik a szívünk, és amire vágyik a lelkünk. Uram, köszönet neked. És ebben az órában veled akarunk lenni. Rád akarunk figyelni. Csak veled. Megállni és hagyni, hogy itt veled töltsük ezt az időt. Nem akarunk sietni sehová. Mi maradni akarunk veled, Uram. És azt kérjük, hogy maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Maradj velünk, Uram. Életünk minden napján a viszontagságokban, a fájdalomban, a szenvedésben és az örömben is. Most és mindörökké. Amen.
2: Amen.

Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, és köszönöm, hogy te mindig irgalmas vagy hozzám. Köszönöm, hogy most itt lehetek veled, hogy csodálhatlak, imádhatlak, áldhatlak ebben a pici kenyérben, amelyben valóságosan jelen vagy. Köszönöm ezt a csodát. Köszönöm, hogy ennek részese lehetek nap, mint nap, amikor a kenyér a te testeddé és a bor a te véreddé változik itt az oltáron. Köszönöm a te gondoskodásodat. Te annyira szeretsz bennünket, hogy amikor magadat értünk adtad, akkor is képes voltál lemondani saját magadról, csak azért, mert szeretsz minket. Köszönöm neked, Jézus. Köszönöm, hogy te itt vagy velünk, hogy táplálsz minket, hogy hívsz minket, meghallgatsz. Neked mindig van időd mindenkire, ránk, és nem adod fel a reményt, akkor sem, amikor nem nyit be a kápolna ajtaján senki, vagy egyedül kell légy a templomok tabernákulumaiba. Te akkor is vársz bennünket, és szeretsz bennünket egyen-egyenként, úgy, ahogy vagyunk. Köszönöm az időt, köszönöm az eltelt időt, és köszönöm a napnak minden percét. Bár csak elmondhatnám, hogy a 24 órából minden percet veled töltök, rád gondolok, téged kérdezlek, de ezt tudod te jól, hogy nem így van. De vágyom utánad, szeretlek téged, vágyom a te közelségedet, a te jelenlétedet az én életembe. Akarom, Jézus, hogy alakítsd az én szívemet olyanná, amilyen a tiéd. Adj nekem bátorságot, hogy mindazt, ami elválaszt tőled, azt ki tudjam üresíteni magamból. És töltsd be a te szent lelkeddel, a te szent jelenléteddel az én szívemet, az én életemet, hogy minden gondolatom, munkám, szándékom, cselekedetem, szavam, te tud formálni, te tud alakítani. Én most mindent átadok neked, Jézus. Átadom az egész életemet. Alakítsd, formáld a te szíved szerint.

Szeretettel köszöntlek téged, a legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Jézus. Hálatelt szívvel állok újra előtted. Köszönöm, Uram, hogy nem Mártaként tevékenykedem otthon, hanem Máriaként lehetek itt veled. Uram, olyan jó nekem itt lenni, olyan jó nekem előtted leborulni, csak nézni és csodálni téged, és engedni, hogy szeress, hogy betölts szívemet a szereteteddel és a békéddel. Drága Jézusom, te vagy a szeretet fénye, az a fény, amely nap mint nap betölti a lelkemet, amely megvilágítja akkor is, amikor sötétség van benne. Édes Jézusom, te mindenkinél jobban ismersz engem. Tudod, Uram, azt, hogy mi van a lelkemben. Ismered, Uram, a gondolataimat, ismered a vágyaimat. Arra kérlek, Uram, segíts meg, hogy elfogadjam azokat a helyzeteket, amelyekkel szembesülök, és segíts, Uram, hogy ne a mi érteket keressem, hanem elfogadjam mindazt, ami jön. Édes Jézusom, kérlek, alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Tedd hasonlóvá hozzá, csak egy parányi mértékig, Uram, és kérlek, segíts, hogy életem minden percét, minden másodpercét, minden helyzetet rá tudjak bízni. Ezért kérlek, Uram, növeld az irántad érzett bizalmamat a szívemben, növeld a vágyat a szívemben, hogy nap mint nap hozzá tudjak fordulni, és első gondolatom te legyél. Segíts meg, Uram, hogy ne az én akaratom érvényesüljön, hanem a te akaratod, és add, Uram, hogy mindig ki tudjam mondani, bármi is jön, hogy legyen meg a te akaratod. Segíts meg, Jézusom, hogy ahogy a szűzanyának is megvolt az igenje, úgy legyen meg nekem is minden egyes nap az igenem felét, és add, hogy benned bízva, erős hitte, reménye, szolgáló szeretettel tudjam élni a mindennapjaimat, és kérlek, Uram, segíts meg, hogy az a tűz, ami a szívemben van, soha ki ne aludjon, hanem egyre erősebb legyen, és egyre jobban lángoljon. A te szent lelked tüze legyen a fény, és adjon erőt ahhoz, Uram, hogy szolgáló szeretettel tudjam élni, és megélni minden napomat, minden percemet itt a földön, a te legnagyobb dicsőségedre. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, drága Jézus Krisztusom, ma eléd jöttem, nem akarok többet elbújni előtted. Fogadj el engem a hibáimmal, a vétkeimmel, a haragommal, fogadj el a meg nem értés érzésével. Kérlek Jézusom, segíts, hogy a vágy, vedd el tőlem a vágyat, hogy szeressenek. Vedd el a vágyat tőlem, hogy megértsenek. Eléd hozom családomat. Add a te békédet az én családomnak. Amen.

Áldott Jézusom, köszönöm, hogy ma itt lehetek veled, hogy hozzád menekülhetek, hozzád bújhatok, hogyha megfáradtam. Itt újból felüdülhetek a te jelenlétedben, hogy csodálatos vagy, áldom a te szent neved. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, és erőt adsz. Ha szomorú vagyok, akkor rám kacsintasz. Köszönöm, hogy szeretsz úgy, ahogy vagyok, és elég az, aki vagyok, és amit teszek, és elfogadsz engem úgy, ahogy vagyok. Én eléd jövök, azokért imádkozom, akik keresnek téged, és nem találtak még meg. Akik vágynak a békére, a csendre, a nyugalomra, és más találtak. Bocsáss meg az én bálványaimat, amit felépítettem, és előbbre helyeztem, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem elég az, amit teszek. Mindez külsőség, de te ismered az én szívem, bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy eljöttél értem, és megváltottál, és jöhetek hozzád bármikor, mert irgalmat találok nálad. Elhozom az én sebzett szívemet, mindazt, aki megbántott, gyógyíts meg minket, és akkor szabadon, örömmel, szeretettel dicsőíthetjük a te szent neved. Amen.

Uram Jézusom, én nem kapok szavakat, amivel tudjalak dicsérni szívemből, hogy milyen itt lenni veled. Szeretném így élni le az életemet. De tudom, hogy mit mondtál, Uram. Tudom, hogy azt mondtad, hogy nem lesz könnyű azoknak az élete, akik téged akarnak követni. Tudom. És azt is tudom, hogy bármilyen nehéz helyzetet megengedsz az életemben, ez az a hely, ahol mindig megvigasztalsz. Ez a te jelenléted. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy vágyat adtál a szívemben, hogy imádjalak téged. Nem tudom elmondani, hogy tiszta szívemből teszem-e, de vágyom rá. Ezért kérlek, hogy tisztítsd meg a szívemet, hogy tiszta szívemből tudjalak dicsérni, dicsőíteni, magasztalni, és megadni neked mindazt, ami jár. Mert a dicsőítés az nem az enyém, az a tiéd, az neked szól, Uram. Köszönöm, hogy tehetem úgy, ahogy tudom. Áld meg, kamatoztasd. Jézusom, én az árva gyermekeket hozom eléd most. Most valamiért ezt éreztem nagyon a szívemben, hogy mindazok, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak, hogy nekik nincsen valamelyik szülőjük, töltsd be azt az űrt, adj vágyat a szívükbe leülni eléd. Én bocsánatot kérek tőled, hogyha pereltem ezért. De tudom, hogy mindig vele voltál. Soha nem hagytál egyedül. És mindig erőt adtál. Ha harcolnom kellett, erőt adtál. És ha fájdalmam volt, megvigasztaltál. És ezért kérlek, hogy ha el kell vigyelek valahová, olyan helyre, ahol szükség van rá, küldj, Uram. És segíts, hogy felismerjem ezeket a helyzeteket, ahol rólad beszélhetik, ahol elmondhatom, hogy te vagy az egyetlen, aki igazi békét tudsz adni, megvigasztalni. És a te szereteted az, ami tartós, ami örök, ami nem személyválogató, ami nem teljesítményre, nem teljesítmény függ. Egyet tudok, Uram. Tiszta szívemből akarlak szeretni, és nem csak elmondani ezt a szót, mint amikor dicsőítünk. Akarom érezni, Uram, még közelebb hozzád, mélyebben, a nap perceiben is. Ezért segíts, Uram, hogy tegyelek az első helyre az életemben, és rád bízom magam, és elhiggyem, hogy eddig is mindenem tőled volt, és te vagy az, aki a gondomat viseled. Köszönöm, Uram, mindent köszönök. Áldott legyen a te szent neved, most és mindörökké.

0: Igen, Jézus, a te neved oly csodálatos, a te neved oly édes mindenek felett. Ezt mi tudjuk, hisszük és reméljük, akik itt vagyunk a te lábaidnál. De idehozom mindazokat, Úr Jézus, és imádkozok azokért, akik nagyon távol vannak tőled, akik tudnak rólad, de nem keresnek téged, akik hallottak rólad, de most már nem bírják a nevedet sem hallani. Jézus, te hatalmas vagy, te ismersz bennünket, mindannyiunkat. Te látod, hogy mi van a mi szíveinkben, egyen-egyenként. Te vagy az, aki megváltottál, nem csak azokat, akik itt vagyunk veled, hanem azokat is, akik kerülnek téged, akik nem ismernek téged, akik nem vágynak a te közelségedre. Köszönöm, hogy meghaltál értük is, és tudom, hogy te tudsz adni szabadságot az ők szívüknek, az ők életüknek. Te vagy az, aki át tudod formálni minden ember szívét. Te vagy az, aki be tudod tölteni a te drága szent lelkeddel. Kérlek, Jézusom, fiatalokért, idősekért, ifjúkért, nőkért és férfiakért, bárhol a világon, akik nem ismernek még téged, hogy mielőbb megismerjenek. És add, Uram, hogy ez a föld egy szózattól visszhangozzék, hogy dicsőség az Atyának. Ó, Uram, milyen szép is lenne. Idehozom, Úr Jézus, azokat a fiatalokat, akik keresik a társukat. Áld meg őket, és kérlek, hogy adj tisztán látást, főleg a szívükben, add meg azt a tisztaságot, hogy meg tudják hallani, észre tudják venni az ők társukat, akit te adsz nekik. Idehozom a házasságra készülő fiatalokat, áld meg őket, és tudatosítsd, hogy nem csak ketten, hanem veled hármasban köttetik meg a házasság szentsége, és ezt semmilyen körülménybe ne feledjék, és mi sem, akik már házasságban élünk. Én megköszönöm neked, Uram, az én társamot, akit nekem adtál. Megköszönöm az eltelt 5 esztendőt, annak minden percét, örömét és fájdalmát. Köszönöm, Uram, hogy gondoskodtál rólam. Köszönöm, hogy egyúton járhatunk. Köszönöm, hogy együtt kereshetünk téged. Megköszönöm mindazokat az embereket, barátokat, komákat, szomszédokat, munkatársakat, egyházközségünk minden emberét, akik velünk voltak és velünk vannak, egy bátorító szóval, kétkezű munkával, egy háttérimával. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy mi nem kell magunkra legyünk soha. Köszönöm, hogy te adsz nekem testvéreket, te adsz nekünk közösséget. Benned lelhessük a mi örömünket, és benned lelhettük meg a mi barátainkat, hiszen általad kaptam őket, kaptuk őket. Te látod, hogy milyen hála van az én szívembe, Uram. Áldj meg minden egyes embert, áldj meg minden jótevőt, minden jó cselekedetet, áldj meg minden anyagi támogatást, amit kaptunk, Uram, hiszen a te kegyelemedből élünk ilyen bőségbe. Köszönöm, Uram, adj nekünk hitet és kitartást, adj nekünk szeretetet és békét. Legyen mindenért dicsőség a te szent nevednek, Uram, most is mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus, megköszönjük neked ezt az időt, amit veled tölthettünk. Köszönjük, hogy meghallgattad a kéréseinket. Most arra bátorítok mindenkit, hogy akármilyen helyzetben van, aki hallja a felhívást, hozza az Úr elé mindazokat a gondokat, bajokat, akár hálát, mindent kegyelemért, és miután az Úr elé tette, merje kimondani: Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Ezáltal Jézus átveszi az életünket, mindent, amit átadtunk neki, és Isten gyermekének szabadságában élhetünk. Köszönjük, Uram, hogy itt maradtál közöttünk, hogy itt vagy, és soha nem hagysz magunkra. Az, hogy minden nap eszünkbe jusson, amit te mondtál, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És hogyha akár betegség köt az ágyhoz bárkit is, és nem tud elmenni a templomban, nem tud megkeresni téged az oltári szentségben, segíts, Uram, hogy ő is merjen hozzád szólni, és megtapasztalja te jelenléted. Uram, megköszönünk mindent, az életünket, a mai napnak a csodás és szépségét, a napot, a meleget, amit érezhettünk, és megköszönünk mindent, Uram, amit nekünk adtál. Hála legyen neked, és dicsőség, most és mindörökké.
1: Amen.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséget érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteléd, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

Asztor, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Ryan. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

szemmel. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: álmodra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat

0: Szól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Atyám, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Pályán, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszony.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Urának irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged, Szent Szűza, mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Pályán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szentszőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: Tal, amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz: ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz: ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrissabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszlop termében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében, az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában, az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szentatya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag görögség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szentatya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szentatya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák,
1: harmonizar las demandas de autonomía y de unidad.
0: És támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga a España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást, és a madridiak egyik ismert mondására utalva így fogalmazott: aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm, Madrid, ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns Kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Alíciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történeteire utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt: emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta: ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairosz, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta: a hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette: az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közben jár.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk tovább, a második fejezetnél tartunk. Péter pünkösdi beszéde következik. Az első néhány verset olvasom a beszédből. Péter a többi 11-el előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói minnyájan, vegyétek tudomásul, és hallgassátok meg szavamat. Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez az, amiről Joel próféta szólt. A végső napokban, mondja Isten, kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és profétálni fognak. Péter, ha szóvivő, a 11-el együtt kiáll, egyértelmű, hogy ő az, aki

0: képviseli a többieket, ő beszél mindenki nevében. Aranyszájú Szent János ezt így magyarázza, egyetlen közös hangon szólaltak meg, ő pedig mindannyiuk szószólója volt. A tizenegyek tanúként álltak mellette mindabban, amit mondott. Péter tehát azzal kezdi, hogy megcáfolja a hallgatóság téves benyomását, miszerint a sok nyelven elhangzó lelkes beszéd a részegség jele lenne, egy olyan nézetet, amelyet a kora reggeli óra is valószínűtlenné tesz. A pünkösdi jelenségek inkább beteljesítik azt, amit Joel próféta mondott. Péter átfogalmazza Joel könyvéből származó idézetet. A meg fog történni helyett, ahogy van az eredeti Joeli idézet, ahelyett azt mondja a végső napokban, amely kifejezést más bibliai próféták is használtak, Izajás, Dániel, Ózeás. Így Péter kifejezetten kijelenti, hogy a Szentlélek kiáradása az utolsó, végső napok eljövetelét jelzi, azt az eszkatológiai beteljesülést, amelyre az Ószövetség összes proféciája utal. Isten megígérte, hogy a végső napokban kiárasztom lelkem egy részét minden testre. Az izraeliták esetében Isten kiárasztotta lelkét egyes profétákra, bírákra és királyokra, de nem az egész népre. A pusztában, amikor Isten lelkének egy részét a 70 vénre ruházta, Józsué panaszkodott, hogy két másik ember is megkapta a lelket, és profétáltak, noha nem tartoztak a kijelölt csoporthoz. Mózes így válaszolt akkor, mit féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész nép profétálna, és az Úr nekik adná lelkét. Olvashatjuk a Számok könyvében. Évszázadokkal később Joel és más proféták megjövendölték, hogy az utolsó időkben Isten teljesíti Mózes vágyát, és a lelkét az egész népre kiárasztja. Erről olvashatunk Izajásnál, Ezekielnél, Zakariásnál is. Péter Joelt idézi, hogy bejelentse, amit a tömeg tapasztal, az valóban a régóta várt Szentlélek kiáradása minden testre. Az apostolok cselekedeteiben, annak későbbi részében világossá válik, hogy a minden testre kifejezés az Izrael népén túlra is kiterjed, és minden nemzetet magába foglal. Péter szerint Isten lelkének ezen kiáradásának megfigyelhető eredménye a következő. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat látnak, ifjaitok látomásokat látnak. Sőt, szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. Joel tehát azt jövendölte, hogy a Szentlélek minden társadalmi rétegre kiárad. Férfiakra és nőkre, öregekre és fiatalokra, rabszolgákra és szabadokra, akik mind prófétai szavakat, látomásokat és álmokat fognak közölni. Péter hozzáad egy olyan mondatot, amely Joelnél nem szerepel, és prófétálni fognak. Így értelmezi ugyanis a tanítványok sugalmazott nyelveken való beszédét. Később Lukács minden tőle telhetőt megtesz annak bizonyítására, hogy a keresztény proféták között vannak nők is, nem csak férfiak. Például Fülöp, az egyik a 7 diakónos közül, neki volt 4 profétáló szűzleánya. Olvashatjuk a Szabcsel 21.9-ben. Ez része Lukács azon szokásának, hogy mind a férfiakra, mind a nőkre utal. Lukács evangéliumát a nők evangéliumának is nevezik, és ezt folytatja az apcselben is. Isten szent lelke minden keresztényben ott lakik. Mindegyiküket Isten fiává vagy leányává teszi, felhatalmazva őket arra, hogy szóval és tettel Isten szolgáiként cselekedjenek. Most pedig ugorjunk egy elég nagyot. Péter egyik utódja, Szent II. János Pál pápa, 1998-ban pünkösdkor 500 ezer zarándokhoz szólt a római Szent Péter téren. Beszélt arról, hogy az egyház a II. Vatikáni zsinaton újra felfedezte karizmatikus örökségét, és arra buzdította az összes keresztényt, hogy nyíljanak meg a Szentlélek és ajándékai előtt. Amikor a Szentlélek cselekszik, az embereket ámulatba ejti. Csodálatos újdonságokat hoz létre. Gyökeresen megváltoztatja az embereket és a történelmet. Ez volt a második vatikáni zsinat felejthetetlen élménye, amelynek során az egyház ugyanazon Szentlélek vezetése alatt újra felfedezte a karizmatikus dimenziót, mint egyik alapvető elemét. A Szentlélek nem csupán a szentségek és az egyház szolgálatai révén szenteli meg az embereket, vezeti őket és gazdagítja őket erényeivel. Ajándékait saját akaratának megfelelően osztva, hogy látjuk az első korintusi levél 12-11-ben, különleges kegyelmeket is oszt a hívők között minden rangban. Felkészíti és alkalmassá teszi őket arra, hogy különböző feladatokat és tisztségeket vállaljanak az egyház megújítására és építésére. Olvashatjuk a Lumen Gentiumban a 12. fejezetben, ez a II. Vatikáni zsinat egyik dokumentuma. Folytatom II. János Pál beszédét. Ma szeretnék felhívást intézni mindazokhoz, akik itt összegyűltek a Szent Péter téren, és minden keresztényhez. Nyissátok meg magatokat engedelmesen a Szentlélek ajándékai előtt. Fogadjátok hálával és engedelmességgel azokat a karizmákat, amelyeket a Szentlélek szüntelenül áraszt ránk. Ne felejtsétek el, hogy minden karizma a közjóért, vagyis az egész egyház javára adatott. Ma ebből a Szent Péter téren levő emeleti teremből csodás ima száll fel. Jöjj, Szentlélek, jöjj és újítsd meg a föld színét. Jöjj hét ajándékoddal. Jöjj életlelke, közösség és szeretet lelke. Az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd egyre termékenyebbé azokat a karizmákat, amelyeket ránk árasztottál. Adj új erőt és missziós buzgalmat ezeknek a fiaidnak és leányaidnak, akik itt egybegyűltek. Nyisd meg a szívüket, újítsd meg keresztény elkötelezettségüket a világban. Tedd őket az evangélium bátor hírvivőivé, a feltámadt Jézus Krisztus, az emberek megváltója és üdvözítője tanúivá. Itt bezárom az idézetet II. János Pál pápától, és folytatom Péter beszédét. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön. Vért, tüzet és gomolygó füstöt. A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. Joel megjövendőlte, hogy a végső időkben kozmikus jelek kísérik majd a Szentlélek kiáradását. Az apostolok cselekedeteiben szereplő idézet kiegészíti Joel proféciáját. Péter hangsúlyozza, hogy a jelek egyrészt kozmikus jelek lesznek az égen, másrészt földi jelek itt a földön. Amikor a fent és az alatt szavakat hozzáadja Joel 3:3-hoz, és csodákat cselekszem az égben fenn és a jeleket a földön lent, a földi csodák és jelek emlékeztetnek azokra a csodákra, amelyeket Isten Mózes által cselekedett, hogy kiszabadítsa az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból, valamint azokra a csodákra, amelyeket Jézus nyilvános működése során cselekedett. A mennyei csodák jellemzően a végső napokról szóló bibliai proféciákban, azaz azon a napon, amikor Isten beleavatkozik a történelembe, hogy elpusztítsa a gonoszt és helyreállítsa népe sorsát. Az ítélet napja előtt Joel olyan pusztító jelenségeket ír le, mint a vér, a tűz és füstfelhő, valamint égi jeleket, például a nap sötétségbe borul, a hold pedig véré válik. Ezek a részletek hasonlítanak Jézus végidőkről szóló beszédében szereplőkre. Lukács 21:25-ben azt mondja, Jézus, jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek megdöbbennek, zavarba jönnek a tenger és a hullámok zúgásától. Joel megjövendöli, hogy a végidőkbeli kozmikus jelek után eljön az Úr nagy és dicsőséges napja. A beszéd így egyértelműen megkülönbözteti az Úr végső napját, ami egyes számban van, a beszéd elején említett hosszú végső napok időszakától, ami többes számban van. A végső napok azok a napok, amelyekben Péter és hallgatói, Lukács olvasói élnek. A végső nap, az ítélet napja pedig még hátra van. Lukács evangéliumában szereplő Jézus végidőkről szóló beszéde négy szakaszt különböztet meg. Az első az üldözés és a tanítványok tanúságtételének időszakát, ezekről az apostolok cselekedetei számol be. Az A második időszak Jeruzsálem pusztulása Krisztus után 70-ben, ez az apostolok cselekedeteinek vége után. Aztán harmadik, a pogányok ideje, az emberfiának visszatérése az ítéletre kozmikus jelek kíséretében. Az apostolok cselekedeteiben leírt időszak, amelynek során Jézus első követői üldözés közepette tanúskodnak, megelőzi Jeruzsálem pusztulását és a pogányok idejét, amikor Jeruzsálemet pogányok lábbal tiporják. Sok tudóssal egyetértve úgy gondolom, hogy a Lukács evangélium és az apostolok cselekedetei Jeruzsálem pusztulása után íródtak, így Lukács olvasója pogányok idejében éltek, Jeruzsálem pusztulása után, de az idők vége előtti kozmikus jelek megjelenése előtt. Mivel ezek a kozmikus jelek még napjainkban sem jelentek meg, mi is a pogányok idejében élünk. Péternek az apostolok cselekedetei második fejezetében elhangzott beszéde szerint ez az egész időszak pünköstől az utolsó napig az ószövetségi proféciák beteljesülésének hosszú korszaka. Így tehát mind a pünkösd utáni apostolok, mind pedig mi a végső időkben élünk. És az utolsó vers, amit ez alkalommal felolvasok, a második fejezet 21. verse, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az ítélet napján, az Úr napján hirdeti Péter, továbbra is Joelt idézve, mindenki üdvözül, aki az Úr nevét segítségül hívja. A beszéd ezen pontján Péter még nem érvelt azzal, hogy Jézus az Úr. Az olvasók azonban már tudják, hogy az Úr, aki az Ószövetségben Izrael istenét jelenti, most a feltámadt Jézusra utal. Az ítélet napján azok menekülnek meg az ítélettől, akik hitben segítségül hívják Jézus nevét, az Úr nevét, aki most teljesíti ígéretét, hogy kibékítse el idegenedett népét. Kedves testvérek, tehát úgy látjuk, hogy ebben a korszakban, ami itt most zajlik, a pogányok ideje. Mi a pogányok alatt általában valami istentelen embereket vagy népeket értünk, akik nem keresztények, akik nem hisznek Istenben. Igazából ez a kifejezés a nem zsidókra vonatkozik. Tehát a zsidók mindenki másra, aki nem zsidó, értették ezt. És a zsidóknak tudjuk, hogy egy része megtért, elfogadta Jézust megváltójának. Közülük voltak az apostolok is, a 70 tanítvány is, szűzanya és sokan mások is. De Izrael egy része megkeményítette a szívét, és nem akarta Jézusban felismerni a nekik megígért messiást, pedig ott volt a szemük előtt, és ezért Isten megnyitotta az utat a pogányok számára is, és így hangzik a profécia, hogy amíg a pogányok száma be nem telik, addig a zsidók mondjuk így távol lesznek, és az utolsó időkben, tehát a vég bekövetkezte előtt Izrael meg fog térni, és fel fogja ismerni Jézusban az ő messiását. Úgyhogy addig van időnk, mondjuk így nekünk, akik nem zsidó népek közül kiválasztva lettünk, hogy van lehetőségünk bekerülni a választott nép körébe, pogányokból megtértekként, és ugyanakkor a feladat, a küldetés ránk is vonatkozik minden tanítványára Jézusnak. Ehhez viszont a Szent Lelket kaptuk ajándékba, mert a feladatunk nem más, mint hogy a üldözések közepette is, de tanúskodnunk kell Jézusról, tanúskodnunk kell arról, hogy nem adatott üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. És ezt kell hirdetnünk, erről kell tanúságot tegyünk, hogy Jézus az, akiben üdvözölni lehet, az egyetlen, aki által üdvözölhetünk, és fel kell jó használjuk az időt, hiszen a környezetünkben is vannak még pogányok, mondjuk így. Tehát nem azért mondom, hogy pogányok, mert nem ismerik Istent, bár lehet, hogy még olyanok is vannak. Akkor is, ha meg vannak keresztelve, hogy nem ismerik Istent, őértük imádkoznunk kell, és nekik szavainkkal és a tetteinkkel tanúskodnunk kell Jézusról, amíg a pogányok ideje be nem telik, és aztán majd eljön az Úr végső napja, amit valószínű, hogy aki nem ismeri Istent, azt majd félelemmel és rettegéssel fogja ez eltölteni, mi pedig azt mondjuk, na végre, Uram, ezért imádkoztunk már mióta, Jöjj el, Uram Jézus, Maranata, vigyél minket haza. Igen, úgyhogy, kedves testvérek, a Szentlélek erejét, Szentlélek kegyelmeit felhasználva, akkor tegyünk tanúságot Jézusról. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves hallgatóktól, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat. Járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hajd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az atyát, a fiút és a szent lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
2: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs Papácsi vagyok, és most a kedves hallgatók a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a lelkiségi mozgalmakról szól, a Szentlélek csodálatosan működik, ezek által a közösségek által az egész világon. Ugye pünkös után vagyunk, és a Szentatya is különösképpen figyelt erre az ünnepre, mert május 30-án, szombaton délelőtt Szentatya katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. Pál teremben. Tehát a karizmatikus megújulás, az a Szentlélek, mondhatnánk, egy olyan remek műve, amelyben ő nagyon személyesen jelen van, adja az ő rendkívüli ajándékait, a karizmákat, és sok-sok gyönyörű dolog történik a soraikban. Hallgassuk csak, mi történt május 30-án. Az eseményen több ezer világi hívő pap és szerzetes vett részt, a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szentszék által létesített karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, a KARIS szervezte. Kedves testvéreim, ez egy különleges kifejezés, mert tovább mennénk ezzel a hírrel, el szeretném mondani, hogy mi is ez a KARIS. A KARIS-t Ferenc pápa kifejezésre hozták létre, kifejezett kérésére hozták létre, hogy egységes szolgáltatást nyújtson a karizmatikus megújulásnak. Tehát a Szentatya felkérte a karizmatikus mozgalmakat, különböző név alatt futnak ezek, működnek csodálatosan, hogy fogjanak össze. Emiatt a Szentatya felkérte a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatok és a karizmatikus szövetségi közösségek és a katolikus testvériségek vezetőit, két olyan testületet, amely akkoriban a karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatát szolgáltak, hogy aktívan vegyenek részt a KARIS létrehozásához vezető folyamatban. Tehát ez a KARIS egy rövidítés, a katolikus karizmatikus megújulást jelenti. Ebben elkísérte őket a laikusok pápai tanácsa, aztán ez átalakult laikusok család és az élet dikasztériumára. A laikusok család és az élet dikasztériuma 2018. december 8-i rendeletével nyilvános jogi személyiséggel rendelkező szervként hozta létre a KARIS-t. Tehát ez összefogja a karizmatikus nagy mozgalmakat. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, így ahogy készültem a műsorra, belenéztem ebbe a nagyszerű felsorolásba, hogy a KARIS-ban milyen nagy mozgalmak álltak össze, hogy egységesen tanúskodjanak a Szentlélek működéséről. Én csak nagyon gyorsan felszeretném ezeket sorolni, de hogy elcsalálkozhatunk, az egész világot behálózták. Ott van a Shalom katolikus közösség, óriási mozgalom, a Shalom közösség, részletesen most nem emlegettem őket, én is beszéltem erről, az Emmanuel közössége, ez is karizmatikus nagy-nagy, az egész világot behálózó közösség. Aztán mi kevésbé ismerjük a feltámadt Úr közösségét, Brazíliában és sokan a világban. Jézus ifjúság mozgalom, ez egyenesen Indiába indult el, fiatalok indították el, és behálózza ez is a világon. Az Alleluja közössége, az 5. A boldogságok közössége, Mária munkája, ez is eléggé itt errefelé, úgy ismeretlen, de ez is Amerikában, két Amerikában, Észak-Dél-Amerikában. És a 8. Az evangelizációs iskolák és szolgálatok. Óriási nagy csoportokat foglal magába ez a 8 közösség, és a Szentatya külön kívánságára fogjuk hallani itt mindjárt, hogy ebbe belekapcsolódik 14. Leo pápa is, amit Ferenc pápa kért ezektől a mozgalmaktól, hogy együtt tanúskodjanak a Szentlélek működéséről. És azt mondja 14. Leo pápa, hogy a KARIS-nak a céljai közé tartozik a Szentlélek való keresztség előmozdítása az egyháztagjainak körében az egész világon, Krisztus testegységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szeretők szolgálata. Tehát a 3 nagy feladata van ennek a nagy szervezetnek, mi elsősorban ezt a hatalmas 8 mozgalmat tömöríti, tehát a Szentlélekből keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus testegységének előmozdítása, az egységét élni, mint a szegények a legnagyobb testlelki szükséget szenvedők szolgálata. Csodálatosan megszabta ugye a Szent Atya. Na, hallgassuk meg 14. Leó pápa beszédét, amit szombaton, 30-án Rómába mondott el. Örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, továbbá azokat a közösségi csoportokat, ima és evangelizációs iskolákat, amelyeket képviseltek. Mert abban a 8-as felsorolásban mindez benne van. Isten valóban számtalan ajándékkal áldotta meg közösségeiteket, köztük a lelki életerő ajándékával. Még kedves már rádió hallgatók, egy zárójelet szeretnék nyitani. A karizmatikus közösségek elsősorban a Szentlélek közelségét éli, ahogy a Szentírás írja a pünköst leírásában, és aztán Szent Pál 1 Korintus 12-14-ben, hogy a Szentléleknek vannak rendkívüli ajándékai, ez a nyelveken szólás, gyógyítás, profitás, egyebek, ez mindig is megvolt az egyházban, elsősorban az első 300-ban, aztán a 20. században ez még nagyobb hangsúlyt kapott, és így alakultak ki ezek a nagy-nagy karizmatikus közösségek. Tehát az egyház rátette a pecsétjét, csodálatos mindaz, ami ezekben a berkekben működik, jelen van, úgyhogy nézzük meg. Köszöntöm a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálat, a KARIS nemzeti és nemzetközi közösségi szolgálatainak vezetőit is, akik megszervezték ezt a találkozót, mondja a Szent Atya. A katolikus karizmatikus megújulás számára a második vatikáni zsinatot követő évek a nagy kibontakozásnak és növekedésnek, valamint az egyház életébe való beilleszkedésnek és a szolgálati struktúrák megszilárdulásának időszakát jelentették. Itt is a Szent Atya három dolgot emel ki, hogy újra elindult a katolikus egyházba is a Szentlélek eme különleges működése. Ez beágyazódik az egyház életébe, és akkor a struktúrák kialakulnak, mint például ez a KARIS, és azon belül ezek a mozgalmak. Tisztelete méltó elődeim az egyház számára nagy ajándéknak ismerték fel ezt a fejlődést. Szent 6. Pál pápa ugyanis kijelentette, hogy ebben a mindinkább szekularizálódó világban semmi sem szükségesebb, mint annak a lelki megújulásnak a tanúságtétele, amit a Szentlélek a legkülönbözőbb térségekben és közösségekben ébreszt. Ezt Szent 6. Pál pápa 1975. május 19-én mondta el, amikor találkozott a katolikus karizmatikus megújulás tagjaival, nemzetközi kongresszusán a tud. Evangelizáció melletti jellegzet és elkötelezettségeteket hangsúlyozva. Tehát már 6. Pál pápa. Szent II. János Pál ezt mondta maga is, a lélek indít benneteket tanúságot tenni, majd hozzátette, hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megizlelte Krisztus jóságát. Krisztus a mi üdvözítőnk, hogyan mulaszthatnánk el az evangelizációt. Evangelizáció azt jelenti, hogy én az életemmel adom tovább Krisztus szeretetét, jelenlétét, a Szentlélek csodálatos működését. Továbbra is adjátok tovább az evangélium iránti buzgóságot azoknak, akik körülöttetek élnek. Ezt Szent II. János Pál pápa mondta. 1990. december 7-én ő is a katolikus közösségek tagjaihoz intézte akkora szavait. 16. Benedek pápa maga részéről az egyház számára nyújtott sajátos hozzájárulásatokról beszélt, így fogalmazott, a katolikus karizmatikus megújulás közösségnek egyik jellemzője, és pozitív vonása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyházban ismét ráirányították a figyelmet ezek időszerűségére. Benedek pápa is a karizmatikus mozgalom egy nagy kongresszusán mondta el ezt 2008. október 31-én. Miként Szönyeds bíboros a mozgalom kezdetén Úgy Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint a kegyelmi áradatról, ami az egész egyházért van, nem csupán egyesekért. Ezt 2017. június 3-án a pünkösdi imavirasztás alatt mondta el, amikor a katolikus karizmatikus megújulás az aranyjubileumát ünnepelte. Összefoglalom, így írta le útatokat. Evangelizáció, lelki ökumenizmus, szegényekre és a rászorulókra való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, majd hozzátette, és mindez az imádás talaján. A megújulás alapja Isten imádása. A Szent Atya azt mondja, hogy a megújulás a Szentlélekben 37. országos találkozónak részeihez hangzott mindezen. Én magam is szeretném előmozdítani a kölcsönös tiszteleten, közelségen és támogatáson alapuló kapcsolatot Péter Széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja között. Milyen szépen fejezi ki a Szent Atya, hogy az egész nagy karizmatikus valóság egy nagy család. Ezzel kapcsolatban szeretnék elgondolkodni lelki tapasztalatotok néhány alapvető elemére. No, halljuk, hogy a Szent Atya, ő maga mondta, hogy először találkozik a karizmatikus közösségek nagy családjával, és na, halljuk, hogy miket mond a Szent Atya, 14. Leó pápa, a jelenlévő karizmatikusoknak. A lélekben való kerességről, a dicsőítő imáról, Isten igényéről, a közösségről, a tevékeny szeretetről szeretnék szólni hozzátok. Mindenek előtt a lélekben való keresség közös hitbeli utatok gyökerénél a Szentlélek személyes megtapasztalása áll, amely lehetővé tette, hogy a keresség kegyelme hatékonyá válj mindegyikötökben, és elvezessen benneteket Isten szeretetének világos felismerésére. Kedves Mária Ádi hallgatók, milyen érdekes, hogy a Szent Atya indítja ezt a felsorolást. Azt mondja, hogy mindenek előtt a lélekben való keresség. Lélekben való keresség azt jelenti, hogy karizmatikus csoportok tagja értik ezt, hogy amikor megvan a gyönyörű előkészület, de kérik, hogy a Szentlélek érintse meg őket, járját, akkor megkapják a karizmákat, kapnak valamiket, a Szentlélek ajándékait, amivel élhetnek. Tehát a lélekben a keresség ezt jelenti. Megtérése után Szent Ágostonnak is ugyanez a kegyelmi tapasztalata volt, az első mélységes élménye, amelyet ezek a lángoló szavakkal írva, segítőm, megváltom, Krisztus Jézusom, milyen édes lett hamarjában nélkülöznöm a hóbortok édességét, és aminek elvesztésétől annyira riadoztam, mi öröm volt most lemondanom arról, lemorzsoltad már róla mindezeket, te igazi és legfőbb édességem. Szent Atya a vallomású idézet. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számatokra, hogy megízlejétek Krisztus édességét. Hiszen attól a pillanattól kezdve a ti életetek is megváltozott, Isten megszűnt puszta eszme lenni, és az atyaság valódi és végleges kifejeződésé vált. Az ő lelke belső megbékélést hozott, békével töltött el, megszabadított a földi ragaszkodásoktól és a bűnnyomasztó terhétől. Egyúttal új magatartás is lehetővé tett, mert a mások és a jövő felé való nyitottság, valamint a remény jellemez abban a bizonyosságban, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek ezen megtapasztalásából fakad az a mély vágy, hogy tanúi és hírnökei legyetek szeretetének, és elvigyétek vigasztalását azokhoz, akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Gyönyörűen fejezi ki, kedves Mária Ádi hallgatók, a Szent Atya, hogy aki megtapasztalta a Szent Lelket, közelségét, szeretetét, főleg kapott az karizmáiból, az ajándékaiból, azoknak az a feladata, hogy ezt a szeretetet elvigyék nagyon sok emberhez, és a vigasztalást is továbbadják. Szent Atya következő pontban a dicsőítő imáról beszél, a Szentléleknek ebből a magával ragadó megtapasztalásából új ima élet született, amely megadta azt az új képességet, hogy spontán és őszinte módon lépjetek párbeszédbe Istennel, valamint új nyitottságot adott a dicsőítésre, az imádásra és a háladásra. Milyen különös már rádió kedves hallgatóim, Szentlélek ebből a magával ragadó megtapasztalása, gyönyörűen fejezi ki a Szent Atya. Igen, a Szent Lelket egy magával ragadó megtapasztalást is meg lehet élni. Az imádás és a dicsőítés, amelyek oly jellegzetesek összejöveteleiteken, a keresztény imádság lényegelemei, ti pedig az elmúlt években hozzájárultatok ahhoz, hogy ezeket újra felfedezzük, és ismét előtérbe kerüljenek. Igen, kedves Mária, hádi hallgatók, mindez valóság a karizmatikus összejöveteleken. Na, a következő pontban a Szent Atya Isten igére irányítja figyelmünket. Azt mondja, a lélek megújult kiáradása, a Szentírással élő találkozása vezetett benneteket. A Szentlélek ihlette Isten kinyilatkoztatott igéjét, és ő az is, aki azt mindig élő és hatékonyá teszi az egyházban, megszólaltatva a hívők szívében, különösen pedig a liturgiában. Itt is olyan szépen fogalmaz a Szent Atya, hogy a Szentírással való élő találkozásra vezet el a Szentlélek. Szentírás maga Jézus szól, és Jézus jelenléte áll, és ezt a Szentek csodálatosan segíti, és a hívőkben pedig elmélyíti. A Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásává vált, mely megvilágosít és megerősít, ugyanakkor a megkülönböztetés forrásaivá is, mely eligazít mindennapi döntésetekben, tartalmat ad a közös imának, lehetővé téve, hogy magának Istennek az illetett szavaival forduljatok az Úrhoz. Milyen szépen fogalmaz itt is, Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásá vált. Szent Atya beszél magáról a közösségről, így fejtegeti, a Szentlélek a közösség forrása, gyönyörűen fogalmaz Szent Atya. 13. Leó elődje persze, pápa több dokumentumában is arra buzította a katolikusokat, hogy minden évben imádkozzanak 9-et a Szentlélekhez mennybe menetel és pünkösd ünnepe között, különösen a keresztények egységének szándékára. Ti világosan értitek e felhívás jelentőségét, hiszen megtapasztaltátok, az egyház egysége a lélek gyümölcse, mert amint Szent Ágoston mondja, a Szentlélek az Atya és a Fiú felfoghatatlan közössége. A lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a többi keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. Kedves Mária, áldi hallgatók, de a Szent Atya említette, hogy összhangot teremt a különféle karizmák és karizmatikus megújulás összetevői között. Tehát én szerettem volna érzékeltetni, hogy ebben a karizmában, ebben a hatalmas nagy összefogó szervezetben ez a 8 nagy hatalmas mű olyan összhangban van, hogy ezt emlegeti a Szent Atya, mert valóban, ha egy kicsit is ismerjük ezeknek a nagy mozgalmaknak a történetét, akkor elcsodálkozunk, hogy mekkora valóságok ezek. Tehát emlegettem a Sálom közösségét, Emmanuel feltámadó közösség, Jézus ifjúság, Alleluja közösség, boldogságok, Mária munkája, evangelizációs iskolák és szolgálatok. Tehát azt kérje a Szent Atya, hogy ezek között legyen nagy egység. És végül azt mondja a Szent Atya, hogy szeretnék szólni a tevékeny szeretetről is. Szent Ágostont idézi ismét, azt írta, hogy a Szentlélek, amikor az embereknek átadja magát, megújítja bennük a szeretet tűzét Isten és ember iránt, és ő maga is a szeretet. Itt is olyan finoman és nagyszerűen fogalmaz a Szent Atya, a tevékeny szeretet, ez maga a Szentlélek csodálatos műve, amikor az embereknek adja magát a Szentlélek, megújítja és meggyújtja bennük a szeretet tűzét Isten és ember iránt, és ő maga is a szeretet. Az ember ugyanis magától nem szeretheti Isten, csak ő adhatja meg ezt a képességet. Ezt ti magatok is megtapasztaltátok. Igen, a karizmatikus szól, karizmatikusokhoz szólva ez tényleg valóság. A lélek megújít, és a megújult jelenléte a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az Isten szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvéritek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít, különösen azok iránt, akik szenvednek. Ezt is, kedves Mária Ádi hallgatók, kicsit ki szeretném emelni, azt mondja, hogy a Szentlélek megújult jelenléte. Igen, itt a karizmatikusok különösképpen megtapasztalják a Szentlélek rendküli jelenlétét, szeretetét, ajándékait, és azt, hogy ott az életükben is kiárathat belőlük. Tehát a lélek megújult jelenléte, a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az isteni szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten és testvérétek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít, különösen azok iránt, akik szenvednek. Ez külön két a Szent Atya, hallottuk a feladataik között ezt. A karizmatikus megújulásból mondja a pápa, számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükségletet szenvednek. Arra biztatlak hát benneteket, hogy őrizitek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ez tárja fel Isten igazi arcát. Itt is, kedves Mária Ádi hallgatók, milyen finoman, szépen fogalmaz, ezért biztatlak hát benneteket, őrizitek elevenen azt a szeretetet szegények iránt, mert ez tárja fel Isten igazi arcát. Igen, tudjuk, miért mondja a Szent Atya, Jézus jelen van a szegényekben, és az ő arcát kell keressük, és őt kell szeressük. Na figyeljük meg, milyen szépen folytatja a Szent Atya. Kedves barátaim, köszönöm elkötelezettségeteket, és bátorítalak benneteket küldetésetek folytatására. Álljatok egyházmegyéitek és plébániáitok szolgálatában, fölajánlva tapasztalataitokat és evangelizációs módszereiteket. Igen, hallottuk, hogy evangelizációs iskolák és szolgálatok is ott vannak a Káris soraiban. Ezek hatalmas nagy művek, kedves Mária Ádi hallgatók, úgy elgondoltam, hogy majd egyszer szépen sorba veszem ezt a 8 nagy karizmatikus közösséget. Hűségesen kövessétek papjaitok útmutatásait, közös megkülönböztetésetek során pedig hallgassátok meg a bölcsemberek szavát, akkor is, ha nem tartoznak csoportjaitokhoz. Ápoljátok a közösségeitek közötti összhangot és együttműködést, ügyelve arra, hogy soha ne engedjetek az önreklámozás vágyának, illetve a hatalom vagy a személyes tekintély keresésének. És akkor a Szent Atya befejezi ezt a csodálatos beszédét. A Szent Lelke mindig világosság és erőforrás egyéni és közös útatokon. A boldogságos Szűz Mária, az egyházanyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel örömmel adom rátok aposti áldásomat. Hát köszönjük meg, kedves Mária Ádi hallgatók, a Szent Atyának, amit az elmúlt szombaton mondott el, május 30-án ott Rómában, a nagy karizmatikus találkozón, és hát köszönjük meg a Szent Léleknek, hogy ilyen csodásan működik egyházában, és hát akik a karizmatikus mozgalmának tagjai, azok hiszem, és gondolom, hogy jól megszívlelték ezeket a utasításokat, ami a Szent Atya ajkáról is szívéből fakadtak, és engedjük, ahogy a Szent Atya mondta, hogy a Szent Lélek legyen mindig világosság és erőforrás egyén és közös útunkon, és oltalmazza a szizanya. Kedves Mária Ádi hallgatók, műsorunk végez érkeztünk, jó is nágyunk mindenkit, áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kény szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Sepsi Szentgyörgyön jelenkezünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Erzsike, köszöntelek a mai tanúságtételbe, és köszönöm, hogy felvállaltad, és úgy láttam, hogy is szabadságban vállaltad fel, ezért nagyon hálás vagyok neked, és azért is, hogy időszakítottál erre a tanúságtételre. Isten hozott, üdvözöllek!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm én is a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszönöm, hogy tanúságot tehetek Jézusnak a szeretetéről.
1: Kedves Erzsike, visszaemlékszel-e, hogy mikor tapasztaltad meg életedbe először, hogy Isten valóságos, hogy létező, nem csak egy elmélet, vagy egy legenda, hanem hogy valamiben megnyilvánult az életedbe?
2: Tulajdonképpen ez egy folyamat volt az életemben. Az, hogy Jézust élő valóságként tudtam megismerni. Ugyanis az első találkozásom az akkor volt, amikor még nem voltam a csoportba, hanem egy nagy válságban volt az életem, az élettársam, amikor meghalt. Akkor este a temetés után a gyermekeim mondták, hogy ne maradjak otthon egyedül, hanem menjek el hozzuk. És ahogy ültem a széken, egyszerre, mint hogyha mindent kimostak volna a fejemből, és hallottam egy nagyon kedves, vigasztaló, lágy hangot, azt mondta, hogy ne félj, mert veled vagyok. És ez annyira megérintette a szívemet, hogy azt mondtam a gyerekeknek, hogy nem megyek sehova, itthon maradok. És attól kezdődött Jézusnak a Jézusra való figyelése. A szomszédasszonyom meghívott az Élet a lélekben ima csoportba egy este, és mondtam, hogy én egyszer, mintha lettem volna ebbe a csoportba, de hát nem tudom. Na de meggyőzött, és eljöttem. És emlékszem, hogy bejöttem a terembe, és leültem mellét, és nem tudtam megszólalni, csak sírtam. Olyan rossz érzés volt, hogy én, a titkárnő, aki miniszterekkel is beszéltem, leülök egy ember mellé, és nem tudok megszólalni, csak sírok. Azt kérdezte tőlem, hogy miért jöttem. De rögtön megértetted, hogy a válaszom az a sírás volt, hogy lelki problémáim vannak.
1: Igen, én bocsáss meg, hogy megszakítalak. Úgy tudom, hogy katolikus vagy.
2: Igen.
1: Voltál-e első áldozó?
2: Voltam.
1: Mit tapasztaltál meg? Mi volt élményed? Mi volt az első áldozás, vagy éppenséggel csak a kakaós kávé?
2: Nem volt élményem. Egyáltalán semmire nem emlékszem. Csak arra, amikor fényképet csináltak rólunk. Tehát azt arra emlékszem, hogy szép fehér ruhába voltam öltözve, de egyáltalán nem emlékszem semmire, hogy Krisztus testével táplálkozom, vagy hogy nem volt, egyáltalán nem volt. Sőt, a bérmálkozásom sem volt olyan, ugyanis nem volt nekem felkészítő, mert akkor Márton Áron püspök atyát, akkor engedték meg neki, hogy a bérmálkozást...
1: Bérmakarutat legyen.
2: Igen. És én, mivel Rugonfalván laktam, Székelykeresztúrhoz tartoztam, de Szentléleken volt, Székely-Szentléleken a bérmálkozásom, és nem jártam én felkészítőre se.
1: Volt valami okot, hogy ne menjél, vagy...
2: Nem, hanem tehát egy nagyon rövid felkészítő volt, ami nem értettem. Tehát nem értettem azt, hogy a Szentlélek hogyan működik. Viszont annyi élményem volt akkor, hogy a bérmálkozáskor egy olyan boldogság és olyan öröm töltötte el a szívemet. Tehát annak a napnak, de ennyire emlékszem.
1: Igen, valószínűleg a lényeg megérintett. Ezzel kezdtél-e valamit, ezzel a belső boldogsággal, amit akkor megtapasztaltál?
2: Igen, vagy, igen, vagy úgy éreztem azt, hogy amikor a templomba mentem, mert ugye a szüleim, ők vallásos keresztények,
1: komolyan,
2: igen, imádságos lelkűek, és az életükkel is bizonyították, hogy Isten közelében élnek, és szerettem nagyon templomba járni. Ott valahogy azt a békét, azt az örömet úgy megéltem, de úgy nem volt tudatos bennem.
1: Minek tulajdonítottad ezt a vonzódást, hogy ebben a békében éljél?
2: Talán a lelkem vágyott mindig a békére. Olyan szeretetteljes családban nőttem fel, és gondolom, hogy a szüleim át tudták adni a mennyei atya szeretetét, és abban a szeretetben akartam élni. Például nagyon zavart engem, hogyha valahol veszekedés volt, vagy vitatkozás, vagy békétlenség. Hát az engem úgy lehúzott, úgy elszomorított mindig.
1: Bérmánkozásod után gyarapítottad ezt a békét, kerested, vagy úgy a világ szelleme befolyásolta?
2: Nem kerestem. Inkább azt hiszem, hogy a világ szelleme ragadott magával. Sportoló voltam, kézilabdáztam, és inkább a világi élet az úgy elragadott eléggé.
1: Igen, a sportolóknál ez még úgymond erőteljesebb.
2: Igen.
1: Eljött az idő talán, hogy párválasztás mellett döntsél. Gondoltál-e olyanra esetleg, hogy kérd Isten segítségét a...
2: Nem, eszembe se jutott. Tehát teljesen az érzelmeimre hagyatkoztam. Nem figyeltem arra, nem kérdeztem meg, hogy Uram, ez a te akaratod-e. És olyan is volt a párválasztásom, mert nem sikerült. Tehát... Békétlenségben.
1: Tehát az érzelmekre alapoztál, akkor érzelmileg valameddig azért voltatok jó, nem?
2: Igen. Voltunk, és egy olyan boldogság volt például a gyerekemnek a születése, vagy az áldott állapotban, amíg hordoztam őt, az anyaságnak egy olyan csodálatos élményét éltem meg, és gondolom, hogy a gyerekeimnek is át tudtam adni ezt a... Tehát, hogy abban az időben, amíg őket hordoztam, akkor olyan nagy-nagy szeretetet éreztem, és úgy vártam őket, hogy...
1: Mi rontotta meg ezt az egységet, amely úgy meg volt kezdetben az érzelmeken keresztül?
2: Hát...
1: Mi törte meg, miért szakadt meg?
2: A férjemmel, vagy az Istennel?
1: Férjemmel
2: az, hát ivott. Sokat ivott. Egy sérült ember volt.
1: Mert vannak hasonló esetek. Mielőtt igent mondtál volna a házasságra, tapasztaltad-e meg ezt az alkoholhoz való viszonyát a...
2: Nem. Tehát nem olyan normális volt. Tehát, hogy nem figyeltem erre fel, hogy túlzásba vitte az alkoholfogyasztást. De talán úgy utólag, ahogy visszaemlékszem, a férjem egy nagyon sérült ember volt, tehát úgy a családban ő volt a kisebb, és őt mindig szitták, mindig úgy mellőzték. És azt is megtapasztaltam, hogy nem találta meg a tehetségének megfelelő utat. Tehát ő nagyon szépen énekelt, zongorázott, és a szülők azt mondták neki, hogy egy olyan munkát válasszon, amivel pénzt lehet keresni. Tehát kétkezi munkát, ilyen vas munkát, és nem találta a helyét. Csak én akkor azt nem figyeltem arra fel.
1: Igen, azt kell nevetni, amikor az embernek egy dologhoz van kedve, és más csináltatnak fel, azt már nem tudja ugyanazzal a sikerrel.
2: Csak hogy akkor én nem figyeltem arra rá, hogy ő sérült ember. Tehát nem úgy kezeltem, hanem az ő ellenállását talán, amit az alkoholba folytott bele, talán azt gyengeségnek néztem. Tehát azt, hogy nem tud a sarkára állni, és nem tud elszakadni tőle, és akkor elváltam.
1: Mennyi időt bírtad ezt a boldog házasságot?
2: Hát 4 évet.
1: 4 évet, és 4 év után is
2: elváltam. Igen, 4 év után elváltam. Hát az volt, hogy hozzám ütött egy alkalommal, idegesen jött az a részegen.
1: Hát itt a sállapotban
2: és igen, és hát valószínű, hogy én is közre játszottam azzal, hogy visszaszóltam.
1: Értem, tehát akkor még nem volt alatt, hogyha megütik a jobb arcát, tartsd a balt is.
2: Nem. Igen. Most másképp csinálnak.
1: Miután elváltatok, hogy alakult az életed?
2: Hát a válás után az volt a helyzet, hogy annyira ki voltam téve a férfiaknak a zaklatásának, hogy akkor újra társat választottam. Hát akkor sem kérdeztem meg Istent, hogy Uram, ez a te akaratod-e.
1: Tehát úgy érezted, hogy most már akkor nincs háttered, akkor most már...
2: Nem voltam védelem.
1: Mindenkinek, ugye, mert tudják rólad, hogy hát az úgyis elvált, ez ilyen menőcse, ez is szabad, tehát...
2: Sok zaklatásban volt részem, és akkor úgy döntöttem, hogy kell egy társ.
1: Viszont, igen, és ezt, hogy mi alapján választottad?
2: Hát nem is tudom, talán nem is én választottam, hanem ő választott.
1: Ja, csak te igen mondtál. Igen. De nézted-e meg, kinek mondasz igen?
2: Hát megnéztem, és ismertem is a második férjemnek is, a családot is, meg mindenkit. És jó is volt, szép is volt az életünk sokáig, tehát 17 évet éltem vele, viszont ő is egy nagyon sérült ember volt. A családi élete az ő neki nehéz volt, mert volt egy sérült testvére, az édesapja felakasztotta magát, meghalt.
1: Jó.
2: És volt egy mostoha apja. És a mostoha apja elég mostohán bánt vele.
1: Igen, ezért mostoha, igen.
2: Igen.
1: Van ilyen.
2: Igen. És az édesanyja pedig őt pénzelte azért, hogy nem tudott vele annyit foglalkozni, mint a testvérét kellett, ugye. A testvére, ő 11 hónaposan egy agyhártyagyulladást kapott, és azzal az értelemmel maradt.
1: Igen.
2: És azt hiszem, hogy ő viszont nem kapott szeretetet egyáltalán.
1: Hát egy kicsit nehéz, amikor ilyen kísértő erők vannak egy családban.
2: Igen.
1: Hogy ott a békesség, mert a beteggel többet kell foglalkozni.
2: Igen.
1: Őt automatikusan férjébb kell tenni, mert az tudja a gyermek úgyis.
2: Igen.
1: Ez a 17 év alatt volt-e ilyen Isten keresésed, vagy valami hasonló?
2: Tulajdonképpen minden vasárnap mentünk templomba. Ő református volt a férjem, én pedig katolikus, de a katolikus templomba jártunk, templomba, és ő is jött. Viszont ő is az alkoholnak a rabja volt. Biztos, hogy már azelőtt is volt, csak én ezeknek nem tulajdonítottam nagy figyelmet, mert nálunk a családban nem volt ilyen alkoholos gond, és én úgy nőttem fel, hogy én nem is tudtam, hogy ez mivel
1: ilyen
2: jár.
1: Igen. Még van egy másik dolog, az ember, amikor érzelmileg, ugye átadja az érzelmetnek magát, akkor nagyon sok lényeges dolgot nem tud látni.
2: Így van.
1: Nem veszi észre, mert ő csak azt lássa, amit az érzelem sugal neki. Kicsit a józonságot elveszti.
2: Igen, és az történt, hogy ugye az első házasságom az katolikus templomba volt.
1: Igen.
2: Isten színe előtt. A második házasságom, tehát a válásom után, hogy újra házasságot kötöttem, nem gyónhattam, s nem áldozhattam.
1: Igen.
2: És ez hova tovább jobban ugye a bűnös életbe belevitt.
1: Ez a jár.
2: Igen. Igen, 25 évig nem gyóntam, s nem áldoztam. De akkora terheket cipeltem, hogy sokszor azt éreztem, hogy beleszakadok.
1: Hát 25 évre tesz lehet gyűjteni nagyon hátizsákot, hogy az ember a karpuposnak is érezheti magát.
2: Nagyon, nagyon sok. És a nehézségeket nem tudtam úgy kezelni Isten igazságában, Istennel.
1: Bocsáss meg, egy kicsit nehéz, hogy Isten igazságában tudjam kezelni a problémáimat, ha nem törekszem Isten akaratába járni.
2: De nem is ismertem. Tehát nem ismertem Istent úgy, hogy a Szentíráson keresztül. Nem ismertem.
1: Csak a vallásos nevelésben.
2: Csak a vallásos nevelésben voltam. Igen.
1: Tudtad azt, hogy el vagy válva.
2: Igen.
1: Van egy második élettársi viszonyod. Akkor neked a szentségtől el vagy zárva.
2: Igen.
1: Meg vagy büntetve.
2: Pontosan, igen. Pontosan, és volt egy olyan Isten képem, ami, hogy Isten, ha rosszat csinálok, megver, de az, hogy elváltam, és nem gyónhatok, és nem áldozhatok, akkor én azt éreztem, hogy Isten engem már nem szeret.
1: Normális.
2: Isten engem nem áld meg, nem segít, tehát, hogy mindent a magam erejéből kell, amit meg tudok tenni. És inkább a magam erejére hagyatkoztam. Nem kérdeztem meg Istent.
1: Ezt úgy megértem, viszont azért itt jó tudni, ugye, hogy ez abból alakul ki, hogy én lépek ki Isten akaratából. Na most azt írja az írás, hogy nagyon mennyi adja hatalma azok felett, akik hisznek benne. Na most azáltal, mert ellenszegülök Isten akaratának, akkor automatikusan saját magamot tolom ki Isten kegyelméből.
2: Ez pont így van, csak hogy én ezt nem tudtam.
1: Ja.
2: Tehát én csak azt tudtam, hogy Isten engem most már nem szeret, mert én megszegtem a parancsát, és én most már el vagyok veszve. Hmm. És ez nagyon, nagyon mélyen rám nyomta a pecsétet, mert nem tudtam kilépni azokból a fájdalmakból, azokból a szenvedésekből, és valósággal úgy éreztem, hogy most így, ahogy visszagondolok, hogy a gonosz rendesen kínozott engem.
1: Normális, tehát ha neki mondunk igent, akkor az kihasználja, nem hallozza mindén.
2: Igen. És hát amikor már annyi mindenen átmentem, azt éreztem, hogy ezt már tovább nem lehet bírni.
1: És akkor is mit elváltál?
2: Elváltam, igen. Hát nagyon, nagyon durva dolgok történtek, mert olyan is volt, hogy késsel támadt rám a férjem, és akkor nagyon megijedtem, és azt mondtam, hogy azt éreztem, hogy nem vagyunk védelembe, sem a gyerekeim, sem én.
1: Milyen érdekes, bocsáss meg egy kicsit, mert ez fontos. Az ember úgy lássa, hogy egyedül van, és nincs védelme. Most rád hivatkozok, mert hasonló esetek igen. vannak, és akkor keres egy társad magának.
2: Igen.
1: Viszont ebben a társban is, vagy ezzel a társal is, mélyebben megtapasztalhassa azt, hogy nincs védelme. Ki van szolgáltatva?
2: Nagyon. Pont ezt éltem át, hogy hát, ha egy házasságban Isten nincs jelen, akkor ott nem működnek a dolgok.
1: Működnek, viszont nem egy bizonyos irányzatba, hanem úgy, ahogy hát, jönnek a kísértések, meg
2: egyébként. Nem abban a békességben, nem abban a szeretetben. Tehát annyi baj, annyi minden ért bennünket, hogy tehát azt éreztem, hogy én nekem valahova menekülnöm kell, csak nem tudtam, hogy hova.
1: Valóban az ember, amikor elszakad a szeretet forrásától, magától, Istentől,
2: igen.
1: Akkor olyan szárazzá válik az élete. Minden mellett, hogy remélt, vagy te is, hogy remélted, hogy jaj, új házasságot kötsz, és akkor kész, akkor megvannak oldva a dolgok. Ez azért lényeges, mert nagyon sokan cselekszenek hasonlóan, mert azt gondolják, hogy ettől lesznek majd boldogabbak, egy új élet, mindent előről kezdünk. El szoktam mondani az ilyeneknek, hogy az új élet nem attól van, hogy szállok egy másik emberrel, hanem attól, hogy Krisztusban elfogadom az újjászületést.
2: Pontosan, ez így van.
1: Jó, miután elváltál, mi történt?
2: miután elváltam, hát próbáltam úgy az életemet teljesen a gyerekekre figyelve élni, hogy az ő nevelésük, az ő haladásukra, de úgy éreztem, hogy mégis nehéz egyedül. Tehát nagyon nehéz volt egyedül. Már a gyerekeim nagyobb bacskák voltak, és anyagilag is nagyon nehéz volt. És akkor egy élettársi kapcsolatba léptem be.
1: Mennyi idő után, hogy elváltál?
2: Hát, ha jól meggondolom, hát eltelt egy jó pár év.
1: Remélem, hogy kettő alkalommal mellé fogtál, mert igen, az érzelmeket tetted első helyre. A harmadikat mennyire tudtad józanságba kezelni az élettársi viszonyt?
2: Hát azt kezdtem egy kicsit józanságba kezelni, mert eléggé szép éveket éltünk. Tehát az a 7 év, amit együtt éltünk, azokban úgy éreztem, hogy mint hogyha tényleg társra találtam volna.
1: Megtaláltad, amit
2: igen,
1: kerestél.
2: Igen, és nagy segítségem volt a gyereknevelésbe is, különösen a fiamnak a nevelésébe. Sokat beszélgetett és jó tanácsokkal ellátta. Ő is katolikus volt, ő is elvált. Tehát, hogy egyáltalán az, hogy összeházasodni, azt nem jöhetett szóba, de én még akkor még mindig abban a tudatban éltem, hogy hát Isten nem nincs az életemben. Tehát, hogy Istennek a jelenléte az csak
1: érzed, olyan... hogy hiányzik.
2: Hiányzik.
1: Kedves Ezsike, köszönöm, viszont még is elég sok kérdésem van, de jövő hétre vissza foglak várni, mert lássuk meg a lényeget is. Itt beláthattuk ugye, hogy az igazi boldogságot azt remélhessük emberekből, de nem biztos, hogy összejön, és meg is tud tartani, és bármikor megszakadhat. Köszönöm a beszélgetést, és Isten áldás kísérjen téged továbbra is.
2: Köszönöm szépen.
1: Az ő útján teljességre. Befejezésképpen imádkozzunk azokért, akik hasonló helyzetben vannak. Itnek a párválasztás fontosabb, mint az Isten jelenlét az életükbe, hogy egyenesbe tudjanak jönni. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. A színed elé hozzuk, Uram, az emberek érzelmi világát, mikor fontosabb helyet foglal el, mint maga a hit. Kérve kérünk, mennyi áldásod. Szálljon mindazokra, Uram, akik emberekben remélik a boldogságukat, és te igazságodat igézzük. Boldog ember, ki az Úrban bízik és balga, aki emberekben. Érítsd meg az embertársaink szívét, Uram, hogy első helyre tudjanak tenni, hogy el tud rendezni az életüket, és teljesé tud tenni a te szeretetedben Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldjon. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindre.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a délelőtt folyamán, akik velünk együtt tartanak, velünk együtt rádióznak. Hamarosan napindító műsorával jelentkezik Karácsony Tibor atya. Ezt követően 8 óra 35 perctől Veled megyek lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 8 óra 40 perctől a Zarándok élete című műsorral Olasz Béla atya várja Önöket. 8 óra 55 perctől Reggeli csendesség címmel Kertész Mária tart Önökkel. 9 órától az Édesanyák védelmében című műsorral jelentkezik Tamás József atya. 9 óra 20 perctől ismerkedés Kis Szent Terézzel a Kármelita nővérek műsora lesz hallható. 11 órától élet a lélekben ima találkozón dr. Holló László előadását hallhatják. 10 óra 45 perctől imádkozzunk a békért, 11 órától pedig az igazság szabaddá tesz címmel Balsi Balázs Ferences atya tart Önökkel. 11 óra 30 perctől fogadjuk az Önök imakéréseit, 12 órától a rózsafűzért közvetítünk Lázár falvából, majd 12 óra 30 perctől az ünnepi búcsú szentmisében tudunk együtt lenni a Lázár falvi hívekkel. A szentmise végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 14 óra 35 perckor majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, ha tehetik, akkor is és addig is tartsanak velünk. A mikrofonnál Pál Gerétet hallották. Elköszönök kedves mindannyiuktól, dicsértessék a Jézus Krisztus!

rakát, Zsuzsa, úgy emelni házat. A tökéletes bánat ez volna tehát. Szívem kis teste vacog a papírerdő fáin hangtalan. Semmi akartam lenni, és megsemmisültem. Esetem leírása túlfut a vonalas füzet szegélyén. Aki természetemnél fogva érzékeny vagyok, lemondtam a szépség és kényelem morzsáiról. Mostam lavornyi vízben nyomorultjaim testét, de nem lehettem lelkük hírhozó angyala. Úgy emelni házat, hogy kívül maradjunk és nézzük az egyre nagyobb sötétben az ablakok ünnepi szárnyalását. Megváltunk, légy te, utolsó szavunk.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Pilinszky János parafrázis. Mindenki táplálékaként, ahogy már írva van, adom, mint élő eledelt a világnak magam. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes. Lehet a legjobb szeretőd végül is összevérez. Csak hányódom hát ágyamon és belérezketek, hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet. Miféle vájó ez az ágy, ugyan miféle vájós, mi odalök, micsoda vágy tündöklő tisztaságú. Szünetlen érkező szívem, hogy falja föl a horda. Eleven táplálék vagyok, dadogva és dobogva. Eleven étketek vagyok, szünetlen és egészen, emészítek föl lényegem, hogy éjségtek megértsem. Mert aki végképp senkié, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű, szeretet, ölj meg, ne hagyd magamra. Elsüppedek a hóesésben, eltűntem, eltűnök. Ahogy a semmi kisimítja az agónia árkait, miként a vidék hófúvás után lecsillapul, hazatalál. Valahogy úgy alakul, rendeződik fokról fokra ember és Isten. Pusztulás és születés. Párbeszédem.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavon.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt, lépjünk szín elé háladallal, és magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király, a föld mélységei az ő kezében vannak, és övi a hegyek minden orma, övi a tenger az ő műve, a száraz föld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelgő szívű, nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja. Sápad, eloszlik köde már az ének, pirkad a hajnal, rózsaszínű fény kél, forduljunk buzgón a világ Urához, hangos imánkol.
0: Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunk szent keze elűzze, s a jó Atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
1: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten, s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének, minden világon. Amen.
0: Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágos útra vezetett.
1: Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mérajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselang. De az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem. De az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm.
0: Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbra művel csodákat.
0: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr, és megpróbált, de nem adott halára engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást. Adj nekünk, Uram, jó létet.
1: Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, őd adjuk felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szorváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön. Alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: És áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
0: Áldott vagy, templomod dicsőséges szent helyén. Nagyon nagy dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerúbok fölött trónulsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Énekeljük szent éneket Istenünknek. Alleluja. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és húsz szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok, és megtegyétek. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet,
1: és nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
2: Jézus asztalhoz ült sok vámossal és bűnössel.
0: Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadított támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségre emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a főséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jézus asztalhoz ült sok vámossal és bűnössel.
0: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk, szólítsuk őt hangos szóval.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje. Ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek, add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, nem csemege. Amit én álmodom, az egy betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom, kellek nap-nap után. Kellek, tudom, de nem vagyok híjú. Lehet magára híjú a kenyér, csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek. Ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, benne van az élet. Meghal a búzaszem, aranykalász sarjad szívéből, kaszasuhanás halál, melyet megint halál követ, a cséplőgép, kemény malomkövek, az erjedés, a tűz, a fájdalom, és most fehér kenyér az asztalon. A szenvedések útján én

fehér a koponyák hegyének asztalára, és vár reánk a megszegett kenyér. Mi, akik epedünk és éhezünk, kinyújtjuk érte elaszott kezünk, égi erőt, új életet nyerünk, és üdvösség az, szeretet az, amit érzünk. Nem kis dolog, Uram, ételt adni a világnak. Jobban szeretek csendben imádkozni, jobban szeretek pénteki napon böjtölni, jobban szeretek ajándékot adni. Igaz. De mindez nem elég. Mindez csak semmiség, ha egy napon mégis azt mondhatod majd nekem is. Éhes voltam. Nem vagyok többé éhes, Uram. Nem akarok többé éhes lenni, Uram. Csak annyit akarok ezután, mint amennyi ahhoz szükséges, hogy téged híven szolgálhassalak, és küzdhessek. Mert te éhezel, Uram. Mert te szenvedsz éhhalált, amíg én torkigettem magam. Amen.

színed előtt megállni, Uram, csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehúnyni, megmaradni, némán mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tiéd lenni örök jelen, aki te vagy a test és a vér. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne érezzek. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne lássak. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne halljak. Megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen most itt előtted állok, és azt akarom, hogy akadály nélkül találkozzak veled, a hit nagy csendjében, Uram, itt most, színed előtt. És tudom, hogy nem vagyok egyedül, Uram. Nem lehetek többé egyedül. Úgy érzem, hogy egy egész tömeg vagyok, Uram. Emberek ezrei laknak bennem. És találkoztam velük, és ők betértek hozzám. És te is találkoztál velük, és ők is betértek hozzád, és szállást is kaptak nálad. De előbb megkínoztak. Aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én? Mit tettem én, Uram? Én hagytam. Hagytam őket, Uram, hagytam. És jól tettem. Hagytam, hogy belőle táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisznek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress. Amen.

amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisztek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel az Anyám hagyatéka című részt.

Vigadjatok, hogyha itt meghalok. Szebb életre kelek biztosan ott, hová szívem szerint igyekeztem, szeretettel viseltem keresztem. Hittel adtam nektek az életem, s utoljára nincs bennem félelem. Ha aggódom, csak is értetek. Nekem bajom bár semmi nem lehet. Igyatok áldomást, vigadjatok, mert szép nap lesz, amikor meghalok. Írta Henk József.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszont hallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers, Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is, a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd. Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszél testvérével egy régi örökségvita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg. Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében, és nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alám. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Különböző információk, ingerek között élünk. Rengeteg gyors étel vesz körül bennünket lelkileg is. Egyre több mindent fogyasztunk, és mégis egyre több a szorongás és a magány bennünk. A hamis lelki táplálékok, a spirituális pótszerek, a különböző önsegítő praktikák, az ezoterikus módszerek talán gyors vigaszt ígérnek, de hosszú távon üresebbé tesznek. Egyedül Krisztus az, aki valóban csillapítani tudja a lelki éhségünket és szomjúságunkat. Az Eukarisztiában nem csak egy emléket kapunk, hanem élő kapcsolatot Krisztussal. Ő az élő kenyér, aki valóban táplálni tudja a lelkünket. De vajon élünk ezzel a lehetőséggel? Komolyan vesszük? Elhisszük, hogy ő valóban jelen van a kenyér és a bor színe alatt, törékenyen, kiszolgáltatottan. Sokszor talán azért nem találkozunk vele

igazán, mert valami rendkívülit várunk tőle. Türelmetlenek vagyunk. Gyors változást, azonnali válaszokat akarunk. Ő azonban időnként csendesen, de kitartóan munkálkodik bennünk. Nem feltétlenül mindig látványos módon bizonyítja jelenlétét. Te szoktál találkozni vele igazán mélyen a szent áldozásban? Mit gondolsz, mi az, ami ebben meggátolhat? És mi az, ami segíthet? Valahányszor élő hittel és szent vágyakozással veszed magadhoz Krisztus testét, egyre inkább hasonlóvá válsz hozzá. Egyre több mindent tudsz odaajándékozni magadból másoknak. Ezért élj ezzel a lehetőséggel, amikor csak teheted.

szó az ember legnagyobb kincse. Mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária nevet dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést, a sorozatot. Az anyák védelmében védjük az anyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy mondták a régiek, a ház négy sarka az anyán áll. Az ő szíve a család mozgató lelke. A család kincse az anya, és valóban kincsként kell kezelni őt. Felsoroltam néhány erényt, amelyek nem csupán keresztény erények, hanem sokszor világi erényeknek mondhatók, de boldoggá teszik egymás életét, az anya életét főleg. Ezek az erények a segítőkészség, szerethetőség, gondoskodás, erősség, bátorság, jóság, okosság, optimizmus, szerénység, angyali lelkület, önzetlenség, megbízhatóság, értékesség, őszinteség, találékonyság, alázatosság, szelídség, türelem, háló és boldogság keresés. Ezek nem mind keresztény erények, de család boldogságához hozzá tudnak járulni. Ez alkalommal másik erényről szólnék, a szerethetőség erényéről, mely a jósággal megegyezik. Nem csupán szeretetről van szó, hanem szerethetőségről. Az azt jelenti, hogy valakinek a jelleme, alkata, magatartása, viselkedése, sőt a szavai belső szeretetről tesznek tanúságot. Jézus szájából hangzott el, hogy amikor a Naimi ifjú édesanyját látta zokogni, azt mondta, ne sírja. És akkor hatalmas vigaszt nyújtott neki, a fiának visszaadta az életét. Vagy pedig azt mondotta Jézus, jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok és megterheltek vagytok, én felüdítelek titeket. A szűzanyáról Názaretben elmondták a szomszéd asszonyai, hogy szerethető, szeretetreméltó asszony volt. Az apostol közül János volt a leginkább szerethető. Az utolsó vacsorán Jézus keblére hajtotta a fejét. A szentek között is nagyon sokan voltak szerethetők, szeretetreméltóak. Említettem többször Szent Erzsébetet, a koldusok, szegény embereknek a vigasztalóját és jótevőjét. Úgy szerették őt, mint édesanyjukat, mert látták, hogy nem megszokásból adja nekik az alamizsnát, mintha odavetné, hanem szívből, szeretetből, kedvességgel adta át. A kolostor betegeit is ápolta Szent Margit. Szerették, mert látták, hogy nem únottan csinálja, mint ahogy sok ápoló teszi. Tisztelet a kivételnek, mert vannak szerethető ápoló, gondozó személyek. Margit a kolostor betegét, azokat is ápolta, akik bizony más nem vállalt. A beteg nővéreket, kis Szent Teréz a zárdában gyakran elviselte egy nővértársától, hogy lelocsolta a mosáskor. És kedves volt hozzá, szerethető, és így megnyerte, nem bosszankodott. Ha valakiről látják, hogy bosszankodik, türelmetlenkedik, az már nem szerethető. A bölcset fedd meg, majd szeretni fog téged, írja a példabeszédek könyve. A bölcsesség könyvében az igaz ember legyen ember szerető. Sírák fia könyvében alázattal jobban szerethetsz, mintha adakoznál. Szent Lukács evangéliumában 3.18. Ne szeressünk szóval, hanem tettel és igazsággal. A család életben is szerethető, aki a szeretetet nyújtja, odaadó, gondoskodó, és nem ideges, nem únott, hanem lehet látni, ahogy személyéből sugárzik a szeretet. A gondoskodó szeretet megérdemli a viszont szeretetet. Érezze az édesanyja, hogy valóban szeretik őt, hogy törődnek vele. Egy fiatalasszonynak a férje gyakran sírt, mert felesége súlyos beteg volt. Igyekezett a férfi az asszony fájdalmát, szenvedését mindig enyhíteni, még utazáskor is. Azonban vannak negatív esetek is. Egy beteg anyával a férje csúfolkodott, utánozta. A gyermekek voltak kedvesek, az egyikük magához vette az szegény anyát. Szerethetők legyünk az anyával szemben. Érezze, hogy szívből fakad a szeretet, és nem megszokásból, unottságból. A drága hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: Ismerkedés kis Szent Terézzel, gondolatok Szent Teréz életéről, az önéletrajz alapján, az Ágnes anyának ajánlott A kéziratból. 22. rész.
1: Végre elérkezett mennyegzőm szép napja. Felhőtlen volt, de előestéjén olyan vihar tombolt a lelkemben, amilyet soha nem éltem még meg. Idáig semmi kétség nem merült fel bennem hivatásomat illetően. Kellett, hogy megismerjem ezt a megpróbáltatást is. Este a keresztutamat végezve a matutinum után a hivatásom újbá tűnt előttem, mint valami álom, mint egy lázálom. A Kármel életét nagyon szépnek találtam, de a gonosz lélek azt a bizonyosságot sugallta, hogy nem nekem való, hogy be fogom csapni elüljáróimat, ha olyan úton akarok haladni, amelyre nem vagyok hivatva. A sötétség, amely körülfogott, új nagy volt, hogy csak egyetlen dolgot láttam és értettem, nincs hivatásom. Ó, hogy fessem le lelkem halálos szorongását! Úgy éreztem, abszurd dolog, s mutatja, hogy ez a kísértés a gonosz lélektől eredt, hogyha elmondanám a félelmemet a mesternőnek, megakadályozná, hogy letegyem a szent fogadalmamat. Azonban inkább akartam a Jóisten akaratából a világba visszatérni, mint a magaméból a Kármelben maradni. Így azután kihívattam mesternőmet, és teljes zűrzavarban elmondtam neki lelki állapotomat. Szerencsére ő tisztábban látott, mint én, és tökéletesen megnyugtatott. Egyébként ez az alázatos tettem menekülésre késztette a gonosz lelket, aki talán azt hitte, hogy nem merem majd bevallani kísértésemet. Alig, hogy befejeztem mondani valómat, kétségeim széjjel foszlottak.
0: Teréznek ez a tapasztalata nagy kincs számunkra, mert felhívja a figyelmünket arra, hogyha az ember a jóra törekszik, és Isten kedvében akar járni, akkor szellemi harcot is kell vívja a lelkében. Rámutat, hogy a harcban könnyen vesztessé válik, ha csak a saját erejében és gondolataiban bízik. Az történt, hogy amiben eddig nagyon tisztán látott, abban most nem látja olyan biztosan a helyzetét. Az átélt támadásban a gonosz részéről a végső elköteleződés megakadályozása a cél. Teréz azonban tudja a megoldást. Fel kell tárnia a gondolatait az előjáróinak. Erre tanították a régi remeték is a tanítványaikat, hogy gondolataidat tárd fel lelki vezetődnek, hogy megmaradhassa helyes úton. Mert ha nem teszed meg, az a gondolat, amely foglalkoztat, elvisz téged a bűn megtételéhez. Rögtön észreveszed, ha el akar téríteni a rossz gondolat, mert az irány megváltozik. Az addigi életedben nem fér bele a mostani esemény. Ezért állj meg! Teréz maga is megtapasztalja, hogy a feltárt megkísértettségnek az ereje először csökken, majd elmúlik, ha félre viszi. Úgy is mondhatjuk, hogy ez életmentő helyzet Teréz számára. Mert ha nem tette volna meg ezt a lépést, és gondolatainak engedelmeskedve elhagyja a Kármelt, az egész életét elrontotta volna, és egyházunk se birtokolná azt az ékszert, amelyen most ékeskedik.
1: Szeptember 8-ának reggelén elárasztott a béke. s ebben a minden érzést meghaladó békében tettem le szent fogadalmamat. Nem mennydörgés és villámlás, vagyis különleges kegyelmek közepette egyesültem Jézussal, hanem valami finom szélfúvásban, mely hasonló volt ahhoz, amit Szent Illés atyánk hallott a hegyen. Mennyi kegyelmet kértem ezen a napon. Valóban királynénak éreztem magam, éppen azért éltem kiváltságommal, hogy foglyokat szabadítsak ki, hogy elnyerjem a király kegyét hálátlan teremtések számára. Egy szóval minden lelket ki akartam szabadítani a tisztító tűzből, s meg akartam téríteni a bűnösöket. Sokat imádkoztam anyámért, drága nővéreimért, az egész családért, de főleg az én annyira megpróbált, annyira szent kis apámért. Felajánlottam magam Jézusnak, hogy tökéletesen vigye végbe bennem akaratát, s hogy ez elé a teremtmények soha ne kördíthessenek akadályt.
0: Amikor Isten cselekszik, minden gördülékenyen megy, semmi akadály. Terézben levő hatalmas béke, Isten jelenléte, amelyet megtapasztal. A megkísértettségi gondolatokkal ellentétben itt nincs gondolat, csend és béke honol. Isten jellemző tulajdonsága ez, amelyet a mi izgatott és nyughatatlan emberi természetünk milyen nehezen tud megtapasztalni. Ahhoz, hogy eljussunk erre a lelki állapotra, sok megtisztulásra van szükségünk. Igen, elsősorban a saját hibáinktól és bűneinktől való szabadulás, ami nagy ajándékunk, mert elvezet a leegyszerűsödéshez. Másokért imádkozni, ez már többlet. Ez annak a szolgálata, aki megosztja saját javait, lelki kincseit. Ahhoz, hogy Isten véghez vihesse bennünk az akaratát, szükséges a beleegyezésünk, mert ő nem erőlteti ránk saját akaratát. Ki kell fejeznünk, hogy jó nekünk Istennel lennünk.
1: Ez a szép nap úgy távozott el, mint a legszomorúbbak. Tudnélik, a ragyogó napoknak más napjuk van, én azonban szomorúság nélkül tettem le koszorumat a Szent Szűz lábaihoz. Éreztem, hogy az idő nem fogja elmosni boldogságomat. Milyen szépséges ünnep Mária születésnapján válni Jézus jegyesévé. Az egynapos kis Szent Szűz mutatta be a kis Jézusnak kis virágát. Ezen a napon minden kicsi volt, kivéve a kegyelmeket és a békét, amelyet kaptam, azt a szelíd örömet, amelyet este éreztem, mikor a mennybolton pislákoló csillagokat néztem, s arra gondoltam, hogy a szépségeség hamarosan megnyílik majd elragadtatott szemeim előtt, s egyesülhetek jegyesemmel az örök boldogságban.
0: A tartós örömnek, mely szeliden ott van a szívünk mélyén, nem okoz gondot a földi múlandóság, mert aminek örök jellege van, örök jelenként él. Szemlélni azt a csodát, amelyben Teréznek része volt, ez nem csak az ő számára boldogság és öröm, hanem nekünk is, amikor szemlélhetjük azt a kegyelem áradatot, amelyre Teréz nyitott volt. Akármilyen nagy is egy kegyelem, amelyben Teréz van, tekintete mindig a jövőre irányul, és nem téveszti szem elől a célt, amelyet hamarosan elérhet. Egy élet rövidsége nem jelent gondot Istennek, hogy egy lélekkel megtegye, amit szeretetében megálmodott róla.
1: 24-én volt fátyol felvételem szertartása, melyet egészen elfátyoloztak a könnyek. Ezen a napon Jézus megengedte, hogy ne tudjam visszafojtani könnyeimet, és könnyeim nem találtak megértésre. Valóban elviseltem sírás nélkül jóval nagyobb megpróbáltatásokat is, de akkor nagy kegyelem segített. Ezzel szemben 24-én Jézus saját erőimre hagyott, s én megmutattam, hogy azok milyen kicsinyek.
0: Mindent kegyelemként tudunk megélni, ha tanítványi lélekkel viszonyulunk az adott helyzethez. Korlátaink felismerése erőforrása is válhat, mert megtanít, hogy legyünk óvatosak magunkkal szemben, és ennek fényében mások kapcsán is. Ahhoz, hogy elismerjük magunkat gyengének, alázat szükséges, s az igazságban járás megadja nekünk a belső szabadságot, hogy úgy álljunk Isten elé, ahogy vagyunk, és ne akarjunk többnek látszani, mint valójában. Ugyanígy ne akarjunk többnek látszani a testvéreink szemében sem, mint akik vagyunk. Különben csapdát állítunk a magunk számára, mert a magunkra erőltetett irreális megfelelési kényszer szorítása egyre erősebb lesz, és végül beleroppanunk. Isten nem azt akarja, hogy beleroppanjunk az életbe, hanem hogy beteljesítse az életünket.
1: 8 nappal fátyol felvételem után volt Zsán esküvője. El nem tudom mondani, drága anyám, hogy az ő példája mennyire megtanított azokra a gyöngítségekre, melyekkel egy jegyesnek el kell halmozni a jegyesét. Mohón hallgattam mindent, amiből csak okulhattam, mert én sem akartam kevesebbet tenni édes Jézusomért, mint amennyit Zsán tett Francisért, aki kétségkívül tökéletes teremtmény, de végre is teremtmény. Egyenesen azzal szórakoztam, hogy meghívót szerkesztettem az övének a mintájára. Íme így fogalmaztam meg. Meghívó levél a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér menyegzőjére. A mindenható Isten, az ég s a föld teremtője, a világ korlátlan ura és a boldogságos Szűz Mária, az égi udvar királynője. Tudatják, hogy felséges fiúk, Jézus, a királyok királya és az uralkodók ura, Frigyre lépett Teréz Márten kisasszonnyal, aki miután nemesi címe Jézus gyermeksége és Szent Arca, ezzel úrnője és hercegnője lett az isteni jegyesétől nász ajándékba kapott két birodalomnak, Jézus gyermekségének és szenvedésének. Louis Martin úr a szenvedés és a megaláztatás uradalmainak a birtokosa, és Martenné urasszony, az égi udvar hercegnője és nagyasszonya tudatják, hogy leányuk Teréz Frigyre lépett Jézussal, Isten igéjével, az imádandó Szent Háromság második személyével, aki a Szentlélek közreműködése által emberré s Máriának, az egek királynőjének fiává lett. Nem tudván önöket meghívni az esküvői szertartásra, mely a Kármel hegyén 1890. szeptember 8-án folyt le, csak az égi udvar volt hivatalos, kérjük, jelenjenek meg a második menyegzőn, amely holnap lesz, az örökké valóság napján, amely napon Jézus, az Isten fia, eljön az ég felhőiben, fenséges ragyogásában, hogy megítéljen eleveneket és holtakat. Miután ennek órája bizonytalan, kérjük, legyenek készenlétben, és virasszanak.
0: Terész tiszta szívének vízhangja szólal meg a meghívó szerkesztésében, amelyet összeállít. Helyesen látja maga helyzetét Istennel kapcsolatban, amely nem marad el a legszebb teremtményi ajándék mögött, amit a házasság hordoz magában. Ünnep az ünnepben, amelyben az ember élete kiteljesedhet. Az elkötelezettség kegyelme, amely az önátadásban teljesedik ki, amikor nem ő van a középpontban, hanem a másik, akit szeretetben szolgál. A szeretet teszi a szolgálatot kedvessé, és emeli fel ahhoz az igazi áldozathoz, mely Jézusban valósult meg. Jézusunk, kis Szent Terész közbenjárására taníts bennünket úgy szeretni, hogy a szolgálatunk, amire a szeretet épül, bele tudjon gyökerezni abba a mélységbe, amely a te szívedet betölti teremtményeid iránt. Amen.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben főtisztelendő dr. Holló László egyetemi előadó tanár szentbeszédét hallják, amely 2026 áprilisában hangzott el a 27. Élet a lélekben plébániai imacsoportok találkozójának hálaadó szentmiséjén.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután húsvét vasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején 7 ördögöt űzött ki. Magdolna elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent 2 tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a 11 apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek mellett a keresztség szentsége áll. 2033-ra, üdvösségünk 2000 éves jubileumára készülve egyházmegyénk főpásztora ezt az évet a keresztség évének jelölte ki. És ennek az évnek a mottója az egyházmegyénkben Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Az első János levél 3. fejezet 1. verse. Gondolom, ezért választották ennek a találkozónak a szervezői is ezt az ige részt mottóként. Méltó és igazságos, mert az Isten gyermekségünk alapja a keresztségünk. És mivel, hogy a szentségek azok kegyelmi jelek és eszközök, ezért megérdemli, hogy egy pillanatra elidőzzünk a keresztség szentségénél. Hiszen ezzel váltunk Isten gyermekeivé, amire igazán büszkék is lehetünk. Azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy mi keresztények, katolikusok, mi autópályán megyünk az üdvösség fele. Mert hogy a szentségek segítenek bennünket. Mindenki eljuthat az üdvösségre. Van, aki megyei úton, van, aki mezei úton, erdei úton megy, van, aki ösvényen halad előre, van, aki sziklán mászik fel, így is el lehet jutni az üdvösségre. De nekünk, keresztényeknek, és ezen belül különösképpen katolikusoknak autópályánk van. Természetesen a nagy lehetőségek nagy felelősséget is rejtenek magukban. Tehát, hogyha 180-nal száguldunk az üdvösség fele, és a kanyarban a centrifugális erő kidob, akkor karambolozunk. Hogyha itt vannak számunkra a szentségek, és hogyha ezeket nem használjuk fel, akkor ez bizony balesetet jelenthet számunkra. Ezért tehát figyeljünk a szentségekre. Azok, amelyek segítenek bennünket, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban haladjunk előre. Na de itt van a keresztség szentsége, ennek az esztendőnek a szentsége. Tudjuk, hogy a szentség lényege az a vízzel való leöntés, és az előírt szavak, hogy én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Olyannyira fontos ez a szentség, hogy bárki kiszolgáltathatja. Ugye tudjuk, vannak olyan szentségek, amelyeket csak a püspök szolgáltathat ki. Vannak olyanok, amelyeket csak pap szolgáltathat ki. De a keresztség olyannyira fontos, hogy bárki kiszolgáltathatja, aki itt jelen van, szükséghelyzetben természetesen, sőt, még hitetlen ember is kiszolgáltathatja, hogyha úgy véli, hogy mondjuk egy gyermeknek a szülei szeretnék, hogy meg legyen keresztelve, de a szülőknek nincs erre lehetőség. Az egyházunk ezt a szentséget a lényeges momentum, tehát a vízzel való leöntés és a szavak mellett más szimbolikus dolgokkal is körülvette. Mondom, ez a lényege, de vannak más szimbolikus dolgok is. Mondanám, hogy emlékezzünk vissza a keresztségünkre, de mivel, hogy csecsemő, vagy legalábbis kisgyerekkorunkba kereszteltek minket, nem nagyon vannak emlékeink. Viszont azóta vehettünk részt keresztség szentségének a kiszolgáltatásán, és így emlékezhetünk, hogy azzal kezdődik, hogy a pap köszönti a megjelenteket, és megkérdezi, hogy mi a gyermek neve. És akkor megmondják, és mit kértek a gyermek számára a keresztség szentségét. És akkor ezt követően következik a minden szentek litániája, vagy annak egy része, amiben a szentek segítségéért könyörög a jelenlévő közössége. Ezt követően azután a szülők, keresztszülők, illetve a jelenlévők ellene mondanak a gonosznak, és hitvallást tesznek, úgy, ahogy ezt most a húsvéti vigíliában is megtettük mindannyian, megismételtük a keresztséggel kapcsolatos gonosznak való ellentmondást és a hitvallásunkat. Ezt követően az olajjal való megkenés következik. A kereszteltek olajával rendkívül fontos és jelentős, az én hitem számára különösképpen is jelentős momentum, és pedig azért, mert azt olvastam valahol, hogy ez az olajjal való megkenés, ez azért van, mert hogy az ókorban volt egy ilyen a mai cselgáncsra emlékeztető, tehát ilyen birkozó

0: sport, ahol a birkozó ellenfelek semmilyen fegyvert nem használhattak, csupán csak a testüket kenhették be olajjal. És akkor így, amikor birkoztak, hogyha egyik átfogta a másikat, akkor a csúszós test, az olajozott test még kicsúszhatott az ellenfél szorításából. És számunkra is ezt kívánja szimbolizálni a kereszteltek, vagy a keresztelendők olajával való megkenés, hogy imádkoztunk érted, hogy megszabadulj a gonosztól. Ennek ellenére lehet, hogy lesz az életben olyan körülmény, amikor úgy érzed, hogy a gonosz mégiscsak átfogott és magához szorított, de meg vagy kenve, és lehetőséged van arra, hogy kicsúsz a gonosz szorításából. Milyen elemi erejű szimbólum ez? Mennyire örömet jelenthet számunkra az, hogy a gonosz szorításából van lehetőségünk kibújni. Na és akkor utána következik a vízzel való, tehát a tulajdonképpeni keresztség szentségének a kiszolgáltatása, és ezt követi a krizmával való megkenés. Ez is rendkívül fontos, és pedig azért, mert az Ószövetségben csupán csak a papot, a prófétát és a királyt kenték fel krizmával. És hogyha most a keresztség szentségében bennünket, mindannyiunkat a krizmával megkentek, akkor ez azt kívánta jelenteni, hogy mi mindannyian az egyházunknak a papjai vagyunk az általános papság értelmében, következésképpen mindannyiunknak papi, prófétai és királyi kötelességeink vannak. Mit jelent ez közelebbről? Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak papi kötelessége van, ez azt jelenti, hogy mindannyian kötelesek vagyunk imádkozni, Istenhez fordulni, tehát papi szolgálatot végezni. Hasonlóképpen mindannyian prófétai szolgálatra is meg vagyunk hívva, hirdetni az igét. Mi katolikusok, hát elszoktunk az ige hirdetéstől, ugye emlékszünk, az apostolok még az utcasarkán álltak, és ott hirdették az igét. Katolikus egyházunkban ez valahogy háttérbe szorult. Láthattunk Jehova tanúi, jehovista embereket, akik kiállnak az útszélére, és ott az őrtornyaikat kihelyezik a állványra, és hogyha valaki szóba elegyedik velük, akkor beszélgetnek velük. Meg kell mondanom, hogy rendkívül nagy tiszteletet vált ki bennem. Tehát én tudom értékelni azt, hogy ők kiállnak, akkor is, hogyha igazából nem sokan akarnak velük beszélni. Direkt figyelem, hogy álingálnak, de azért ott nagy tumultus nincs. De kiállnak, tanúságot tesznek a hitükről, és hogyha alkalmuk van, akkor hirdetik az igét. Hát nekünk nincsen ilyen gyakorlatunk, sokkal nehezebb a jelenlévők feladata egyébként a prófétai szolgálat tekintetében, és pedig azért, mert az életünkkel kell tanúságot tennünk. Ez az igazi prófétai szolgálat. Az élettel megmutatni, mert beszélni viszonylag könnyű, de az élettel megmutatni a Krisztushoz való tartozást az valamivel nehezebb. És akkor végül itt van a királyi szolgálat, hát az a közösség vezetésében való részvétel, hogy a legegyszerűbb mondjuk utalni az egyháztanácsosokra, ők az egyház királyi szolgálatában részt vesznek, és pedig azért, mert a helyi közösség vezetésében jelen vannak. De minden keresztény ember részt vehet ebben a szolgálatban, például azáltal, hogyha van egy valami jó ötlete, és azt elmondja vagy az egyháztanácsosnak, vagy a papnak, és ezáltal szolgálja az egyháznak a szervezési struktúráját, formáját, ebbféléket. Tehát részt vehetünk az egyház életében, sőt, mi több, részt kell vennünk az egyház életében ilyen formákban. Na és akkor a keresztségnél még van a húsvéti gyertyáról a fény továbbadása a keresztelői gyertyán. Tehát azt jelenti, hogy akkor, amikor megkeresztelkedtem, akkor Krisztus világosságát vittem magammal, vagy kaptam meg. Jó volna, hogyha ez a gyertya elkísérne a későbbiekben, az első áldozáskor, bérmáláskor, esetleg házasságkötéskor, de hogyha nem, úgyis elméletileg tudjuk, hogy Krisztus világossága a húsvéti gyertyáról vett fény, az elkísér bennünket. És akkor végül még van a fehér ruha átadása, ami azt szimbolizálja, hogy a keresztségben hófehérré vált a lelkünk, megtisztult. És az ősegyházban, tehát az első századokban, akkor a keresztség szentségét a vigília szentmisében, a húsvéti vigília szentmisében szolgáltatták ki. Előtte volt egy 3 éves katekumenátus felkészülés, mert akkor komolyan készültek, és felnőttként szolgáltatták ki. És a katekumenek, illetve most már a megkereszteltek, azok fehér ruhát öltöttek, és egy hétig fehér ruhát viseltek, ezért nevezik azután a holnapi vasárnapot, tehát húsvét utáni vasárnapot fehér vasárnapnak. Egy ideje most már az irgalmasság vasárnapjának is. De mit tesz a keresztség konkrétan, a keresztség szentsége? Megszabadít, felszabadít az áteredő bűntől. Igaz, hogy nem személyes bűn, Ádám és Éva, ők vétkeztek, nem mi. De mégiscsak az emberségünkből kifolyólag valamilyen formában örököltük ezt az ősbűnt, és ettől szabadít fel bennünket a keresztség, de hasonlóképpen minden személyes bűntől is felszabadít a keresztség, amennyiben felnőttként kapja az ember a keresztség szentségét. Ezért voltak is a történelem folyamán olyanok, akik megspórolták a keresztséget, ugye az életük vége fele kitolták, azért, hogy egyfelől ne kelljen gyónni, másfelől pedig, hogy igazán tiszták legyenek, és mehessenek be az örök boldogságra. Ilyen volt például Nagy Konstantin, római császár. Hát lehet próbálkozni ezzel is, de egy kicsit veszélyes. Egyfelől, másfelől pedig az van, hogy ugye miért kereszteljük mi a gyermekeinket csecsemőkorban, hiszen az ősegyházban felnőtteket kereszteltek. Azért kereszteljük csecsemőkorban, mert mi a gyermekeinknek jót akarunk, és ezt minél hamarabb akarjuk. Akarjuk, hogy Isten, Jézus Krisztus testvérei, Isten gyermekei legyenek. És óvjuk attól, hogy esetleg valamilyen hirtelen halál által kereszteletlenül haljanak meg. Ez is lehet egy szempont. De mindenképpen az, hogyha a keresztség számomra fontos, akkor természetesen, hogy a gyermekeimnek minél hamarabb akarom azt továbbadni. Ugyanakkor a keresztség bekapcsol Krisztus halálába, és ahogy Pál apostol tanítja, a feltámadásába is. Tehát meghalunk, de feltámadunk a keresztség által, és ezt igazából az alámerítkezés szimbolizálná nagyon jól, hogy meghalunk, aztán kijövünk a vízből. Igen. Mindenképpen azt szolgálja tehát a keresztség, hogy szentek legyünk. De hogy legyünk szentek? Aquinoi Szent Tamás, minden idők talán legnagyobb teológusa, tanította azt, hogy az emberiség története 3 részre osztható. És ennek a 3 résznek, mindeniknek megvan a sajátossága. Az első rész, ez Ádámtól Mózesig tart, a második rész Mózestől Jézus Krisztusig, a 3. rész pedig Jézus Krisztus után. Az első rész tehát Ádámtól Mózesig, ez ennek a kornak a jegye a bűn, mert Ádám és Éva bűnbe esett, és a bűnnek a terhét viselték az emberek egészen Mózesig. Mózes ugyanis törvényt kapott, és pedig azért, mert ugye Isten megteremtette Ádámot és Évát, ezek bűnbe estek, Isten elszomorodhatott volna, és azt mondhatta volna, hogy na ezek nem sikerültek, csinálunk újat. De hála Istennek, Istennek nem ez a filozófiája. Ő, hogyha valami félre sikerül, akkor nem tolja félre, hanem próbálja megjavítani. Egyébként nagyon környezetkímélő ez az eljárás. És a megjavítás pedig azáltal történt, hogy Mózesben törvényt adott az embernek. Tehát próbálta megtanítani a törvénnyel, hogy hogyan kell az embernek úgy élnie, hogy mégiscsak Istennel élje az életét. De ez nem volt elég. És hogy nem elég a törvény, bár a törvény fontos lehet, meg jó lehet, de hogy nem elég, azt onnan tudom, hogy egyszer elgondolkodtam azon, hogy mi volna, hogyha az árnyas erdő alján a fiatal pár, aki így sétál, így beszélgetne, hogy én nagyon szeretlek téged, mert hogy ezt írja elő a jegyesekre vonatkozó törvény. Igen, kedvesem, én is éppen a családi törvénykönyv 62. passzusára gondoltam, hogy milyen fontos az, hogy én szeresselek téged. Tehát érezzük, hogy azért ez nem normális. Tehát nem azért szeretlek, mert elő van írva, hanem azért szeretlek, mert szeretlek. És valahogy Istennel is így vagyunk, hogy nem azért szeretjük, mert szeretnünk kell, hanem azért szeretjük, mert szeretjük. Mert szeretetre méltó, mert előbb szeretett minket, és ettől teljesen oda vagyok, hogy ő szeret engem, és én is szerethetem őt. Kiváló. Nagyszerű. Tehát a második periódusnak a sajátossága az a törvény. Én nagyon szeretem a törvényt egyébként, és szeretem az életemet törvényekkel körülbástyázva tudni, hogyha nincs valamire törvény, akkor csinálok magamnak, azért, hogy segítsen ez. Nem tudom, én konkrét dolgokat határozok el törvényszerűen a saját életemben, a saját magam számára, azért, hogy az segítsen, hogy az meg is valósuljon. Mert hogyha azt mondom, hogy majd fogok imádkozni valamikor, akkor vagy igen, vagy nem. De hogyha megvannak az imaórák, akkor tudom, hogy miről beszélek. Ez segít. Tehát a törvényszerűségek segítenek. Na és végül a harmadik szakasza az emberiség történetének az a messiástól a világ végéig tart, és ennek a sajátossága a szeretet. Tehát volt a bűn, volt a törvény, és Jézus Krisztus után most már a szeretet. És nagyon boldogok lehetünk itt mindannyian, az élet a lélekben lelkiségnek a tagjai, és a minden más keresztény is. Nagyon boldogok lehetünk, hogy ebben a harmadik fázisban, a harmadik szakaszban születtünk, amikor a sajátosság a szeretet. Nyilván azt szeretnénk, hogyha a bűnt letudtuk volna, a törvényt is, és most már csak szeretet volna, de nem így van. Mindenki világosan látja, érzi, hogy az életünkben jelen van a bűn is, jelen van a törvény is, és jelen van a szeretet is. A lényeg azonban az, hogy lehetőleg minél kevesebb legyen a bűn, minél ritkább a törvény szükségszerűsége, és minél több legyen a szeretet. És hogyha így van, akkor úgy haladunk előre, hogy eljutunk az örök boldogságra. Na, de a keresség tehát feloldotta az ős bűn hatásait, és a személyes bűnt is, hogyha valaki felnőtt korban keresztelkedik, de azért mégiscsak érezzük, hogy ez a teológiában konkupiszcenciának, tehát kísértésnek nevezett valami ott van az életünkben. Mindannyian, akik itt jelen vannak, érezzük azt, hogy a hét fő bűn az ott van az életünkben. Kevésség, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való resség, ezek mind ott motoszkálnak az életünkben. Milyen borzasztó. Keresztény testvérek, azt kell mondanom, hogy nem is olyan borzasztó. És pedig azért, mert diákjaimnak néha azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy jó legyen a megtérésünk, ahhoz valami jó bűnt kell elkövetni. Már úgy értem, hogyha úgy próbálom rendbe tartani az életemet, tehát igyekszek, hogy azért nagy bűnt ne kövessek el, legyek olyan körülbelül jó keresztény, akkor megvan a veszélye annak, hogy olyan nyugodt vagyok. De hogyha nagy bűnt követek el, akkor, és abból megtérek, akkor ez a döbbenet erejével hat rám. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, nem kell nagy bűnt elkövetni ahhoz, hogy jól meg lehessen térni. Ugyanis amikor kispap voltam, akkor olvastam a szentek életét, és mind azt olvastam, hogy a szentek ilyen nagy bűnösnek, meg olyan nagy bűnösnek vallották magukat, és ez engem rendkívül felháborított, mert hogy én székely vagyok. És a székelyek rendszerint ugye az igazság mellett kardoskodnak, tehát legyünk őszinték, világosan beszéljünk egyenesen, meg stb. És szittam a szenteket, hogy miért kell képmutatóskodni. Mondják, hogy ilyen nagy bűn, meg olyan nagy bűnösök, hát olvasom, hogy szentek, tehát akkor ismerjék be, hogy szentek, és aztán valamikor, ugye ezen sokat elmélkedtem, mert zavart, és valamikor eszembe jutott a Borsószem király kisasszony története. Bizonyára mindannyian ismerjük. Arról szól a történet, hogy a királyfi ugye akart nősülni, és ott a király kisasszonyt akarta feleségül venni, de a királyfinak az anyja, tehát az anyós, az nem hitte, hogy ez a király kisasszony tényleg király kisasszony, ki akarta próbálni, és ezért 12 dunyhából vetett neki ágyat, és a 12 dunyha alá betett egy borsó szemet. És gondolta, hogy ha király kisasszony, akkor ebből majd kiderül. És reggel, amikor a király kisasszony felkelt, akkor hát ilyen derék fájdalmakra panaszkodott, hogy bár 12 dunyhával volt az ágy, de mégis valami nagyon nyomta az oldalát. És ebből a mostoha tudta, hogy ez tényleg király kisasszony, és tényleg puha ágyhoz szokott, mert hogyha egy borsó szemecske is ennyire zavarta, akkor ez tényleg király kisasszony. Hát hasonlóképpen vagyunk az életszentséggel is, nem kell nagy bűnt elkövetni, mert hogyha az életszentségben haladunk előre, akkor az apró borsó szemnyi bűnök is nyomják az oldalunkat, és akkor alkalmat adnak arra, hogy abból megtérve Istenhez közelebb kerüljünk. Na és akkor, hogy túl hosszú azért ne legyek, még egy gondolatot szeretnék elmondani, illetve hetet, de igyekszek röviden. A hét főbűnt szeretném, mert hogy félelmetes az, hogy érezzük a zsigereinkben a hét főbűnnek a hatását, a kísértését, és mindenkit szeretnék megnyugtatni a tekintetben, hogy a hét főbűn igaz, hogy bennünk van, de akár jó is lehet. Elképesztő, nem? Mert hogy ezek nem bűnök önmagukban, hanem kísértések. Itt van például a kevésség. A kevésség azt jelenti, hogyha én összemérem magam mással, és én többre tartom magam, akkor ez tényleg rossz. De mi van akkor, hogyha ez az összemérem magam mással, és ez arra indít engem, hogy jobban dolgozzak, keményebben imádkozzak, nem tudom én, a lelkiségben aktívabb legyek, stb. Tehát összehasonlítom magam mással, és az engem előbbre visz, nagyon jó. Például a aratáshoz kapcsolódó népdalunk azt mondja, hogy vagyok olyan legény, mint te, vágok olyan rendet, mint te, ha nem hiszed, gyere velem, fogd meg az én kaszanyelem. Tehát ez előbbre viszi az életet, nem kisebbíti a másikat, hanem gyere velem, csináljuk együtt, nagyszerű. Nyilván a kevésség az lehet nagyon veszélyes is. Különösképpen ugye az extrém megjelenése a kevésségnek az az, amikor például Friedrich Nietzsche azt mondja, hogy hogyan fogadhatnám el, hogy Isten van, ha az nem én vagyok. Tehát Istennel teszi össze maga. De egyszerűbben is megnyilvánul ez, amikor azt mondom, hogy nem tudom, lenézem a cigányt azért, mert cigány. Vagy lenézem a románt azért, mert román. Vagy lenézem a székelyt, apropó, itt nincs ilyen nagyon, azért, mert székely. Igen, vagy effélék. Vagy egyszerűen az utcaseprőt nézem le azért, mert hogy ő alantas munkát végez. Tehát ez nem viszi előbbre az életet, ez tényleg le. Ez rosszat tesz. De hasonlóképpen megvan a veszélye, a élet a lélekben, tagjaiban is megvan a veszélye annak, az elitista öntudatnak, hogy én többre tartom magam másnál. Mondjuk a egyház községem tagjainál. Jó, hogyha ezen elgondolkodunk, és azt gondoljuk, hogy akkor vagyok több, hogyha többet dolgozok, hogyha többet imádkozok, hogyha... És akkor ez előre viszi az életet, és ez nagyon jó. Kevésség. Fösvénység. Hát a fösvénység szintén érdekes téma az életünkben, mert hogy a jövőről való gondoskodás rendkívül fontos. Tehát az, hogy gondoskodjak az öreg koromról, most már kezdtem ezen gondolkodni, vagy gondoskodjak a, nem tudom én, a gyermekeimről, vagy stb. Nem tudom én, például az előbb említettem ugye a környezetvédelmet, hát gondoskodok a környezetről. Ez is rendkívül fontos. Vagy gondoskodok arról, hogy nem tudom én az ételt nem dobom el. A modern kultúrában mondják, hogy milyen tonnaszámra dobjuk el az ételt. Nagy probléma, tehát erről gondoskodni. Vagy gondoskodok arról, hogy a víz ne folyjon feleslegesen. Hogyha a csap csepeg, akkor megjavítom, hogy ne csepegjen. Vagy... Tehát, hogy gondoskodni a jövőről és erről a világról. Ez nagyon jó. De hogyha úgy vagyok fösvény, hogy amit tehetnék segítséget, azt nem adom meg, erre klasszikusan azt a példát szokták mondani, hogyha van a szekrényemben olyan ruha, amit 6 hónapja nem vettem fel, akkor fösvény vagyok, mert nem adtam oda annak, akinek szüksége lenne rá. Persze megmondom, hogy ez szerintem nem áll ez a példa, mert azért mégiscsak egy a tél és a nyár, ugye az nem 6 hónapra van egymástól, tehát hogyha téli ruhát én, nem tudom én, 12 hónaponként veszem fel, akkor azért azt csak megtarthatom. Na. Jó. Bujaság. Hát a bujaság is érdekes, mert hogy az alapja a bujaság ösztönének az, ami a férfit és a nőt egymás fele fordítja. Feltűnnek egymásnak, és ebből lesznek a házasságok, és ebből lesz Istennek népe. Így születnek gyermekek. Tehát a nemiség, mint olyan, nagyon jó. Akkor válik rosszá és bujassággá, amikor a nemi gyönyör rendetlen kívánása következik be. Mert hogy a bujaság cselekedetei szándékosan szemérmetlen gondolat, beszéd, tekintet, cselekedet, stb. Igazából sajnálom a mai fiatalságot, és pedig azért, mert hogy ebben a kérdésben túl szabados a mai világ. És én emlékszem még gyerekkoromból, hogy milyen erős volt bennem az inger, vagy az ösztön, hogy nem tudom én, csak hozzáérjek egy lány kezéhez. Konkrétan emlékszem, még ma is bizsereg bennem ez az érzés. Ma már ilyen érzések nincsenek, azért, mert túl elszexualizálódott a mai világ a fiatalok szempontjából, és ezért ezeket az apró, de rendkívül fontos dolgokat nem tudják megtapasztalni, érzékelni. Igen. Irigység. Az irigység szinte természetes része az életemnek, hogy irigylem a fele barátomnak az ezt meg azt meg amazzát. Tulajdonképpen ezt is lehet jól értelmezni, hogyha engem arra indít, látva az, hogy a másiknak több van, jobb van, hogy úgy dolgozzak, úgy intézem a dolgaimat, hogy nekem is több legyen, akkor ez is előbbre viszi az életet. Nem rossz, hanem jó. Akkor válik az irigység rosszá, hogyha inkább dögöljön meg a szomszédom kecskéje. Tehát amikor nem engem erősít és visz előre, hanem a másiknak kívánok rosszat. Tehát, hogyha ösztönzést kapnék, csupán a vágy ébredne fel bennem úgy élni, dolgozni, hogy nekem is hasonló legyen, akkor nem volna baj. A torkosság. Hát a torkosság az vicces, mert annyira idejét múlt, hogy már nem is használjuk a kifejezést. A templomon kívül. Hát egy vendéglőben beszélünk így, hogy torkosság. Nem beszélünk. Igen. Mégis, hogyha mértéktelen vagyok evésben, ivásban, az baj lehet. És nem azért, mert hogy az egyház meg a papok kinézik a szánkból a finom falatokat meg a jó bort, hanem azért, mert hogy az egészségünk számára lesz rossz. És azért, mert nem tudjuk konszolidálni az emberségünket, hanem rendetlenek leszünk. A gyűlölködő harag az úgy, ahogy van, rossz. De én bebizonyítom, hogy nem rossz. És pedig azért, mert tényleg rossz az, hogyha nem tudom én haragból valamit csinál az ember, de nézzük meg Jézust, amikor ostort font, és kizavarta a kereskedőket a templomból. Ugye mi azért inkább azt a tanítására szoktunk figyelni, hogy ha megütik egyik arcodat, akkor tartsd a másikat is, mert hogy könnyebb és egyszerűbb ilyen málészájúan élni az életünket, mint hogyha kell, akkor kiállni. Úgy, ahogy Jézus kiállt egyébként a főpap előtt, amikor arcul ütötték, és akkor nem oda tartotta a másikat. Emlékszünk? Hanem mit csinált? Azt mondta, hogy bocsánat, álljon meg a verekedés. Hogyha igaztalant mondtam, akkor bizonyítsd be. Hogyha nem, akkor miért ütsz? Tehát azért van méltóság, és valamikor ki kell kérni. 80-as évek közepén voltam kispap, illetve 85-től 90-ig, és akkor Gyulafehérváron egy kispap kollégámat vallatták a Securitatén, és közben kapott egy pofot is. És akkor szentéletű kispap oda tartotta a másikat is. Kapott még egyet, de úgy kell neki, mert hogy van ideje az arcodatartásának, és van ideje a visszakérdezésnek, amikor a méltóságomat bántják, mert igaztalan, és akkor visszakérdezek úgy, ahogy Jézus példájából ezt látjuk. Egyébként ez a példa is mutatja a Jézusnak a tanítását is, nem egy-egy mondatból kell értelmezni, hanem összefüggésekben kell, el kell olvasni az egész Szentírást, és akkor abból kell megérteni az isteni tanítást. Jóra való restség. Hát gyakorlatilag ez minden nap előfordul az életünkben, nekem is, pedig szentség életre törekszem, és pedig azért, mert a jóra való restségnek ugye két vonatkozása van, egyfelől a pihenés, másfelől pedig az aktivitás, a munka. És azt látjuk, hogy az életünkben gyakorta vagy az egyik, vagy a másik túlzás fordul elő, tehát vagy túlságosan pihenünk, lusták vagyunk, vagy pedig túlságosan dolgozunk, éjjel-nappal, szombat-vasárnap, mindenkor. Tehát valahol a harmónia megtalálása lenne egy megfelelő középút ebben a tekintetben. Tehát van még mit tenni. De hogyha az ember újra és újra ilyen nagyszerű találkozókra összegyűl, lelkesedik, aztán hazamegy, a lelkesedés viszi a szívébe, és még egy-két gondolatot is az előadásokból, ugye, amik voltak ma, meg ebből a predikációból is, akkor azzal aztán lépésről lépésre halad előre. És ez rendkívül fontos. A bűnbánat szentségében, a Szent Jónásban szoktam penitenciaként azt mondani, hogy ne akarjunk megváltoztatni mindent, mert nem fog működni. Persze lelkesedünk nyilván, és azért végezzük a Szent Jónást, hogy minden bűnt tegyünk le, de nem működik. Gondoljunk vissza a múlt Szent Jónásra, és gondoljunk a következőre. A megoldás viszont az lehet, hogyha az ember igyekszik egy dologra figyelni. Egy Szent Jónás, egy dolog. És abban az egy dologban rádolgozik, tehát ott próbál változtatni, akkor remélheti, hogy ott tényleg változás jön be, és hogyha a következő gyónáskor jön egy másik dolog, következő találkozókor egy másik dolog, amiben próbál változtatni, akkor a végén tényleg az életszentség csúcsára feljut, és akkor majd lenézheti a többi keresztényt, aki körülötte van. Nem nézheti. Igen, de akkor mindenképpen remélheti azt, hogy a élete végén eljut az örök boldogságra, illetve boldog lesz itt a föld életben is, és az örök boldogságban is. Amen.
1: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben főtisztelendő dr. Holló László egyetemi előadó tanár szentbeszédét hallották, amely 2026 áprilisában hangzott el az Élet a lélekben plébániai imacsoportok 27. találkozójának az ünnepi háladó szentmiséjén.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a remény lángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, adj bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek! Az apostolok cselekedetéből az egyház megszületésének eseményét láttuk. Valaminek a kezdeti eseménye azonban nem azonos egészen azzal, ami folytatódik. Mégis a kezdetek az alap. Ugyanúgy, mint az ember születésében vagy fogantatásában. Vissza kell menni mindig a kezdetek igazságához, de nem maradunk meg a kezdeteknél. Ha az egyház megfogant, akkor fejlődik, mint ahogyan az emberi élet. Igen, az egyház fogantatása hasonló módon történik, mint az emberi élet.

Abba az Isten, de abban a pillanatban ezt a kis anyagot fölemeli a személyes létbe. Ez jelenti, hogy ember vagyok. Valaki vagyok. Az egyház fogantatása hasonló módon történt. Megismétlődik, pontosabban most megy végbe a krisztogenezis, a Krisztus fogantatása. Mária méhében a Szentlélek Isten megalkotja Jézus emberségét, amelyet lefoglal a második isteni személy. Ez az egyház őseredete. Drága testvéreim, ez valaki nem érti meg, vagy nem akarja megérteni, akkor az egész kereszténysége összedőlt. Akkor azt hiszi, hogy olyan, mint a többi vallás. Azt hiszi, hogy egy vallás, nem az több. Az emberi test, amelyet lefoglal egy személy Mária méhében, az a valaki, az a második isteni személy. Mit olvasunk a Lukács evangéliumban? A szűzanya megkérdezi, hogyan történik az, hogy fiam lesz? Hiszen férfit nem ismerek. Józseffel nem él még együtt. És mit mond az angyal? A Szentlélek szár reát és a magasságbeli ereje borít be, ezért a születendő Szent is Isten fia lesz. Szent háromságos esemény. Az Istennek, az Atyának a fia a lélek erejéből lefoglalja azt a csodálatosan elindult emberi életet. Tehát míg a mi személyünket a semmiből teremti az Isten, Mária méhében azt az emberséget az örök Isten második személye foglalta le. Ez a kereszténység, ez az örömhír, ez a pünkösd, hogy az a kicsi Jézus, amelyik most éppen alszik, annak az énje, az Isten. Az örök atya fia, és mégis a testvére, mert emberé lett. Ez a Krisztus fogantatás. Az Úr Jézus földi életének kezdete az egyház eredetének a lehetősége? Nem. Az egyház valódi kezdete. Íme karácsony és pünköst. Íme a Szentlélek műve. És itt most, pünköskor mindig ilyenekről szoktunk beszélni, szeretet, lelkesedés, stb. Hát ezután jöhet a szeretet meg a lelkesedés, de itt nem bizonytalan érzelmek vannak, hanem dogmák. Az azt jelenti magyarul, hogy igazságok. Nem valami test fölötti spiritualitás a kereszténység, valami meditációs gyakorlat, hanem az anyagnak a fölemelése egy személynek a létterébe. Kik az igazi materialisták? Mi vagyunk? Mert a Mária méhében elindult kis élet, az az Istennek az élete lesz. Mert a második isteni személy foglalja le magának. Aztán nem valami abszolút spontaneitás, partalan szabadság indul el Mária méhébe, hanem milliárd és milliárd biológiai szabály indul el, és a magzati Jézus pedig azért jött, hogy minket megmentsen. Az atya iránti szeretete hozta le. Tehát ő is céllal jött. Küldetése van. Ezt mondja most pünköskor, hogy amint engem az atya küldött, úgy küldelek én is titeket. Mi ez az amint úgy? A Szentlélek küldte a második isteni szemét, az atya fiát, hogy emberré legyen, hogy testvérünk legyen. Most azt mondja az Úr Jézus, hogy amint az atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket, vagyis most egy fogantatás történik megint, az egyházban Krisztus egy új módon lesz jelen, ugyanazzal a küldetéssel. Igen, csak akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát a megtérést kell folytatni, amit Jézus elkezdett, amit prédikált. Olyan liberalizált egyház, amely csak feloldoz és megbocsát, de nem mondja, hogy annak van egy nem feltétele, igazsága. Menj, mondja Jézus, de többé ne vétkezzél. Ha ezt egy pap, egy püspök kihagyja, az nem evangélium.

Menj, de most kezdj egy kegyetlen harcot. Szakítás, repítés, szenvedés, amíg legyőzzük a bűnt magunkban. Mert szabadságra hívott minket Krisztus, nem pedig rabságra. Felszabadít egy vele való életre. Igen, nem cél akárhogyan növelni Krisztus egyházának tagságát. Egy szabad döntést feltételez ez. És pedig, hogy Jézushoz csatlakozom, szakítva a bűnnel, és feloldozott leszek. Most pünkösd napján ez bontakozik ki. Itt is van anyag. Nem mint Mária méhében, hanem itt az anyag az apostolok, akikre a Szentlélek leszáll. És ebben a kis embercsoportban Jézus személye, mint abszolút központ jelenik meg. Tehát az egyháznak az az identitása, hogy a mélyén, nem a felszínén, ott sok baj van, a mélyén egy valaki én van, a názáreti Jézus, az Isten fia. Ezért beszél Szent Pál arról, hogy Krisztus titokzatos teste vagytok. Mert egyénenként is a keresztségben ez történik velünk. Igen, testvéreim, nem vallási csoport vagyunk csopán, nem felekezet a többi felekezet között, hanem az emberiség új, egyetlen, végleges összegyűjtési tengelye, lehetősége. Ezért mindegyik a maga nyelvén hallja, mert a szívünkbe kiáradt lélek által az Isten fiúságba fölvételt nyertek. Lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. A Szentlélek mindegyik Jézushoz tartozó apostolokban most Krisztus fogantatást csinál. Mindegyikben a föltámadt Krisztus hozza a Szentlélek. Mindegyikünkben ott él, élni akar. Hol? Ott, ahol azt mondod, hogy én. Hát hol van benned az én? De nem mondd, hogy nincs. Ott akar velünk lenni, ahol senki se tud veled lenni. A legszeretettebb lény is magadra hagy. Legfeljebb benne, hogy ő is engedi, hogy Krisztus lefoglalja meg én is, és akkor a szöllőtőn szöllővesszők leszünk. És akkor nincs elvállás. Nincs szeretet megszakítása. Ez a pünköst. Az emberiség egységének, miután történt, most már láthatjuk, logikai szinten lehetetlebb, mélyebb, egyetemesebb alapot adni. Mindig szeretnénk az emberiséget összefogni. Ez nem rossz önmagába. De mi alapján? Elvek alapján, gazdaság alapján, nem baj, de nem fog sikerülni. Mert akkor csak elvtársak leszünk, meg banktársak, meg vallásos, egy vallásba tartozó felekezeti tagok. De tessék elképzelni, van-e annál mélyebb egység, hogy te benned a megkeresztelt és hívő emberbe. Az Isten fia halottaiból föltámad, tehát már dicsőségesen uralkodó Krisztus lefoglalja az énedet. Benned él. Veled él. És mindegyik hívőben ugyanaz. Tessék megcsinálni délután, hogy logikailag találj ki mélyebb egységet. Nincs. Egy lenne még. Azt, amit az összes többi vallás hirdet, hogy mind Isten vagyunk, az egész világ Isten. De ez meg nem igaz. Itt összeolvadás van. Én te vagyok, mondja a Buddha. Te meg én vagyok. Nincs én te. Nincs szeretet. Nem igaz. Minden egy, és erre kell rádöbbenni. És te vagy az Isten. De ez nem egyesülés, ez összeolvadás. És nem is tudom elfogadni, mert szeretet van. Az az ember igazi története. Ez pünkös, ezt érinti meg. Mit érint meg? Az, hogy van szerelem és barátság.
Az, hogy amiatt szenvedünk, vagy örülünk. Hogy az Isten fia az én édes testvérem lett. Hogy a halálból föltámadt Jézus bennem él. És ezt ajánlja fel minden embernek. Ez a pünkös lényege. Az egyház fogantatása, ami keresztségben történő fogantatásunk által. Igen, tehát az egyháznak van teste, szervezete, jogrendje is, ha kell, liturgiája, kell misére menni, kell imádkozni, kell hangozni, hogy van az ének, mert test vagyunk, ugyanakkor Krisztusban egyetlen valóság vagyunk. Azt mondja, hogy sok tagja van a testnek, de csak egy valaki birtokolja az egyházat. Testvérek, ez az a Szent Pál írta, aki pár évvel Jézus mennybe menetele után üldözte a keresztényeket. És Jézus világos nappal megjelent neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus vagyok. Meg sem merte kérdezni, nem mert vitatkozni ez a nagyon gondolkodni tudó ember, hogy bocsánat, én nem téged üldözlek, hanem a híveidet, akik megosztják a zsidóságot. Meg sem merte kérdezni, mert ekkor megtudta, hogy az a gyatra kis társaság, ahova ő tartott elfogató parancsal, az a pár zsidó, aki keresztény lett, az Jézus. Mert bennük él. Miért üldözöl engem, nem a híveimet? Ezért írja, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Persze, testvéreim, most felhoztattuk nagyon sokat, de kezdjük azért magunkon, milyen gyatrák és bűnösök vagyunk. Ha ezt nem látja be valaki, akkor legyen szíves többször gyónjon. A sok gyónásnak van egy értelme. Belátod, hogy menthetetlen eset vagy. Zavarosak vagyunk, önzőek vagyunk. Iszonyatos önközpontban. Még a jó cselekedeteinket is meg kéne gyónni, mert ott is ott van az önzés. Hát ez vagyunk. De mégis az Úrhoz tartozunk. Tehát ez a szentség. Ehhez kell felnőni. Az egyház felszínén bajok vannak. Apostata papok. Szétment házasságok. Mindenféle bűn. Mint ahogyan a tenger felszíne olajjal szennyezett mocskot beledobnak. Menj csak le a búvárral. Micsoda csend van odalent. Milyen tisztaság. Micsoda vidék. Ez az egyház. Ez a mélye. A mise, ahol ott van Krisztus, és megáldozhatok. Ez az egyház. Ez a pünköst. Ez annyira új és végleges formájú emberi formáció a történelemben és az egész csillagvilágban, hogy mi magunk keresztények is nehezen értjük meg. Hanem mindig hasonlítani akarunk a világhoz. Az egyház mindig olyan akar lenni, mint a világ. Politikai korrekt beszédeket mondunk, hogy tessünk a világnak, és hogy többen legyünk. Nem. De teljesen más a mi emberképünk, Krisztus képünk és egyház képünk. Mi az emberkép, amivel kezdtem? Az emberi testet áthatja egy szabad személy, egy szellemi valóság, mely Isten közvetlen teremtménye, amely Isten képére teremtetett. Mi az, hogy képére? Az, hogy valaki és nem valami. Az Isten nem lehet valami, nem lehet világenergia, testvérek. Hát ide züllött az a jó, hogy a magyar parasztész, beavatod magadat a világ. Hát az energia az nem tudja, hogy van olyan buta. Az ember a világ istene. De ha nincs egy atyafiú szentlélek, ha Isten nem valaki, akkor kihez tartozok? Akkor rám szakad egy univerzális magány. Tehát Isten az ő képére teremt minden megfogant kis emberkét.
vagyis a vele való kapcsolatra. És a Krisztus képünk milyen? Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, vagyis Jézus Isten, csak a Szentlélek által. Vagyis, aki valóban hiszi, hogy Jézus az Isten fia, aki emberré lett, az azért tudja ezt mondani, mert ő is Isten fia lett. Részesedett benne. Ez olyan, mintha hazamész, és a kiskutyád azt mondaná, hogy szevasz, hát akkor az emberré lenne, ilyen meg nincs. Amikor a názáretinek azt mondod, hogy tudom ki vagy, az Isten szentje, az azért tudod mondani, mert a Szentlélek téged is fölemelt, az isteni természet részesévé tett. Ez az egyház fogantatása, ez a hívő embernek egy új belső élete. Ez az, amiről Nikodémusnak azt mondja az Úr Jézus, mi az Isten országa? Újjá kell születned. Ez egy új fogantatás, egy új élet. Ezért nem kell megkérdezni keresztény hívő családnak, hogy akar-e a gyerek majd 18 évesen kereszténynek lenni. Mert ha ez egy párt lenne, ha egy vallás lenne, akkor tessék majd döntsön. De ez életadás. Hát azt se kérdeztétek meg, hogy akarsz-e születni. Ez a keresztség. Ez a második vatikáni zsinat, nem az össze-vissza beszéd. Azt mondja Szent János, hogy azért írtam nektek, hogy életetek legyen Krisztusban. És milyen megdöbbent, hogy ez a János evangélium elején azt írja, hogy mindaz, aki befogadta Jézus hittel, az hatalmat kapott, hogy Isten fia legyen, aki nem bérből, nem a testösztönéből, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. Ami megdöbbentő, testvérek, hogy az kettőt jelent. Jézus jelenti, aki nem bérből született, nem ösztönből, nem Józseftől fogantatott, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. De a másik magyarázat ugyanez, hogy ez arra vonatkozik a keresztényre, aki befogadta Krisztust, hogy bár bennünk van egy testből, egy vérből, egy férfi akaratából való fogantatás, de a keresztséggel mi Istentől fogantattunk. Ezért azt mondja Szent János, ne csodálkozzatok, hogy a világ nem szeret benneteket, mert nem vagytok a világból valók. Ki lettünk véve a világból, de mégis itt vagyunk. Tulajdonképpen bennünk találja meg a világ a végső értelmét. Istennel bennünk találkozik a világ, mert mi az Isten fiának az életét éljük. Testvérek, ez az egyház. Olvasunk statisztikákat, félelmetesek, szociológiai fölmérések. Hát nem olvasom fel, elmenne az idő, de érdekes lenne. Most kérdezkel csináltak Magyarországra vonatkozóan is, hogy sokkal többen vannak megkeresztelve, és jóval többen mondják magukat valami felekezethez tartozónak, mint ahányan akár alkalmilag gyakorolják a hitüket. Egész Magyarország 59%-a hisz Istenbe, csak ennyi. Köztük fele-fele arányban vannak azok, akik teljes meggyőződéssel, és azok, akik kétségek között. Ez azonban sokaknál nem jár együtt például vallás gyakorlással. Aztán magukat katolikusoknak, mondóknak is csak 12%-a megy templomba, legalábbis heti gyakorlattal. Aztán van a nagy többség, 71% a katolikusoknak, azt mondja, egyedüli családi hagyomány miatt katolikus, de ő nem hisz az Istenben. Tehát katolikus, mert ugye el kell jönni, elénekelni karácsonykor a mennyben az angyalt, meg milyen aranyos a kis Jézuska, meg sonkát kell lenni húsvétkor. Katolikus ateista. Félelmetes. Tehát újra kell kezdeni az ige hirdetését, paptestvéreim. Reggeltől estig, estétől reggelig készülni, magunknak hirdetni, hinni benne és megújulni a papi életeknek.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Ima kéréseiket fogadom, hívom és bátorítom, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen a Lázárfalvi hívekkel 12 órától imádkozhatjuk a rózsafűzér imát, és 12 óra 30 perctől az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni lélekben a lázárfalvi hívekkel. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Közel 25 percünk áll rendelkezésre, hogy hívjanak, írjanak üzenetet, használják ki az időt. Általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délelőttön is. Elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységéért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, vizsgázókért, akik most vizsgák előtt állnak, a diákokért imádkozzunk hittel, bizalommal. Ugyanakkor önkénteseinkért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békért és a háborúk megszűnésért imádkozzunk különösen hittel, bizalommal. Érkeznek üzeneteink, felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelkük üdvükért, segítők egyelemért, békességért a családban. Köszönöm szépen, Isten fizesse. Mai rózsafűzért felajánlom gyermekeim egészségért, Sándor nagybetegért, fontos szándékért, halottaink lelkük üdvükért, bűneink bocsánatáért, a világ békért és önökért. Köszönöm szépen, írta egy hallgató. A rózsafűzért testvéreimért, gyógyulásukért, férem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen. Mai imákat rózsafűzért felajánlom hálából a drága Szűzanyának, a családomért, egészségért, lányom vizsgálatáért, minden emberért, Uram, irgalmaz nekünk, köszönöm szépen. A rózsafűzért egészségért, békességért, unokáim jó tanulásukért, fiam munkája és sikeréért ajánlanám fel, férem örök nyugalmáért, köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhatunk. A rózsafűzért felajánlom Mezei Anna Piroska lelke üdvét, akinek tegnap lett volna a születésnapja, a Jóisten adjon örök békés pihenés neki, az örök világosság fényeskedjék neki.

0: telefonálót. Kapcsolok, halló, már a rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökre, amen.
1: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani hálából, sok-sok kapott kegyelemért. Az ima meghallgatásáért, a családom egészségéért, a gonosz távozásáért, két pontos szándékért, bűnöm bocsánatáért, az úton levő gyermekeimért, az összes halottaimért, a testvérem lányáért, aki beteg, a Jóisten adja vissza az egészségét, a Mária Rád összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, köszönjük szépen a telefonhívását, ezt a rózsafűzért felajánlom, gyermekeimért, családjukért, egy fontos ügy megoldásáért Isten fizesse, köszönöm szépen. Itt remény szereted jegyében köszöntöm a hidegségi 50 éveseket köztük, akit személyesen is ismerek, Isten fizesse, értük, imádkozom, Ilonka Simonból küldte az üzenetet. Csíkszent Imrén Szakács Ildikónak boldog születésnapot kíván Zsuzsa, ezzel a rózsafűzér imával Isten éltesse sokáig. Gyimesből én is felajánlom ezt a rózsafűzért, magyar nemzetünkért, ugyanakkor felajánlom a szűzanyának és a szent fiának a kapott kegyelmekért, egy mindennapos hallgató Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom édesanyám lelküdvét, aki 8 éve kápolnás falusi temetőben nyugszik, pihenése legyen csendes emléke áldott. Haló, haló, Mária Rádió. Haló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkérni a szűzanyához, hogy adjon segítséget, a gyermek segítséget nekem, hogy gyógyulja, kérem a szűzanyámat, hallgassa meg a kérésemet. A férje megészségét, egyszer meg az egészségét, a szűzanya hallgassa meg a kérésemet, és a húga megészségét is, és három fiúnak az egészségét, kérem a szűzanyámat, hogy segítséget minket. Hallgassa meg a kérésemet. Édesapámnak, édesanyámnak, adja meg a nyugodalmat. És a gonosz lélek távozásáért, kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Adjon segítséget, kegyelmet. Erős egészséget nekünk. Isten tudásról, hogy meghallgassak, dicsértessék az Úr Jézust.
0: Mindörökké, amen. Előtt egészséget kívánok én is önnek, tartson velünk, és imádkozzunk együtt. Hálát adok a fiamért és maga megészségünkért, szűzanyám, benned bízunk, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom holnapi napon történő sikeres konzultációért egy doktornővel. Én, Uram, én Istenem, ott, hogy a legjobb döntés születhessen testvérem gyógyulása érdekében, Isten fizesse a közös imát, írja egy hallgató. Lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Isten fizesse. Imád kérek a családom betegeiért és önökért, Emike küldte az üzenetet. Imád kérek kicsi lányomért, az ő egészségéért, álmai valósuljanak meg. Jézusom, bízom benned. Halló, halló, Mária Rádió. Hallgatjuk, Mária Rádió. Halló, halló. Valamiért a kedves hallgató nem szól bele a telefonba. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén most élőadásba jutott a kedves hallgató. Elmondhatja ima kérését, szándékát, illetve szöveges üzenetben is leírhatják a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. És itt is van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék a Jézus
0: Mindörök Krisztus! Amen.
3: A mai rózsafűzéléket és szentmiséket felszeretném ajánlani a drága férjemért, aki 6 éve hagyott itt bennünket, ugyanakkor szüleimért, anyósomékért és Sanyi bácsiért, és a gyermekeimért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amely köszönjük telefonhívását. Ezt a rózsafőzért, egészségét, békességét, unokáim jó tanulásukért, fia munkai sikerének megomladásáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm. Hálát adok a családomért, és ezt a rózsafűzér imát felajánlom. Több fontos szándékért, drága Jóistenem, légy velünk, bízom benned. Mai rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásért, nagyon fontos szándékokért, elhunyt szeretteink lelkük üdvükért, gyógyulásért, jó orvosi eredményekért, bűneink bocsánatáért, önökért, áldott békés szép vasárnapot kívánok mindenkinek, írt egy hallgató. Imád szeretnék kérni, és felajánlom ezt a rózsafűzér imát elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Drága Jóistenem, hallgass meg kérésemet, családomért imádkozom, kérnénk egészséget a családunkba, gyermekeimet óv meg minden rossztól, köszönöm szépen, Isten fizesse. Halló, halló, Mária Rádió.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai nap összes imáit fel szeretném ajánlni édesanyám gyógyulásáért, öcsém, a drága fiam, családjuk egészségükért, valamint a Csongi fiam, édesapám, s a férjem, testi és lelki nyugodalmukért, a Mária Rádió összes dolgozóiért, s a világ békéjét. Zita voltam, Vértőce Miklósról. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok mindenkinek.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, tartson velünk, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhűnt szeretteim lelkük üdvükért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességét családunkban, ugyanakkor a világban. Köszönöm szépen, és több fontos szándékért is imádkozom önökkel. Imád szeretnék kérni, és felajánlom hálából a családomért, az utazókért. Kérem a szűzanyát, hogy segítse az utazókat, hogy szerencsésen megérkezhessenek. Isten fizesse a közös imát. Rózsafűzért kérem gyermekeim áldását, egészségükre áldást kérek, halottaim békés örök nyugalmáért és egy fontos szándékért imádkozom önökkel. Halló, Mária Rádió!
5: Halló, viszéltek szépen, Jézus!
0: Mindörök, amen!
5: Rózsafűzért, az egészeti szennyiség fel szeretném ajánlani, rászorokatni a sikeres fizsgáljáért. Adja jó Istenki, engedték, hogy sikerüljön az életbe minden terve, és valamint a fiam szerencsésen érkezzen hozzá külföldről. Egy édesanyja vagyok, óvó édesanyja vagyok. Isten tizess, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Imádkozzunk fittel, bizalommal. Rózsafűzért felajánlom három fiamért, családjukért, férjemért és magamért. Szűzanyám, légy velünk a mindennapokban. Rózsafűzért felajánlom szenvedélybetegek gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter szovátáról tart velünk az imában. Hálából imádkozom ezt a rózsafűzért, írja egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, és hogy sikerüljenek a vizsgáim, a családomért, egészségét, minden ember békében éhessen mindenkivel, Istennek legyen hála mindenért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjemért, hogy a Jóisten enyhítse fájdalmait és mindenért hálából köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, szűzanyám, takar be őket védőpalástoddal, vigyázz rájuk, Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanyja. Rózsafűzért felajánlom László megtérését és a gonosz távozásáért a családból, Jézusom, bízom benned. Halló, halló, Mária Rádió.
6: Halló.
0: Igen.
6: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, hallgatjuk.
6: Dicsértessék, Jézus.
0: Mindörök, amen.
6: Szeretettel köszöntöm önöket, a sorvezetőket, és ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlni testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért és a békéért. Áldott szép napot, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindenre kiámen, áldott szép napot kívánok én is önnek, köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén most élőadásba jutott a kedves hallgató. Elmondhatja ima kérését, szándékát, de szöveges üzenetben is várom az ima kéréseket a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. 12 órától majd a rózsafűzér imában a lázárfalvi hívekkel tudunk együtt közösen imádkozni, és 12-től 30 perctől majd az ünnepi búcsú szemmisében tudunk lélekben együtt lenni. Addig várom telefonhívásaikat, még közel 10-15 percünk van az imakérésekre szánt időben. Használják ki ezt az időt, és küldjék el imakéréseiket. Így is tett egy újabb kedves hallgatónk. Imád kérek férjemért, mennyemért, szüleim lelkük üdvükért, Jézuson bízom benned, írta egy hallgató. Családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársamért, szüzanya óvja őket minden bajtól, ezért imádkozom önökkel a mai nap, Isten fizesse. Halló, halló, Mária Rádió.
7: Tétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: A rózsafüzét és a szentmisét fel szeretném ajánlani édesapámét, Tála Jánosét, édesanyámét, Tála Ágnesét, testvéremét, Tála Imrét, férjeimét, Csalomó Ferencét és Bálint Gáborét, akik a Csíkszentgyörgyi Kálvária temetőben nyugszanak. Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Imádkozik értük Margit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, további szép napot kívánok.
0: Köszönjük szépen, áldott napot kívánok én is. Önnek köszönjük, hogy velünk együtt imádkoznak.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Bétácsik az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is ezt a mai rózsafűzét és a szentmisét szeretném ajánlani, mivel ma volna házasságunk 46. évfordulója, de sajnos 3 éve egyedül maradtam a férjem lelkeüdvéért, aki örök álmát aludta anyósommal, apósommal a madépharmi temetőbe, és az én testi és lelki megnyugvásomért imádkozom. Jézusom, bízom benned, Isten fizessen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, ami hitelbizalommal tartson velünk, és imádkozzunk együtt, erre hívom önt is.

0: Mare Radio.
1: Mi tetszik az úrézet.
0: Mindre kell menni.
1: Ajánlom a szűzanyas a Jézus szívet tiszteletére, és a felsorolt szándékokért, amit elmondtak a Mária Rádióba. És még ajánlom a háború megszűnéséért, a szeretetét, a betegségemi gyógyulásáért, minden betegét, és minden jót tesz szándékú emberért. Ajánlom fel, és önökkel leimádkozok mindig a halottjaimért, a közös halottjaimért, és minden jótevő emberi, de különösen a háború megszűnési és a szeretete. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Gyimesből.
0: Mindre kell, mi nagyon szépen köszönjük a telefonhívását, ön is tartson velünk és imádkozzunk együtt. Imád szeretnék kérni lelki gyermekeimért, gyógyulásomért, testi teljes megtérésért, édesapám gyógyulásáért, köszönöm szépen, Isten áldja önöket. Imád kérek a családomért, gyermekeimért, egy fontos ügy megoldásáért, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom gyógyulásomért, egészségért, csíksom és segítő szűzanya takar be védőpalást oddal bennünket. Rózsafűzért felajánlom magam és páromért, külföldön élő két fiamért, munka lehetőségét, hogy rendben legyen az is, lelkitársért, szüzján takard be védőpalást oddal őket, hálából a kapott kegyelmekért, egy mindennapos hallgató küldte az üzenetet. Szeretném kérni ezt a rózsafűzért, és mindennapi imámat én is önökkel imádkozom, Gábor atyáért, Csaba Szilágy Somióról tart velünk az imában. Egy édesanyja Erdélyből írja a rózsafűzét, és a hét összes imáját felajánlom drága lányom lelküdvét, két fontos szándékért, hálából a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, férjem és magam gyógyulásunkért, külföldön élő unokámért, fiamért, az összes beteg gyógyulásáért, a világ békét, Isten fizesse a közös imát. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörök, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesséért, hallgatóért, és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, tartson velünk és imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom fiam lelki gyógyulásáért, írja egy hallgató. És telefonáló tart velünk, halló, már a rádió.
3: Csak egy pillanat, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindre kell
3: menni. Én élő áhunk tagjaim, a család békéjét, már a rádió megmaradásai, a gyimezüki zarándokóit elvottunk az este, Csíksomja, Mária édesanyám, mert más édesanyám nincsen, sem élő, sem az, csak meg Mária édesanyám, benne bízunk, benne vagyunk minden percet, a gyimezüki papácsikét, hogy a szüzanyja takarabé palacsal sárja meg minden lépésükben, őrezze meg gondoszkod. Imádkod, biztosél a lélek együtt egymásért, a nehát betegekért, akik most készülnek majd műtétre. Dicsértessék az Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a telefonhívását. Jó Isten áldja meg és hallgassa meg kéréseit.

0: Aló, Máté Rádió? Aló, aló? Mindenre ki amen?
1: Ezt a rózsafűzést, az összes ma megünnepét szentmisét, én szeretném ajánlani, alapból kapott kegyelmet, Ragasz Szűzanyának, az a Szent Fiának, bűneink, bocsánatáink, testilelki gyógyulásomért, ellenségeimért, halottaink lelkeügyvéért, a pápa szándékára, önökét, nagyon fontos szándék, a dicsépesség az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindenki, ami áldott napot kívánok, én is önnek köszönjük a telefonhívását. Káros szenvedélyektől, hogy megszabadulhassak, elhagyhassam őket, ezért imádkozom önökkel, írt egy hallgató, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom jó orvosi eredményekért, Isten fizesse, köszönöm szépen, önökkel imádkozom. Még maradt néhány percünk az imakérésekre szánt időben. 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezen két telefonszámok egyikén jó hosszasan csengetve bejutnak élőadásba, és elmondhatják imakéréseket, szándékaikat, ugyanakkor szöveges üzenetben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Majd 12 órától a Lázárfalvi hívekkel tudunk együtt imádkozni a rózsafűzér imában, és 12 óra 30 perctől pedig az ünnepi búcsú szemmisében tudunk együtt lenni lélekben. Erre hívom önöket is, hogy tartsanak velünk, most pedig még a hátralévő időben használják ki az imakérésekre szánt időt.

0: telefonálót köszöntök. Halló, már a rádió?
1: Halló.
0: Igen, hallgatom.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafüzét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, bűneink bocsánatáit, hálából a kapott kegyelmeit, a lábam gyógyulásáért, hogy tudjak járni, kicsunokám, a leányom gyógyulásáért, a kapott kegyelmekét, bűneink bocsánatáért, a hozzám tartozó halottaimé, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, az úton levőkért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Érkezett egy üzenetünk, imád kérek a családomért, Enikő Csíkszeredából tart velünk az imában.

0: újabb üzenetünk, amely összes imád önökkel imádkozva felajánlom további gyógyulásunkért, Isten fizesse, Ibolya küldte az üzenetet. És telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Micsit teszik az úr jövő?
0: Mindörökké, amen.
1: Testvéri, szeretettel köszönteném a Vöztes Mária Rádió dolgozóit. Nagyon szépen köszönöm azt a sok szép imád, akit mindenkért imádkoznak. Ilyen szeretném ezt a Szent Olvasót felajánlani a családom békességéért, gyógyulásomért, akkor húgomnak a gyógyulásáért, a gyógyó Isten, hogy a mindennapi keresztjét tudja viselni az Úr Jézus szeretetébe, és élőkért, holtakért, háború megszűnéséért, az összes egyházért, és mindenkiért adjon a jó Isten békét a világnak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten tüvesse.
0: Mindörökké, amely Jóisten, hallgassa meg kéréseit, köszönjük a telefonhívását.

0: Haló, Máli Rádió, köszöntök egy hallgatót.
1: Dicsért a Jézus Mindre Krisztus.
0: Mindre kellene.
1: A rózsafüzér és a szentmisét szeretném felajánlani. Önökkel együtt imádkozva az elfelsorú szándékokét, a családomét, és hónap megyek egy fontos kivizsgálásra, adja a jó Isten, legyen jó az eredménye. Ilyen házhoz kötött beteg vagyok, nem tudok járni misére, csak a Mária Rádión keresztül tudok imádkozni. És az egyetlen drága unoka, amit aki mindig a hosszú utakon van, hogy a drága jó Isten őrizze meg minden bajtól, balesettől, segítse haza szerencsése, mert nagyon sokat segít rajta. Köszönöm szépen a lehetőséget, egy további áldott Istentől megáldott szép napokat kívánok mindenkinek, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindre kell meg, köszönjük szépen, viszont kívánunk áldott szép napot önnek is, és köszönjük, hogy hívott, hitelbizalommal tartson velünk az imában. Rózsafűzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimét, unokámét, szüzönyám, takard be védőpalástoddal őket, vigyázz rájuk, őrizd meg őket minden rossztól, veszélytől. Jézuson bízom benned, egy aggódó édesanyja küldte az üzenetet. Rózsafűzét és az összes imát felajánlom a szüzönya szándékára, valamint gyermekeimét, unokáimét, elhunyt szeretteim lelkük üdvükét. Tisztított tűzben szenvedőkét, különösen magamért, külföldön dolgozó nagyfiamért, segítő emberekért a hétköznapokban. Jézuson bízom benned, őrizd meg minden bajtól, köszönöm szépen, egy szerető és aggódó édesanyja Széki udvarhelyről küldte az üzenetet. És egy utolsó betelefonálóra van még időnk. Haló, Máli Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindröki, amen.
2: Ezt a rózsafüzét magukkal imádkozva felajánlom az Úr Jézusnak, a szűzanyának, hálából a megsegítő kegyelmekét. Felajánlom testi-lelki gyógyulásom, én nyugalmomért, a családom élő és hozzám tartozó összes halottjaimért. Isten tízesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kell meg. Köszönjük szépen a telefonhívását. Kedves hallgatóink, imakérésekre szánt időnk lejárt. Hívom önöket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az elhangzott kérésekre, szándékokra, a lázárfalvi hívekkel, majd 12 óra 30 perctől az ünnepi búcsú szemmisében legyünk itt lélekben, közösen ünnepeljünk együtt. Az önök imakéréseit az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából Pál Gelét fogadta. Áldott szép napot kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 1. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Szeretném meghívni önöket, hogy közösen fonjuk az égi anyán koszorúját. Kérem önöket, közösen imádkozzuk a rózsafűzért a lázárfalvi hívekkel. Felajánlom ezt a rózsafűzért Isten dicsőségére, a szűzanya tiszteletére, falunk lakóiért, minden hívő testvérünkért, a családokért, és azokért is, akik eltávolodtak Istentől. Kérem a jó Isten békéjét és áldását mindannyiunk életére, valamint a saját és szeretteim lelki javára, élőkért és holtakért, külön a rám bízott szándékokra. A rózsafűzér előimádkozói Bálint Teriszke, Bálint Erzsébet, Potyó Piroska, Bálint Zsófia és Fekete Klára. Kérem önöket, imádkozzunk együtt, hiszen a Szent Olvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk, édesanyja szemével, és szeretjük Jézust édesanyja szívével.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy!

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján,
0: amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján,
0: amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
2: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján,
0: amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Ednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és
0: mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóborúzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelked elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
3: gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a meg gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek, ennek képen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentüz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áítatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó szentséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyeljük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Szent misét közvetítünk Lázárfalvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Pál Vilmos barna alcsiki főesperes mutatja be, a kántori szolgálatot Barta Zsolt látja el. A búcsú ünnep alkalmából hálával ajánljuk fel ezt a Szent misét, kérjük a Jóisten áldását egyházközségünkre, családjainkra és minden jelenlévőre és önökre, kedves Mária Rádió hallgatók. Imádkozzunk élő és elhunyt szeretteinkért, közösségünk lelki megújulásáért, azért, hogy hitben, szeretetben, egységben tudjunk növekedni. Fogadj el az Úr felajánlásunkat!

0: Az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
2: Kedves jó testvéreim, búcsút ünnepelni gyűltünk össze ide Lázár falvára, úrnapi búcsút Krisztus Urunk szent testének és vérének ünnepét ünnepeljük, és köszöntjük az oltári szentségben köztünk és értünk itt levő Krisztust. Azért maradt közöttünk, hogy az ünnepi prefáció mondja, hogy ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, szent erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Krisztus köztünk maradt, hogy erőt adjon, hogy bátorítson, hogy megtisztítson. Ezekkel a gondolatokkal köszöntsük mi is az Úr Jézust, és kérjük az ő bocsánatát, kérjük az ő áldását életünkre. Gyónom
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

0: végem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy a megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.

0: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen a hála.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk. Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztam őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában.

0: Főtisztelendő paptestvérek, kedves Lázárfalvi hívek, kedves Mária Rádió hallgatók! Ne dobd el, ha eltört, ne sír minden rés, és ha egyszer rajtad is lesz egy-két repedés, sződd át színarannyal, mert minden seb egy jel, hogy szerettél és éltél, és nem futottál el. Énekli egy dal. Úrnapja, hála az ember részéről, melyet kifejez körmenetben is, hogy köszönöm, Uram, hogy annyiszor rád találhattam. A szentmisében, amikor felnézek rád, egy megtört kenyér felmutatásában adsz bizalmat és jó érzést az életemben. Ugyanakkor azt is köszönöm, hogy küzdelmeim, vereségeim, gyávaságaim esetén nem futottam el tőled, vagy ha igen, akkor csak oly távolra, hogy visszatalálhattam hozzád. Pirinszky János szavait idézve, azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz, de láthatod a por meg az idő, mégis oly súlyos buckákat emel közét közém, hogy olykor elfog a szeretet tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ünneplő testvérek, az életünkben hordozunk repedéseket, kudarcokat, betegségeket, bűnöket, elrontott kapcsolatokat. Gyakran halljuk a kísértő sejtelmes ámítását, ami eltörött, az hasztalan, ki kell dobni. Krisztus azóta, a mi időnk előtt és a mi időnk után is elindul megkeresni az egy elveszettet. Az eltört életű embert a sikeresek tömeges és többletes magamutogatásában. Úrnapját én úgy szeretem ünnepelni, hogy a szívemmel szeretem kidobolni, hogy ilyen nagyon szeret az Isten. Visszavonhatatlanul egészen a miénk lett. Miközben annyi minden elveszíti jelentőségét a mi életünkben, annyi mindent leértékelünk, vagy csak egyszer használunk, vagy csak felgyorsult ütemben használjuk a személyeket és tárgyakat, és nem értékeljük, Krisztus az életével örökre magához váltott bennünket. Az utolsó vacsora terme a megingathatatlan bízalom, akinek nyújtja a szent testét, és akikért imádkozik, hogy szavamra hinni fognak bennem. Azóta is kenyeret nyújt az áruló, az érvényesülősű szája és szíve felé. Ennél az igénél én egy kicsit mindig elérzékenyülök, mert ez olyan és sokkal több, mint amikor valaki azt mondja, hogy én élni sem tudok nélküle, csak veled és érte. És ez az ígéret makulátlan tiszta, messze elkerül minden érdekhullámzást. A magam esetlen papi életéből kiindulva, azt gondolom, hogy sokszor ismételhetnénk Péter apostol szavait, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. De Krisztus megunhatatlanul elfogadja bocsánatkérésünket, hogy az én vétkem, és a lelkünk örök tiszta vágyára nézve azt mondja, menjünk egy kissé beljebb a parttól. Attól a parttól, amely tele van önállítással, minősítéssel, vádaskodással, üresség és hasztalanság érzésével. Mert ha bár sokszor nincs egyéb, csak öt kegyerünk és két halunk az ige hirdetésünkben, az életünkben, mégis szerint hangja következetes, a letelepített népnek ti adjatok enni. Úrnapja számomra azért is ünnep, mert nem a számon kérés, hanem az áldás pillanata. Megáldja lelkesedésünket, melyet asszály sújt. Nézzünk magunkba és közösségünkben, fel kellene kiáltanunk, mint az álmában felriadt kisgyermek, mi lett velünk, hol van a szívünk. Mikor könyörtelenül viseltetünk, mikor képtelenek vagyunk valós szeretetet élni. Imigyen regér a fiatal költő korképünket, így regéri. Ki mondja meg, merre menjek, mennyit bírok, mennyit merjek. Ki segít nekem, ha szépen alázattal én megkérem, segítsen nekem túlélni, tenni, hinni és remélni. Ki segít, hogyha már nincsen semmi álmom, semmi kincsen. Kire nézzek, kihez szóljak, kinek lábához omoljak. Ki kísér el, ha elvesztem, kicipelni a keresztem. Ki biztat, hogyha megállok, fáradtan én vén zarándok. Éj fekete rémképekkel, lelkemben ezernyi sebbel, kicsit idgat, kivigasztal, kibiztat és kimarasztal. Kimosolyog, ki hisz benne, ki mondja meg, mit kell tennem. Krisztusban ünneplő testvérek, olyan áldott ünnep, mert világít, az, ami bennünk sötétséget ébreszt. Hogy nem egy érintetlen kenyeret ünneplünk, hanem egy megtört kenyeret. Akkor élünk igazán, ha megérintődünk. Így előbb-utóbb sebeket kapunk és okozunk, de ragaszkodnunk és odaadnunk kell szeretetünk hangját, és ahányszor kételkedünk, meghallgatnunk Krisztus Tamás apostol felé szólt biztatását, nézd az átszúrt oldalamat, ne légy hitetlen, hanem hívő. A hitnek és a szeretetnek mindig ára is sebe van, de soha nincs hiába való ára. Krisztus tölti ki a hiányainkat, repedéseinket, és értelmet, újrakezdést ad esettségünknek. Miközben Krisztus valóságos jelenlétét ünnepeljük, legyen szabad ő általa magunkat is ünnepelnünk. Akik újra és újra összeszedjük magunkat, és felismerve kimondjuk, köszönöm, hogy engem is kerestél, és megtaláltál, Uram. Mert sokszor nem vagyunk könnyen megtalálhatóak. Elbújunk munkánk, sikereink, bűneink, dicsekvéseink mögé. És az élet valódi csodája, amikor egy szóban, egy vesztességben, egy szentmisében megjelensz, és ki is szoktuk mondani, hogy ez nem volt véletlen, ez a találkozás, az a bocsánatkérés. Mert mindenben te kerestél, Uram. Ezért olyan megható, amikor az Istenben hívő ember nem számonkérő, hanem hálás. Amikor az Istenben hívő ember nem számonkérő, hanem hálás. Köszönöm, hogy engem is kerestél, és megtaláltál, Uram, hogy neked nem mindegy, hogy hol voltam, milyen hangon beszéltem. Nem legyintettél rám, hogy lesz ez másképp is. Számítottam neked, Uram. Áldott legyen az Isten, áldott legyen az ő neve, áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Amen.
1: Szeged Istenben,
2: mindenható Atyában, melynek és Sőnek teremtőjében, és

0: ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent hírekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket.
2: Addorunk, hogy egyházat mindig egy legyen a kenyértörés közösségében.
0: Kérjük téged, hallgass meg minket!
2: Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Addurunk, hogy szeretet lakomádra, a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útravaló nélkül távozzunk a földi életből.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy a szent mise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat kérdeljük, Urunk, és hitet halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspöki, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vont magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékokba jöjjön.

0: öröm és hála van a lelkünkben, hogy így együtt ünnepelhetünk. Köszönöm a paptestvéreknek, hogy eljöttek, hogy ezt az úrnapi ünneplésünket együtt Istenem áldására tehessük. Köszönöm Vilibor Gézának, Tusnád Fürdék plébános úrnak, hogy vállaltam az ige hirdetést, és hogy buzdított. Nem tudom, hogy látták-e, de én figyeltem a segrestje ajtóból, hogy csillog a szeme, amikor beszél. Az azt jelenti, hogy örömmel mondja az örömhírt, amit átvehetünk. Isten fizesse. Köszönöm az egyháztanásnak a munkáját, és mindazoknak, akik segítettek az, hogy ez az ünnepünk ilyen legyen. Ugye eszembe jutott, ugye Székely, hogy úrnapján gyere nálunk, kecskefeje megkínálunk. Hát most hál' Istennek, hogy itt vagyunk. Valószínű, hogy nem kecskefejleves lesz szó, ünnepje védünk, de azért örülök, hogy ilyen közösségünk van. Nem csak most, hanem mindenkor, amikor együtt ünnepelhetünk, imádkozhatunk és dolgozhatunk is, akkor valami olyan mozdul meg az ember szívébe, lelkébe, ami ünnepet és örömet jelent egyben. Köszönöm a munkatársaknak és mindazoknak, akik azért imádkoztak és dolgoztak is, hogy jó legyen. Most itt mondhatnám az ünnepi ágak állítását, de nem az a fontos, hanem az, hogy valahol együtt és örömmel lehetünk. Köszönöm a Felesperes úrnak, hogy celebrálta az ünnepi misénket, mert ez számunkra, lázárfalvak számára, nem minden napja semmi, de így van jól. Most pedig ilyen hálatelt szívvel fogadjuk a Szent Mise befejező áldását.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a teletek.
1: A mi Istenünk, a mennyi és a föld uram, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket,

0: Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rejátok családjaitokra, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ér.

0: Szent misét közvetítettünk Lazarfalvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Pál Vilmos Barna Alcsiki főesperes mutatta be, a kántori szolgálatot Barta Zsolt kántor úr látta el. Szívből köszönöm, hogy egész héten velünk tartottak, együtt imádkoztunk. Kívánom, hogy a Szent misébe elhangzottak üzenete erősítsék hitünket, reményünket a mindennapokban. Ne feledjük soha a Billy Bokva bácsi szavait, hogy ami eltört, azt meg lehet javítani, és nem kell áldogni. Isten gazdag áldása kísérje önöket és szeretteiket, hiszen tudjuk, hogy a Mária Rádió egy fénysugár a lelkünk. Elköszön önöktől, és kíván önöknek egy áldott szép napot Fekete Klára Lázár falvából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lázárfalvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Lázárfalva Hargita megyében Csíkszeredától 22 kilométerre a Tusnád és a Híj-patak találkozásánál fekszik, közigazgatásilag Csík-Kozmáshoz tartozik. Kozmáson alól, a Nyerges tetőre kap fel az út, innen letérve Lázárfalvára, mely Csík délkeleti szögletében a Cecelle, Bolondos és Nagy Haram alkotta hegykaraj alatt igen festőileg fekszik, a Nagy Csomát hegylábánál. Régen, mint többnyire jobbágyok által lakott helység, erdősége egészen a Tóriai büdös és bálványosig tart. Az országút régen Csíkból Lázárfalván át a Kápolna mezőn volt félvezetve. Szép, regényes vidéken bálványos vára közelében elvonulva ment Tóriára, a 18. század elején a Nyergesi út elkészültével hagyták fel. 1365-ben említik először, a falu már viselte a nevét. A falut a később Gyergyószárhelyre letelepedett Lázár család alapította a 14. században. A község a nevét Lázár gróftól vette, akinek tulajdona volt, később átkerült a Torocz urasákokhoz, majd a Béldi, Petki és Apor családokra szállt át, akik jobbágyokat telepítettek a területek megművelésére. Sokáig Alcsík végfaluja volt, és nem is Csík, hanem Fehérvár megye része volt. A falu eredeti helye a Kápolna mezőn lehetett, mivel itt számos erre utaló épületmaradványt találtak. E végfalujában felemlítjük azon várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a Mohos felől lefolyó Tusnád pataka és a Híj-patak közti hegyfokon fekszik. A kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszó Petki István építette, 1640-ben, most elhagyatva, fedéltelenül küzd az enyészettel. 1643-ban itt tartották Csík, Gyergyó és Kászonszékek katonai szemléjét. 1690-ben a kurucok égették fel a falut. 1717-19-ben pestis járvány pusztított. A faluban a Kuria dombon állt egykor Petki István Csík, Gyergyó és Kászonszékek főkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19. század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt. 1882 nyarán tűzvész perzselte fel a falut. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsik járásához tartozott. A kis templom és a kápolna egy tragikus tűzvészben leégett, ezért a falu lakosai az 1500-as évek elején a jelenlegi helyre költöztek. A falu központi részében emlékkőkereszt helyén épült egy új kápolna 1580-1582 körül. 300 év elteltével, 1882. július 14-én azonban ez a kápolna is leégett. A tűzvésznek a falu alszegi része összes házából áldozatul esett. Kozmás filiája volt, a Lázárfalvi egyházközség 1726-tól megpróbálják önálló plébániává szervezni, de a főpásztor csak 1914-től hagyta jóvá az egyházközség önállósítását, az első helyi plébános Potofszki Dávid volt. A középkorban tiszta katolikus falu. Belterületén 48 borvízforrás tör fel, határában is borvizes mofetták területek vannak, melyekre kis fürdőtelepek, a Fortyogó és a Nyírfürdő épültek. Az egykori miklósi kuria ma a falu kultúrotthona. A jelenlegi műemlék római katolikus templom neobarokk stílusban épült 1883-ban, és az oltári szentség úrnapja tiszteletére lett felszentelve. Ez a templom az 1882-ben leégett régi kápolna helyében épült. A templom főoltárán festmény látható, amelyen Jézus egy gyermeket áldoztat. A szentélyben van a misézőasztal, oltár, valamint mellékoltárai, a Lourdi Szűz Mária és a Szent Sír oltárok vannak. A templomban egy jelesnek ítélt Kolonics István szabadkai művész által készített orgona hangja tölti be a templom csendjét, mely tiszta és kellemes hangjával emeli a hívek buzgó ima énekét a világ megváltójához. Tornyában két harang lakik. A szomszédságban lévő szintén műemlék kis görögkatolikus temploma 1742-ben épült, vastag kőfalait támpillérek erősítik, hívek nélkül maradt. Mivel visszakerült a római katolikus egyház tulajdonában, 2019-ben feljavították, és hogy jól füthetővé tették, ezért télen a szentmiséket itt tartják. Egy misézőasztaloltár foglal helyet a kiskápolnában, és a kápolnát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Búcsút december 6-án, karácsony apója napján tartanak, ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Lázárfalvához tartozik a Szent Annató területe, 944 méteres magasságban, festője szép környezetben, a Csomáthegység egyik kráterében alakult ki. A másik kráterben a mohos tőzegláb található. A tó melletti kis dombon álló Szent Anna kápolna az idők múlásával többször megrongálódott, de ugyanakkor többször feljavították, felújították vagy átépítették, legutóbb 2007-ben. A tó nyugati oldalán Szent Joachim kápolna is állt, már 1562-ben, mára csak alapjainak kevés maradványai látszanak, a helyén emlékére 2012-ben állítottak keresztet. A Szent Anna tó évszázadok óta búcsújáró hely 1349-ben említi oklevél, a környék bányász népe Szent Annát, Mária édesanyját tisztelte, mint a vidék védőszentjét. Évente egyszer tartanak szentmisét a Szent Anna búcsúnapja alkalmából július 26-án. A faluhoz fűződik a Szent Anna búcsuk megszervezése, a tó melletti kápolnához minden évben elzarándokolnak a környék hívei. A tó is a község területéhez tartozik, minden évben még a kápolna mezőn tartanak egy szentmisét az oda zarándokló hívek részére. A Lázárfalvi úrnapja plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, a plébánia búcsúját úrnapján ünneplik urunk testének és vérének főünnepén, úrnapja pirosbetűs ünnep mindig a pünkösd utáni 10. napra esik, örökös szentségimádási napja május 2. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári énsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, kedves testvérek Krisztusban! Egy kedves világi hívő keresett meg az alábbi ötlettel, amit szívből támogatok és fontosnak tartok. Különösen azóta, hogy kiderült, hogy ez egy 13 éves fiú. Kérem, fogadják szeretettel és osszák meg másokkal is. Köszönöm. A keresztény ember számára az imádság nem pusztán személyes lelki gyakorlat, hanem az egyház közös lélegzetvétele. Amikor imádkozunk, Isten dicsőítjük, elé visszük önmagunkat, családjainkat, közösségeinket, hazánkat és egész nemzetünket. Szűz Mária közbenjárását kérve, különösen is megtapasztalhatjuk, hogy az imádság összeköt bennünket. Határokon innen és túl, nemzedékeken át, örömben és megpróbáltatásban egyaránt. Ezért örömmel és bizalommal osztom meg ezt a közös imakezdeményezést, amely június 1-től december 31-éig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. A kezdeményezés célja, hogy ebben az időszakban közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel Magyarországért, a magyar nemzetért és a világon élő minden magyarért. E szám jelképes és egyben mélyen kifejező. Azt szeretnénk vele megvalósítani és kifejezni, hogy a világ bármely pontján élő minden magyar testvérünkért elhangzik egy imádság. Imádkozunk hazánkért, családjainkért, fiataljainkért, időseinkért, betegeinkért, a hitben keresőkért, a hitüktől eltávolodottakért, valamint mindazokért, akik felelősséget hordoznak közösségeinkért és nemzetünk jövőjéért. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, hogy segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni. A kezdeményezés gyakorlati megvalósítását a zarándok.ma ima applikációja segíti. Az elmondott üdvözlégy Máriákat az alkalmazásban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló követi az összegyűlt imádságokat. A zarándok.ma applikációja letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is. Kérem az atyákat, a közösségvezetőket és intézményvezetőket, hogyha egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel, akkor lehetőségeik szerint ismertessék meg a hívekkel ezt az egyszerű módot, és bátorítsák őket a bekapcsolódásra. Szeretettel kérem a lelkipásztorokat, hogy a szentmisék végén, rózsafüzértársulatokban, közösségi alkalmakon, hittanos és családi programjaikon hívják fel a figyelmet erre az imahálózatra. Jó lenne, ha minél több helyen közösségi formában is elhangozna az üdvözlégy Mária Magyarországért és a nemzetért, ugyanakkor az otthon, útközben, csendben elmondott imák is ugyanúgy értékes részei ennek a lelki felajánlásnak. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani. Nem pusztán számokat gyűjtünk, hanem hitből fakadó felajánlást teszünk. A 15 millió üdvözlégy Mária minden egyes imája legyen apró, de valóságos jel. Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. Bízom benne, hogy sokan meghallják ezt a hívást, és bekapcsolódnak a közös imádságba. Kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását, hogy magyar népünk megújuljon hitben, reményben és szeretetben, s hogy közösségeinkben növekedjék a béke, az egység és a Krisztushoz való hűség. A kezdeményezést Isten áldásába ajánlva szeretettel kérem mindnyájatokat. Imádkozzunk együtt Magyarországért, imádkozzunk minden magyarért. Szeretettel, Fábri Kornél.

0: Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. 2026. június 7-ét írunk, a vasárnapi nap. Köszöntöm Önöket. Zenés köszöntő műsorral jelentkezem innen a Csíksomi stúdióból. Hívom Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Köszöntsék szeretteiket mai szép vasárnapon is. Közel 35 percünk áll rendelkezésre. Használják ki a lehetőségeket és köszöntsék szeretteiket a mai napon. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Több dal közül is lehet választani a mai délutánra. Lehet kérni egy Ave Mariát, a Győri Szentlélek zenekar előadásában a Több erőt, László Attila előadásában Küldetésed van, egy nagyon szép gyerekdallal is készültem, Házasodik a tücsök. Ezt lehet még kérni, különben még lehet kérni kettő éneket, a Régi magyaroknak Királyné asszonya, ezt a nagyon szép éneket, illetve a Csíksomi Kegytemplom kórusának előadásában a Máriát dicsérni. A Róbert nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük nagy nagy szeretettel névnapjuk alkalmából, és itt szeretném megragadni az alkalmat. Szeretném köszönteni önkéntesünket, Csatlós Róbertet névnapi alkalmából. A Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és köszönjük szépen a szolgálatot, amit itt végzel az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójában több már 10 éve. Isten fizesse a te szolgálatodat. Születésnapján köszöntöm nagy nagy szeretettel Ábrám Otiliát Lázárfalván, Isten éltessen sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánok. Csató Gizella önkéntesünket köszöntöm nagy nagy szeretettel, hiszen ő a napokban ünnepelte születésnapját, Isten éltessen sokáig. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Kósa Évát, aki szintén a holnapi nap fogja ünnepelni születésnapját. Isten éltesse a köszöntötteket, várom a telefonhívásokat, üzeneteket. De itt is van az első betelefonáló. Halló, Mári Rádió. Mindenki amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm mindenkit. A jó Isten áldozat szívem életére, családjával együtt az összes kollégáit, minden Mári Rádiós önkéntestől elkezdve mindenkit köszöntöm. Mindenkit, akit egyszer a Mári Rádiónál szeretettem meg. És kitapusztán köszöntöm a szerkesztésünknek a fiát, Imre Norbertet, és a Szent Ágoston szerkesztésünknek a fiát, Szabó Norbertet. A tegnap volt még napjuk, a Jóisten áldását kérem életükre, testvérükkel, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Egészséget, békességet, szeretetet. És kétszerűen köszöntöm az unokámot, Butár Robertet, és Csatlós Robertet, Parajti Robertet, majd Váradon. A Jóisten áldja meg, egészséget, békességet, szeretetet adjon a drágos tudanyó, testvérükkel, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Köszöntöm a kis családomat, idősöket, betegeket, ifjúságot, papbácsikot, névnaposokat, születésnaposokat, mindenkit nagy szeretettel köszöntöm. És egy áldott szép vasárnapot kívánok tovább, hogy mindenkinek az összes dallal. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus. Butár Katinén, mi voltam, kapocsálom.
1: Köszönjük szépen, kedves Katinén, hogy velünk tart a mai délutánon, és a Jóisten éltesse Önt is nagyon-nagyon sokáig. Nagy szeretettel szeretném köszönteni önkénteseinket a továbbiakban, Balajti Róbertet, amint említette a nevét, Isten éltesse a Nagyváradi stúdióban önkéntesünk, de Benedek Enikőt is köszöntöm nagyon szeretettel, hiszen Ő a pénteki napon ünnepelte születésnapját, recepciós önkéntesünk, Isten éltessen sokáig téged is, és köszönjük szépen minden önkéntesünknek a szolgálatot, akár névnap, akár születésnapot ünnepelnek a napokban. Szeretném köszönteni Bálint Róbertet is, Pirma keresztapámat, itt Csíkszeredában, szintén névnapja alkalmából, Isten éltessen sokáig. A holnapi nap viszont a Medárd nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük, és Fülöp Lóránt kollégámnak a fiát hívják Medárdnak, hát a Jóisten éltessen sokáig, vidám gyermekkort kívánok én neked, nőjél nagyra, szüleid, nagyszüleid örömére, szeretetben, békességben köszöntünk minden elhangzó dallal téged is. Érkezett egy üzenetünk, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Isten éltesse a köszöntötteket, papbácsikat, rokonokat, barátokat. Egy másik üzenet így hangzik, Gyimesben nagy szeretettel és köszönetet küldünk Görbe Ibolyának, amely így hangzik, köszönünk neked mindent, amit értünk

0: rendeztek.
1: Régi magyaroknak irányi asszony, ezt a nagyon szép éneket hallották itt az előző percekben. Az Erdélyi Máre Rádió hullámhosszán megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkkal. 14 óra 12 perc a pontos idő, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai. Szöveges üzeneteiket várom a 0758 420 555-ös telefonszámra.

Itt remény szeretett jegyében köszöntöm Nagyváradon Varga Norbertet, és hidegségen az 50 éveseket, köztük a szemészeti asszisztens nőt és a Roberteket is, Isten áldása kísérje őket, Ilonka Simonból köszönti nagy szeretettel.

Nincs telefonálunk és szöveges üzenetünk sem érkezett, ezért meghallgatunk egy újabb, nagyon szép dalt Pavarotti előadásában. Egy Ave Mariával folytatódik zenés köszöntő műsorunk, fogadják szeretettel!

0: szombati előadásában hallottuk egy nagyon szép Ave Maria éneket. Megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban, és itt is van egy újabb hallgató. Halló, már arra jó?
1: Dicsértessék a Jézus
0: Mindig
1: Krisztus.
0: Mindig amen.
1: Sok-sok szeretettel, nagy öleléssel köszöntöm a Somlyói Stúdió, ugye Somlyói Stúdió?
0: Igen, így van.
1: Stúdió. Igen, és szeretnék papi hivatásokért, van a napjuk is, és kántorokat is nagyon szépen kíván, kérem a jó Istent, hogy sok jó hangú kántort és jó papot adjon nekünk, és imádkozunk, és köszöntjük, és egészséget kívánva, hogy továbbra is maradjon fenn a mi hitünk, a reményünk és szeretetünk. Ezt kívánja Magdi néni Csíkszeredából, és a László Attila énekszámát szeretném küldeni erre a nagy alkalomra. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amely nagyon szépen köszönöm a telefonhívását, ez a dal fog hamarosan következni. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, köszönhetik élőadásban szeretteiket. Szöveges üzenetben is várom megfogalmazott jó kívánságaikat a 0758 420 555-ös telefonszámra. És itt is van egy újabb betelefonáló. Halló, halló, Máre Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagyon szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt, és köszöntöm az egész lelki testvéreimet, telefonbeszélgető társaimat, mindenkit köszöntök, ismerőseimet, rokonaimat, barátnőjeimet, de mindenkit, minden magyar embert egy szóval kijelentve köszöntöm az én családomat, mindenkinek jó erőt, egészséget, hosszú boldog életet kívánunk a Jóistentől. Adja meg a Jóisten mindegyiküket, és adjon a Jóisten egy áldott szép vasárnap délután. Nagyon szépen köszönöm Gellértke, hogy megtetett hallgatni. Adja meg a Jóisten Gellértkét újból a családjával együtt. Isten fizesse, hogy bajtottam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, a Jóisten értesse önöket is sokáig, és köszönjük, hogy minket hallgatnak a mai délutánon. Megismételnék egy szöveges üzenetet, hiszen nem jutott el a köszöntőtöz, hát ha most fogja hallani. Gyimesben nagy szeretettel köszöntjük, és küldjük a köszöntőt Görbe Ibolyának, köszönünk neked mindent, amit értünk teszel, a Jóisten adjon neked jó egészséget, erőt és hosszú életet, de mindig ott vagy, ahol a legnagyobb szükség van rád. Írták az üzenetet, és Görbe Ibolyának szólt ez a nagyon jó, szép, jó kívánság. És itt is van egy hallgató. Halló, halló, Máre Rádió.
2: Halló.
0: Igen.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Kedves tudósító úr, szeretnék a kedves páromnak kihetek egy szép dalt a régi ősi székely himnusz, megkérem szépen, és sok imádságot a kedves szűzanyánk, Csisumi szűzanyánk áldja meg, őrizze meg minden a betegség.
0: Vigasztalást kívánunk önnek, köszönjük szépen, hogy hallgatnak bennünket, imádkozni fogunk majd az Irgalmasság rózsafűzérében is, akkor is tartson velünk, és megígérem, hogy az olyan édes jó Istenem, ezzel a nagyon szép énekkel fogjuk zárni mai zenés köszöntő műsorunkat, szóljon önöknek is, és minden kedves hallgatónak is. Érkezett egy üzenetünk, egy újabb, szeretném köszönteni Zetelokán öcsémet, Bokor Robertet névnapja alkalmából, a Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Boldog névnapot kívánunk, testvére Tímai és családja, László, Miklós, Dénes és Árpád köszöntenek nagyon nagy szeretettel. És egy újabb hallgatót köszöntök. Halló, már a rádió?
3: Halló.
0: Igen, hallgatom. Igen.
3: Szeretnék köszönteni Kopot András, András Robertot, A hit és rainbow-on.
0: Igen, hallgatom.
3: Nos, minden András, köszöntök.
0: Köszönjük szépen a telefonhívását, a Jóisten áldja, és szép délutánt kívánok Önnek. Kértek tőlünk a László Attila dalát, a küldetésed van, ez fog következni, fogadják nagy szeretettel.

László Attila előadásában hallhattuk a küldetésed, van ezt a nagyon szép éneket. Megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban, még maradt néhány percünk. Hallgassuk meg, hogy kit szeretne köszönteni egy újabb hallgató, aki telefonáló, aki letette a telefon, de bátorítom önöket, hogy hívjanak és jó hosszasan hívjanak, hogyha hívnak bennünket 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Szöveges üzeneteiket továbbá is várom a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. És itt is van egy hallgató. Még sincs itt a hallgató, de várunk még egy pár percet, hát ha lesz telefonálunk vagy üzenetünk.

0: nincsen telefonálunk, viszont van üzenetünk. Csatlós Róbertet köszöntik nagy nagy szeretettel, és nem mások köszöntik, mint a legközelebbiek, a családja köszönti nagy nagy szeretettel, édesanyja és édesapja, nagymamája, szerető nagymamája köszönti, és kedves felesége és a két kis gyermek és a rokonság testvérek. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagyon boldog névnapot kívánunk. Én is csatlakozok újabban ez a köszöntéshez. Köszönjük szépen a szolgálatodat, köszönjük szépen a munkádat, amit a Mária Rádióban teszel, és nagyon sokan hallanak téged. Itt Éva nénivel, édesanyáddal kettőtöket többnyire ima szándékban és zenés köszöntő műsorban is. Nagyon szépen köszönjük, hogy áldozatos munkát, amit itt végeztek, és végeztek a kedves hallgatóink számára önkéntesként. Jó Isten éltessen sokáig, és van velünk telefonáló. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék
0: az mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni a két leányomot az én családomba, és még szeretném köszönteni az unoka menyemét, Középlokon, Gábor Helgát névnapja alkalmára, hogy még érjen sok névnapot, a családja körével sok névnapot kívánok neki, a Gyimesből a mamája.
0: Nagyon szépen Isten köszönjük.
1: Magikot és sőt és sokáig, sokáig hit, remény, szeretetével. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, Isten tartsa meg önöket is.
0: Köszönjük szépen, jó Isten tartsa meg önt is és önöket is, és köszönjük, hogy velünk tart, és Isten étesse a köszöntötjeit, amint mondta. Egy üzenettel folytatjuk műsorunkat, szeretettel köszöntöm nővéremet, Blága Máriát Csibában, születésnapi alkalmával Isten áldását, oltalmát kérem életére. Köszönöm, hogy vagy nekünk. Huga Csíkjenő falváról köszönti szeretettel. Kedves hallgatóink, a zenés köszöntő műsorunk vége felé közeledünk. Egy rövid tájékoztató műsorismertetőt szeretnék most mondani önöknek. Hamarosan a Medjugorje üzenetet hallhatják, majd fogadom az önök imakéréseit. 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött címmel Karácsony Tibor atya és Zalder Éva Mária közös műsora ismétlésben lesz hallható. 16 órától református fél óra Köteles László szerkesztésében, szintén ismétlésben. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 17 óra 15 perctől pedig a dicsőséges rózsafűzét és a Jézus szíve litániát fogjuk elvégezni. 18 órától pedig szentmisét közvetítünk Szatmárnémetiből, a Kálvária templomból, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, és egy utolsó betelefonálóra van még időnk itt a zenés köszöntő műsorban, de úgy nézem, hogy már nincs velünk a telefonáló, ezért itt most le is zárom ezt a műsort. Zárásképpen egy nagyon szép éneket kértek tőlünk a Csíksomlyói Kegytemplom kórusának előadásában az Ó én édes jó Istenem. Fogadják nagyon szeretettel az ének után Medjugorje üzenet, majd jövök vissza az imakérésekre szánt időben. Tartsanak velünk, tartsanak velem a mai délutánon. A mikrofonnál Pál Gerétet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsőség a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, aki időközben kapcsolódott bele a Mári Rádió hallgatásába, és nem csak a pontos idő 14 óra és 40 perc, a mikrofonnál Pál Gerértet hallják a Csíksomi stúdióból. Fogadom az önök ima kéréseit, a telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Általános imakéréseink között imádkozunk az irgalmasság rózsafűzérében, elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltó teljesítő testvérekért, a betegeinkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, vizsgázó diákokért, akik a napokban kell, hogy vizsgázzanak a vizsgák sikeréért, önkénteseinkért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon hittel, bizalommal. Az irgalmasság rózsafűzerét felajánlom édesanyám Hompot Klára gyógyulásáért, a családjáért, valamint családomért. Jézuson bízom benned, Imre Veszprémből tart velünk az imában, is küldte az üzenetet. A rózsafűzerét felajánlom gyógyulásomért, egészségért, a gonosz távozásáért. Csíksom és segítő szűzanya, takar be védőpalástoddal bennünket, köszönöm. Ezt a rózsafűzerét felajánlom magamért, páromért, külföldön élő két fiamért, munkalehetőségért, lelkitársért, fiaimnak, szűzanyám, takar be őket védőpalástoddal, ugyanakkor hálából a kapott kegyelmekért, egy mindennapos hallgató küldte az üzenetet. Az elhangzó imákat kérem a családomért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse őket, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért is imádkozom, idegségről egy hallgató. Egy másik üzenet, Gyimesből én is önökkel imádkozom ezt a rózsafűzért, a szűzanya tiszteletére, magyar nemzetünkért, mindenkiért, aki szívből kéri a szűzanya közbenjárását, ugyanakkor a kapott kegyelmekért imádkozom, Jézuson bízom benned, írt ezt Erzsébet. A rózsafűzért felajánlom test és lelki gyógyulásomért. Vizsgáim sikerüljenek, ezért imádkozom, ugyanakkor a családomért, minden egyes ember békében érhessen, ezért imádkozom, Istenek legyen hála mindenért. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét, Csíksom és segítő szűzanya, takar be védőpalástoddal, közös halottaimért imádkozom, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Isten fizesse. Felsorolt szándékokért, az én pontos szándékaimért is imádkozom, önökkel írja egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom minden jó akaratú emberért és a gonosz távozásáért, Isten fizesse, köszönöm szépen, és telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió?
1: Halló?
0: Igen.
1: Mária Rádió?
0: Igen, hallgatom.
1: Ezt az imát fel szeretnék kiajánlani Bartisi Bolyái, Bartis Eszteré, aki a Csíksomi király temetőben nyugszanak.
0: Igen, hallgatom. Köszönjük szépen a telefonhívását, Jóisten hallgassa meg kérését, szándékát. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Gyermekeinkért, élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozik velünk egy édesanyja, küldte az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom a családomért, Attila lába gyógyulásáért, úton lévőkért, békért, Csíksom és segítő szűzanya, takar be védőpalástoddal, egy mindennapos hallgató. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsőtessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
2: Szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességért, és a két unokámnak, a négy dédunokámért, a lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért és a látásomért, minden jó akaratú emberekért, az utolérőkért, a betegekért, és az egyik testvéreimért, a halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örökvilágosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében, az ágó Jézuskámnak, az ágasat nevében. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az ágó Jézus Krisztus.
0: Mindenökké, amely nagyon szépen köszönjük, telefonhívását tartson velünk, és imádkozzunk együtt. Egy másik üzenettel folytatom. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden egyes tagjáért, elhunyt szüleim bűneik bocsánatáért, gonosz távozásáért a családból, anyaggondok megjavulásáért, unokáimért, idegenben dolgozó gyermekeimért. Jézusom, bízom benned és remélek, köszönöm szépen. Felajánlom ezt a rózsafőzért és mindennapi imámat a családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, írt ezt egy édesanyja. Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én is a rózsafűzét felajánlom a felsorolt szándékokért, és még ajánlom a testvéremi Antal Margité, akinek a héten lesz 6 hete, hogy elhult, és lesz a szentmiséje, és ajánlom az ilyes, még ajánlom a családomért, az unokáimért, a fiatalságért, a szomszédjaimért, akik minden nap, minden vár bésegítnek. Gyimesből egy állandó hallgatom, idős néni voltam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, minden nap.
0: Nagyon szépen köszönjük. A Jóisten áldja meg, és köszönjük az értünk elmondott imákat is. A rózsafűzért felajánlom Mezei Anna Piroska lelküdvét, akinek tegnap előtt lett volna születésnapja. A Jóisten adjon neki csendes pihenést, az örök világosság fényeskedjék neki. A rózsafűzért felajánlom, és Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségükre, az egész életünkre, halottainknak békés örök nyugodalmat, és egy fontos szándékért imádkozom önökkel, Isten fizesse. A Jóisten és a Szent Antal megsegítő kegyelmét kérem fiam nehéz helyzetére, áldást kérek az ő munkájára, szolgálatára, anyaggondok megoldásáért imádkozom, írt egy édesanyja. A rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésemet, Csíksöm és segítő szűzanya, enyhíts fájdalmán. Imádkozok ezt a rózsafűzért a Potyondi Ferenc Zoltánért, halálának 30. évfordulóján, a Jóisten adjon örök világosságot neki.

0: telefonálót köszöntök. Halló, már a rádió. Mindre ki, amen.
1: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, ne szoruljak senkire. Mindenkire, aki őszinte és szeretettel viszonyul hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint felajánlom a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, valamint önökért és a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen. A Jóisten hallgassa meg kérését, szándékát. Imád szeretnék kérni, fiam műtétje sikerért, egészségért, gyógyulásáért a betegségéből. Egy édesanyja küldte az üzenetet. Ezt a rózsafűzért, megfogant magzatért ajánlom fel. Istenem, segíts, hogy megszülethessen egészségesen. Köszönöm szépen!

0: és családunk egészségét, békességét és ellenségeinktől való oltalomét kérném a szűzanya megsegítő kegyelmét, és önökkel imádkozom, írja egy hallgató. Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom ma én is az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, és bízva a közös ima erejébe imáimat fel szeretném ajánlni hálából a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, családi békéért, nagyon fontos szándékokért, betegek gyógyulásáért, és a családhoz tartozó meghaltak lelke üdvéért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak, önökkel és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel, amely nagyon szépen köszönjük az értünk elmondott imát is, hogy Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait. Felajánlom ezt a rózsafűzőt minden beteg gyógyulásáért, írta ezt Péter Szovátáról. Erőért, egészségét, lelki békét, békességét, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élőkés és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, fontos szándékokért és a világ békét ajánlom fel ezt a rózsafűzért, írta egy édesanyja. Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntlek. Drága jó Isten, áldjon meg. Kedves családoddal együtt. Láttuk már, itt vagyok. Itt ajánlom testületi gyógyulásom, nyugalmam, hozzám kívül családtagjaimért, jó ismerősömért, összakasztalmit, azért is elajánlom, szolgáimért, mindenkiért a nagyvilágon, a Mária Rádió hallgatóiért, támogatóiért, békéjét főleg, békesség is.
0: Békesség Istentől köszönjük szépen, kedves Margit néni, hogy velünk együtt imádkozik. A rózsafűzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, a szűzanya takarja be védőpalástjával, erre kérem és vigyázzon rájuk, őrizze őket minden bajtól, veszélytől, Jézuson bízom benned. Kérjem is magam testi-lelki gyógyulásunkért, egészségét, és hogy ne szoruljunk senkire, ezért imádkozom, Jézuson bízom benned. Az összes imád felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva, Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsétessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsafűzért felajánlom az elhunyt szeretteimnek a lelki üdvéért, és az élő szeretteimnek a testi-lelki egészségéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen telefonhívását. Ma is a heti imákat felajánlom, és önökkel együtt imádkozva, imádkozom hálából a kapott kegyelmekért, a családunkért, gyógyulásért, nagyon fontos szándékokért, elhunyt szeretteink lelkük üdvükért, gyógyulásért, jó orvosi eredményekért, betegségeinkből való felgyógyulásért, békért, bűneink bocsánatáért, önökért, önkéntesekért. Hálásan köszönöm mindenki imáját, további áldott vasárnapot kívánok szeretettel mindenkinek, Szinevár aljáról egy hallgató. Még maradt néhány percünk az imakérésekre szánt időben, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Egy üzenet érkezett, minden imád felajánlok halottaim lelkük üdvökért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, önökkel imádkozom, Isten fizesse.

0: telefonálót. Köszöntök, halló, Máre Rádió.
1: Halló, dicsőtesség az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Mai szent olvasatot és szentmiséget felajánlom, ha alapból kapott kegyelmet a jó Istennek, tovább imád kérek te fontos szándékért, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, papjainkért, papnövendékjeinkért, egyház közösségünkért, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, jó akaratú személyekért, rossz akaróinkért, betegeinkért, halottainkért, három nagyon fontos szándékért és egy jó munkahelyért csóhajzom. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus, kellemes délutánt, adjon jó Isten.
0: Mindörökké, amen. Áldott szép délutánt kívánok önnek, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjait, szeretetét, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, hidegségről egy hallgató küldte az üzenetet. A héten elhangzó rózsafűzért felszeretném ajánlani Bíbó László lelküdvét, önökkel imádkozom, szerettei tartanak velünk az imában, Isten fizesse. Minden imát felajánlok fiam gyógyulásáért, a depressziós betegségéből, hite megerősödését, anyagi áldásét, és hogy élete jóra fordulhasson, az édesanyja imádkozik velünk együtt. Halló, halló, Máre Rádió?
2: Halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a műsorvezető urat. Én szeretném felajánlani ezt a rózsafűzét a drága családomért, a sok kegyelemért, a drága jó Istennek segített mindenbe, a két vizsgázó unokámért, az én hozzám tartozó drága szüleimért, testvéreimért felajánlom, és a férjem jó egészségi állapotáért kérem a drága szüzanyát, hogy még tartsa meg egy kicsit, hogy adjon neki jó egészséget, és a saját magam látásáért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre meg köszönjük szépen telefonhívását. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Tibodi és a Gergen családok összes elhunytjaiért és élő tagjaiért, írta egy hallgató.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imád kérnék a két fiam között a békességét, és az összes halottaim, amelyik Hunyad megyében vannak eltemetve a lelkük üdvéért, és az egészségemért, és az unokáimért, akik külföldön dolgoznak, a szűzanya vigyázzon reik, hogy nehogy valami történjen velik. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen telefonhívását, hallgassa meg a Jóisten kérését, szándékait. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársáért, a szűzanya óvja őket minden bajtól, veszélytől, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinktől való oltalomért a családom számára, ezért imádkozom a rózsafűzét, Isten fizesse. És egy utolsó betelefonálóra még maradt időnk, időközben megszakadt vagy letette a kedves hallgató a telefonáló a telefont. Itt most lezárom ezt az imakérésekre szánt időt, elcsendesedve kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az elhangzott kérésekre, szándékokra, illetve amik megfogalmazottak az mi szíveinkbe, kérjük a szűzanya közbenjárását Szent Fiánál kéréseink meghallgatásában. Az önök imakéréseit az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából Pál Gelét fogadta. Áldott délután kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a

vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,

0: jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk.

0: Ért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak,

0: bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent

Szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan

0: könyörög érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az Isten keresés a magyar irodalomban témával. Madách Imrénél hagytuk abba, aki 1823-ban született és 1864-ben halt meg. Katolikus nemesi családban született, számos drámai megrátkoztatáson ment át. Családtagjainak tragikus halála, börtön, válás, írói sikertelenségek, ezek is tükröződnek az írásaiban. Legjelentősebb műve az ember tragédiája. A drámai költemény Madách korában elterjedt műfaj jellemzője, hogy célja a lét egyetemes értelmezése, mint korábban a misztérium játéké. Mondani valóját akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy a történeti színek egyoldalúan negatívan mutatják be az emberi létet, hiszen Lucifer éppen ezekkel akarja elriasztani Ádámot a történelmi felelősség vállalásától. Az Úr szavai viszont értelmet adnak a Lucifer által értelmetlennek rajzolt létnek. A tragédiában tehát a sátán, illetve az emberi magabiztosság áll szemben Istennel az ő gondviselésével. Erdélyi Jánoshoz intézett levelében Madách írt erről, idézem. Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, mindenütt megbukik. És megbuktatója, mindenütt egy gyönge, ami az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír, de bár kétségbe esve azt tartja, hogy addig tett kísérlete elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért a fejlődés mindig előbb s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem vette is észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó jelenet küzdés bizzája vonatkozik. Madách tehát a tragédia záró színében bontakoztatja ki a megoldást. Az önmagában bízó ember ismét Istenhez fordul. Uram, legyőztél, én porban vagyok. Nélküled ellened hiába vívok. Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. S Lucifer szitkozódása ellenére Ádám kitart Isten melletti döntésében, az Úr pedig visszafogadja őt. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyenbe veszlek újra. Az Úr pedig nem a szenvedést, az elbukást nevezi az ember lét lényegének, hanem a nagyság és erény megvalósításának lehetőségét. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete, s ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény. Madách a Mózes című drámai költeményét közvetlenül az ember tragédiája után 1860. júniusában kezdi írni, és 1861. november 16-án fejezi be. A dráma elkészülte, egybeesik az osztrák birodalom válságának éleződésével. A Mózes ebben a helyzetben a zsidó nép történetének egy fejezete mögé rejtettem, a magyar népe korszakának sors kérdéseit fejezi ki. A drámában az egyiptomiak és a zsidók viszonya, az osztrákok és a magyarok viszonyát szimbolizálja. A fáraó a császár, Mózes pedig a magyar függetlenségi harc vezetője, akit ugyan nem lehet kulcsalaknak tekintenünk, de akinek vonásai sokban emlékeztetnek Kossuthéra. Nézzünk egy picit Mózes részletével. Mózes, kelj fel, s kövess testvéredet. Szabadítóját várja Izrael, s bilincseit letörni vagy hivatva. Mózes, s hogy bírom én ezt az óriási művet? Karom lelankad, és gyarló szavamnak kiad hitelt, ha mondom, hogy te küldtél. Válasz magadnak, népem Istene, erősebb eszközt, és hagyj engemet őrizni nyájamat, neved dicsérni.
s hűnő ölében távolról örülni a népjavának, melyhez tartozom. Karod erős lesz, és nyelved hatalmas, ha én leszek veled, meg az igazság. Te győzni fogsz ármányos erőszakon, ha a hit nem hagy el meg a kitartás. A szellem az csak, ami győzhetetlen, előtte minden más a porba dől. Fel hát, kit az Úr választ eszközévé, az megszűnt lenni többé önmagáé, s a nép szívében ver csak élete. Uram, legyen, amint parancsolod. Megyek, megyek, hová szabad vezet, széttépek minden drága kötelet, mi éltemhez vonz gyöngévé tehet. Ne érintsen már többé női ajk, ne kéjelek tessen gyermek mosoly, nincs nőm, nincs gyermekem, nincs otthonom, te egyedül csak harcok istene, te egyedül nép, ameddig szabad lesz.

Kedves Máder Rádió hallgatók, tovább megyünk Vajda Jánossal. Őt katolikusnak keresztelték, bár hisz Istenben panteista ízű, az emberi személlyel nem törődő, Isten képe nem adhat az emberi létre megoldást, és az ő életére sem. Költészete a csalódottság költészete. A modern kor magányosságának első magyar megszólaltatója. Életét, költészetét átjárja a beteljesíthetetlen szerelem és a beteljesíthetetlen létérzés gondolata. Idegen a világban, és állandóan szembe kell néznie a lét értelmetlenségével és a halállal. Esti harang, illetve a Nyári éjjel című művében egy részletet olvasnék fel. Az életet az Úr vetését halál szolgálja learatja. Ugarrá vál a nagy mindenség, e nekünk végtelen darabja. Ez öntudatlan zagyva minden ez volt, van és lesz mindörökké. Gondolkodó lény percig itten él, meghal, aztán soha többé. Több verse olyan, mintha egy mai, nem hívő, egzisztencialista vagy deista írta volna. Szintén a Nyári éjjel című művéből egy szakaszt idézek. Én itt vagyok a sötétségben, tehetetlen, árva, elhagyott. Nemhogy kié, de voltaképpen azt se tudom, hogy mi vagyok. Az Esti harang című művéből idézek két versszakot. Hát hasztalan, hiába minden. Léted, világot, titka zárva. Magadra vagy hagyatva itten, kitett lelenc apátlan árva. A feneketlen sötétségbe tudj beugorni készen bátran, ha ő csodás az öröklétben, légy nagyszerű te a halálban. Versei sajátos szempontot fogalmaznak meg Istenről és a túlvilágról. Megvilágítják, milyen abszurd és milyen megoldatlan az élet egy végtelen szerető lény Isten nélkül. Néhány versében viszont eljut Istenig, ezekből megnyugvás árad. A Megnyugvás című művéből ez egy költő, az ő monológia, teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek, idézem. Hiszek az örök igazságban, hiszem, hogy ő maga a nap, körén örök forgandóságban, de ő nem változik, marad. Egy gyűrű ez a végtelenség, kerek a sors, a tér, idő, csak fejeinkben a képzelt vég az egyetemben nincs meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föld, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a tére megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztal az. Isten vezéri a világot, kinek mindenre gondja van. Ki rózsabimbót, szép lányt alkot, nem lehet rossz, vigasztal. Te porba vérzőn, ti port szív, nyugodj meg hát te is szívem. Ítélet napja, mely előhív onnan, rád is virrad, hiszen. Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Gáblonyi Gézát nézzük meg egy picit. 1863-ban született, és 1922-ben halt meg. Hosszú keresés útján lesz Isten hívővé, és idővel megjelenik a kereszténység, majd a katolikus látásmód. Út keresése során ilyen kérdések nyomasztják. Minek a Földön 300 millió ember ma, és ugyanannyi 100 év múlva egy őnyivel lejjebb a Föld kérge alatt, és újabb 300 ezer millió felette, és mind a boldogságot keresi, de meghal szenvedésben, mire jó mindez? Írja a Levél Szabocskának című művében 1894-ben. Gárdonyi gyakran sóhajtozik az elveszett hit után. Brassai Sámuelnek írt levelében így idéz, nem tudva mi az élet, mi halál, mi álom, csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon. De a világot megfigyelve megtalálja Istent. Idézem, nekem egy kis csirke érdekesebb szép melóziánál, mert igaz,
mert a végtelenségnek egy titkocskája. És mint ahogy egy tollpehely szerkezete is csodálatosabb nekem a legkomplikáltabb képsárkány szerkezeténél, egy közönséges tyúktojás pedig többet mond nekem Istenről, mint Aquinoi Tamás mondja a mai Csodák című művében. Nem egyszer írja, hogy a természetben találta meg Istent. Kedves mondása, hogy vallásossága a tudáson épül. Már 1887-ben így vigasztalja Szabolcskát, akihez nem egész 3 évvel előbb Isten tagadó retorikával telt leveleket küldözött, idézem. Olvastam a lapokban, hogy édesanyád eltávozott. Én, akit némelyek pogány embernek mondanak, teljes hittel mondom eltávozásnak ezt, és te, aki pap vagy, teljes hittel kell annak fogadnod. Rend és törvény van a világegyetemben. A felfoghatatlanul nagy erő tudja, mit, miért foglalt a világrend kapcsában. És mert a meglévő célt nem ismerjük és nem értjük, meg kell benne nyugodnunk. A buta véletlenség világteremtő erejében hinni nem tartom emberi értelemhez méltónak. A mindenségben lehetetlen nem látom az erőt, az erőben a rendet, a rendben az elmét. Isten hite ettől kezdve rendíthetetlen. Hisz ön Istenben? Vagyok olyan értelmes. Az eféle helyek újra meg újra felbukkannak legkülönbözőbb munkáiban. A hitetlen ember rendesen ellenszenves alakként szerepel írásaiban. Gárdonyi vallásossága, bár a katolicizmus sok elemét magáénak vallotta, eklektikus. Azt fogadta el, amit jónak látott. De vallásosságának elemei mélyek és élményszerűek. Isten alkotásának csak porszeme ez a föld, és így nekünk sem lehet mindenségünk csak ideiglen, szintén írja levél Szabolcskához. És ez az átérzett hit hozza meg számára a teljes megnyugvást. Az Útra kész című művében így ír: mi atyánk Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé? Az én szívem kétség nem szorongatja, mint ön indulok végórán elé. A halál nekem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen. Egy ajtó bezárulik lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál. Ez a hit világítja meg, mit akart mondani, önmaga tervezte sír feliratával, amely az egri várban elhelyezett sírkövén olvasható: csak a teste. Megújult hite azonban visszavezeti a Bibliához, a könyvek könyvéhez, amelynek olvasása tökéletesíti a lelket, nemesíti a szívet, előzi a gondokat, lecsillapítja a kedélyeket, és az embert is önmaga fölé helyezi. Én nem hiszem, hanem tudom, hogy a bibliai emberek szava igaz, írja a mai Csodák művében. A későbbi bölcsek 1000 meg 1000 nehéz kötete el van mondva a Bibliának 2. levelén, mondja. Továbbá az Én falum című művében ezt írja: én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes vallásomat. Fájdalommal ítélte el és ifjúkori pallépésének tekintette az egyházat támadó írásait, és az Isten rabjait saját bevallása szerint kiengesztelésnek szánta. Az Útra készülés című műve Gárdonyinak egyik legjellegzetesebb költeménye, egy felejthetetlen Szűz Mária akkorddal végződik. A költő lelke halála után május közepén szeretne visszaszállni az erdőbe, a gyöngyvirágok közé. Így ír: s ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenni, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt. És a versében ír a szenvedés okáról is. Idézem: hiszen tudom, hogy kell szenvedniük, kell sírniuk, kell vezekelniük,
Ezért jöttek ők is a föld színére. A sárba tévedt kócsak is fehérre mossa tollát, mielőtt hazatérne. S így száll az égbe hófehér ruhában. Az ember mosdik könnye harmatában. Másod pedig azt írja, valami különös szép törvény az Istennek földi rendjében, hogy minden szerencsétlenségünkből valami jó fakad, minden keserűségünkből valami édesség, minden szenvedés valami gyöngyöt terem. Ahányszor sírunk, lelkünk utána tisztább, nemesebb, jobban megértjük egymást és az életet, írja Krisztus Bankolja című művében. Az egész világot a hívő ember szemével nézi. Így ír az Én falumban című művében. Szeretem nézni a szántó vető embert, keze az eke szarván, és a barázdák követik egymást, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most, és ezt írja, idézem, add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból, amott a másik földön látom, hogy vetnek. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtés cselekvő összellemet juttatja az eszünkbe. Így vethetett ő a végtelenség fekete mezein egyet-egyet lépve a csillagokat. Beteg ágyánál is rendszeresen látogatta pap barátja dr. Péteri József, a későbbi Váci püspök. Sokat beszélgettek a hit dolgairól, az örök életről. Elterjedt az a vélemény, hogy Gárdonyi beteg ágyán nem akart meggyónni. Az igazság ezzel szemben az, hogy halála előtti este Péteri barátja még meglátogatta, és említette neki, hogy jó volna meggyónnia. Az író nem érezte olyan súlyosnak állapotát, és visszakérdezett, hogy már annyira volnék, utalva a haldoklók szentségére. Péteri barátja, papbarátja persze nem erőltette a dolgot, mert nem gondolta, hogy valóban oly közel volna, vagy van a vég, és reggelre meghalt. Írásait, életét, különösen annak utolsó szakaszát ismerve hihetjük, hogy az ő halálára is vonatkoznak versének idézett sorai, idézem, egy ajtó bezárul itt lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten.
1: Mékesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református fél óráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti önöket. Vannak történetek, amelyeket annyiszor hallottunk már, hogy szinte kívülről tudjuk őket. Ismerjük a szereplőket, tudjuk a cselekményt, sőt, még a befejezést is. Mégis vannak olyan részletek ezekben a történetekben, amelyek fölött könnyen elsiklunk, talán észre sem vesszük azokat. A mai műsorunkban a jól ismert tékozló fiú történetének egyik ilyen részleténél állunk meg. Áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, ahogyan azt az imént már említettem, a mai műsorunkban Jézus egyik legismertebb példázatáról, a tékozló fiú történetéről lesz szó. Nem magáról a történetről, hanem egyetlen mozzanatáról beszélünk ma. Egy olyan mozzanatról, amely első pillantásra jelentéktelennek tűnik, valójában azonban az egész evangélium egyik legmélyebb üzenetét hordozza magában. Ez a mozzanat pedig nem más, mint egy futóember, egy futó, rohanó apa képe. Engedjék meg, hadd kérdezzem meg önöktől, mikor láttak utoljára egy idős, tekintélyes embert teljes erejéből az utcán futni? Valószínűleg nem mostanában, de ha mégis, biztosan valami rendkívüli oka volt annak, hogy ezt megtette. Jézus korában ez még különösebb látvány volt. A Közel-Kelet társadalma rendkívül tisztelte az időseket. Egy család főtekintélye szinte sérthetetlen volt. Az idősebb férfiak hosszú ruhát viseltek, méltóság teljesen jártak, nem siettek. A futás a gyermekek, a szolgák és a katonák dolga volt. És ebben a társadalomban Jézus egy olyan képet fest a hallgatói elé, amely szinte sokkoló lehetett. Egy apa meglátja a fiát, aki otthagyta őt, felemeli a ruháját és futni kezd felé. Nem sétál, nem vár, nem szolgákat küld elé, hanem ő maga kezd el futni. Ez a kép Jézus tanításában az Isten hozzáállásáról beszél. Egy olyan Isten képét állítja elénk, aki képes félretenni minden emberi elképzelést a méltóságról azért, hogy elérje az elveszett embert. A történet egyik legszebb mondata így hangzik. Amikor még távol volt, meglátta őt az apja. Gondolhatnánk azt, hogy egy véletlen pillantás műve az, hogy a történetbeli apa látja, hogy a tékozó fia kullog hazafelé. De a kép szinte filmszerű. Az idős ember reggel kilép a házból, körbenéz. Este ismét körbenéz.

Ma az elhagyatottság érzése. Az a gondolat, hogy senki sem figyel ránk, senki sem vár bennünket, senki sem keres. Jézus viszont azt mondja, van valaki, aki figyeli az utat, van valaki, aki vár ránk. Van valaki, aki még akkor sem mond le rólunk, amikor mi már lemondtunk saját magunkról. A történet szerint tehát a fiú még távol volt, mikor az apja elkezd futni elé. Nem ért még haza, nem rendezett még el semmit, nem tette jóvá a hibáit, de az apa már elindult, és a fia is elindult. És talán ez az egész történet egyik legfontosabb üzenete. Sokan azért nem közelednek az Istenhez, mert előbb rendbe akarják tenni önmagukat. Sokan gondolják azt, hogy előbb jobb emberré kell válni, előbb teljesen meg kell változni, méltóvá kell lenni arra, hogy az Isten előtt megállhassunk. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy először meg kell gyógyuljon, hogy majd azután elmehessen az orvoshoz. A fiú elindul hazafelé. Az új szövetség nyelveit különösen érdekes. A fiú indulására a görög szöveg az anisztemi szót használja. Ez egyszerre jelenti azt, hogy valaki feláll és elindul, de ugyanebből a szóból ered a feltámadás kifejezése is. Ezért is mondja a történetbeli apa a nagyobbik fiának, hogy a testvére meghalt, de feltámadott. Sokan úgy gondolják, hogy az élet abból áll, hogy mindenünk megvan, mindenhez hozzájutunk. Az igazi élet viszont nem ott kezdődik, hogy mindenem megvan, sőt annál több is, mint a minden, hanem ott, amikor az ember visszafordul és elindul hazafelé, az atyai ház felé. Korunk egyik legnagyobb paradoxona, hogy soha nem volt még ennyi kapcsolatunk, és talán soha nem volt mégis ennyi magányos ember. Több száz ismerős, több ezer követő az úgynevezett social media oldalain, mégis egyre többen érzik úgy, hogy valójában senki sem ismeri őket. Számos nemzetközi kutatás mutatja, hogy a tartós magány ugyanolyan káros lehet az egészségre, mint a dohányzás, vagy éppen az elhízás. Az ember ugyanis kapcsolatokra lett teremtve. A tékozló fiú története valójában nem elsősorban a pénzről szól, nem is az erkölcsi bukásról, hanem a megszakadt kapcsolatról. A fiú miközben elszakadt az apjától, saját magát is elveszíti. Ez az ember mai tragédiája is. Miközben elszakadunk az Istentől, mert szeretnénk a saját magunk életét élni, megtalálni, saját magunkat veszítjük el. Érdekes megfigyelni, hogy a fiú útközben beszédet készít, amit majd el fog mondani az apjának. Kész a magyarázat, a magyarázkodás, kész a védekezés és a beismerés. Pontosan úgy tesz a fiú, mint ahogy mi szoktunk tenni, hiszen az ember ösztönösen elkezd magyarázkodni, elkezdi igazolni saját magát, hogyha valami történik. Az apa azonban, figyeljük meg, nem tart kihallgatást, nem kérdezi, hogy hol voltál, mire költötted a pénzedet, miért tetted, kikkel voltál, miért nem hallgattál rám. A történetbeli apa semmit sem kérdez, hanem átöleli a bukás szagától bűzlő gyermekét. Isten célja nem a megszégyenítés, hanem a helyreállítás, a kapcsolat helyreállítása. Úgy tűnik, hogy a fiút még mindig marcangolja az önvád. A vád mindig a múltban tart, a kegyelem mindig jövőt ad. A történetben az apa szeretete megelőzi a fiú vallomását, és ez a kegyelem lényege. A fiú messzire ment, az apa még messzebbre ment utána. A fiú elveszítette önmagát, az apa visszaadja az identitását. A fiú szolgaként akart hazatérni, az apa fiúként fogadta vissza. Az Isten kegyelme nem érdem, nem teljesítmény szerint működik, hanem aszerint, a szeretet szerint, amely képes volt a keresztig elmenni, hogy Isten újra magához ölelhessen bennünket, tékozló gyermekeit. Ma is vannak olyanok, akik úgy érzik, túl messzire kerültek, de ezzel az állapottal nem tudnak mit kezdeni, nincs erejük elindulni. Vannak, akik az elkövetett hibákra tudnak csak nézni. A tékozló fiú története azonban azt üzeni, nem az a kérdés, milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e elindulni hazafelé, annak az ölelő karja felé, aki már régóta vár minket. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, gyakran felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. Nem közömbösen, nem távolságtartóan, hanem szeretettel.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetése egy fontos kérdést tesz fel nekünk. Szolga vagy fiú? A mai világban is erre a kérdésre kell megadjuk a választ. Hallgassuk hát nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részleteit.
2: Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet 4., 5., 6. és 7. verséből olvasom. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Mikor ennek az igének a tanulmányozásához hozzákezdünk, legyen előttünk egy akkori, vagy akár egy mostani nagy uraságnak, vagy gazdaságnak a képe. Annak van egy gazdag tulajdonosa, és ebben a gazdaságban sokféle ember van. Vannak szolgák, akkor még voltak rabszolgák is, állítólag ma is van ilyen, hogy modern rabszolgaság. Aztán lehetnek ott vendégek, átutazók, barátok, bárki lehet, de ebben a gazdaságban, vagy uraságban, bárhol, azért van valaki, akinek a viszonya és jogállása különleges. Ez pedig a fiú. A tulajdonosnak a fia. Lehet ott sokféle cím, beosztás, titulus, de aki fiú, annak teljesen más a tulajdonoshoz való viszonya és jogállása. És testvérek, Jézus Krisztus is használja ezt a képet, és Pál apostol is nagyon szereti használni itt a Galata levélben különösen. Majd olvassuk el a 3. fejezetben is, ezzel foglalkozik. Ő az ő népét akarja menteni. Ezzel, amikor azt mondja, hogy testvérek, ezzel a dologgal kell szembesülnötök, hogy szolgák vagytok, vagy fiak. És tulajdonképpen az köti össze ezt a kettőt, hogy mi a te jogállásod, mi a te helyzeted ott, ahol vagy. És hogyha most lefordítjuk a mi nyelvünkre, akkor az az ige üzenete, hogy Istennel kapcsolatban, az Isten előtt mi a te jogállásod, mi a te helyzeted. Ki vagy te? Kie vagy te Istennek? Mi vagy te ott az atyai házban? Fiú vagy, vagy pedig szolga, vendég, barát, bárki? Mert csak ez a két kategória van. Teljesen mindegy, hogy szolgának nevezzük. Pál apostol csak azért használja itt a szolgaszót, mert ő az ő népét akarta menteni, és az ő népének mondja, hogy kedves testvérek, ti szolgai módon hajtjátok végre a törvénynek a rendelkezéseit. Azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, ha ezt megtartjuk. Ma is van, amikor az ember így gondolkozik, ugye, hogy megtart törvényeket, megtart szokásokat, jár templomba, csak mondok példákat, adakozik. Ha ő eleget tesz bizonyos követelményeknek, az Isten tartozik neki azzal, hogy ezt honorálja neki. És akkor ő az Isten gyermeke lesz? Azt mondja, hogy nem. Nem lesz ezzel Isten gyermeke, mert ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, annak egyrészt vannak okai, másrészt pedig vannak következményei. Egy embernek volt 2 fia. Az egyik kikéri a vagyomból ráeső részt, elmegy messzeföldre, és aztán, amikor visszajön, megvallja, hogy vétkezett, az apa pedig azt mondja, hogy ez az én fiam. Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Bár ő mit mond? Atyám, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Csak béres akarok lenni. Az apa azt mondja, hogy nem, ez az én fiam. Azért, mert nem ő dönti el ezt a jogállást. Nem ő dönti el, hogy mi ott az ő helyzete. Ezt annak van joga és kompetenciája eldönteni, akié az egész gazdaság, akié az egész világ. Aki Úr menjen és földön, aki a mennybéli felséges Isten, ő neki van joga eldönteni, nem én döntöm el. Néhány héttel ezelőtt valakivel beszélgettem itt a gyülekezetből, és azt mondja nekem egy mondatban, hogy tetszi tudni, oda jött egy koldus valahol az utcán hozzám, hát adtam neki 100 forintot, mert hát tetszi tudni, azért ő is Isten gyermeke. Mondtam neki, hogy ebben nem vagyok azért olyan biztos. És testvérek, van egy ilyen felfogás, hogy mindenki az Isten gyermeke. Minden ember az Isten gyermeke, ezt felejtsük el. Ezt töröljük ki az emlékünkből, és ezt ne is mondjuk senkinek. Mert azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem vagy többé szolga, hanem fiú. Sőt, azt mondja Pál a 4. versben, de amikor elküldte Isten az ő fiát, hogy megváltsa a törvény alatt levőket, hogy Isten fiai legyünk, erre az állapotra el lehet jutni. aki pedig üdvözülni akar, annak erre az állapotra el kell jutni, hogy Isten fiai legyünk, vagyis nem vagyunk mi Isten fiai. Senki nem az Isten fia szül, azért, mert ő megszületett erre a földre, megszületett erre a világra, hanem azért jött Jézus Krisztus, hogy mi az Isten fiai legyünk. Miért lehet a hívő ember az Isten gyermeke? Mert ez nem automatikus. Miért lehet a hívő ember fiú, Isten gyermeke? Mert ez egy lehetőség. Azért lehet, mert az igéből tudjuk, az Efézusi levél első fejezetét tessék elolvasni. Azt mondja ott Pál apostol, hogy Isten szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad bennünket. Ezt az efézusi hívőknek mondja. Nem Efézus városának, nem a környéknek, nem az országnak, nem a világnak, hogy eleve elhatározta, hanem az efézusi gyülekezetben lévő hívőknek. Azt mondja, hogy Isten eleve elhatározta szeretetében, hogy bennünket fiaivá fogad. Minket, akik hiszünk az ő nevében. Isten eleve elhatározta. Fiúságom tehát nem a véletlen műve, és nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása. Ez a mondat kicsit nehéz, de tessék odaírni a szívbe. Nem a véletlen műve, nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Előre nem látta Pál. Hát ő nem tudta, hogy ő az Isten gyermeke. De amikor hitre jutott, és Jézus Krisztus megkeresi, megragadja az ő életét, akkor már tudja. Azt mondja boldogan, mint majd később János is boldogan írja az egyik levelében, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az Isten gyermekeinek neveztetünk. Mi nagy kegyelem, mi kiváltság, hogy gyermeke vagyok immár, hogy királyi gyermek vagyok én. Van hófehér ruhám. Ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, ahhoz Istennek dönteni kellett. A hitvallásunk azt mondja, hogy senki és semmi erre Isten nem kényszerítette. Arra, hogy eldöntse, hogy némelyeket fiává fogad. Ezt az ő örökkévaló szeretete diktálta. Ezt az ő irgalmas kegyelme munkálta benne. Hogy eldöntse, hogy lesznek neki gyermekei. Hogy fiává fogad bennünket. Hogy Jézusért. Az ő egyetlen fiáért, aki az ő örök természet szerint való fia, bennünket kegyelemből gyermekévé fogad. Vagyis ennek az igének az örömhíre, hogy el lehet jutni bármilyen állapotból, szolgaság, rabszolgaság, vendégség, barátság, haverság, el lehet jutni a fiúság állapotába. Mert ez egy állapot, ez egy helyzet, ez egy jogállás. A tékozló fiú példázatában nekem van egy különösen kedves rész. Hogy kezdődik a példázat? Úgy, hogy egy embernek volt két fia. Amikor a fiú hazajön, mit mond az apa neki? Ez az én fiam. Tehát fiú akkor is, amikor elmegy, fiú akkor is, amikor visszajön. Kedves testvérek, mert a fiúság kérdése az az Isten igéje szerint nem olyan helyzet és jogállás, amit úgy csak vissza lehet vonni, meg vissza lehet adni. Azt mondja az apa, hogy ez az én fiam, mit mond? Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez az én fiam. Vagyis azt jelenti, hogy akkor is az én fiam volt. Csak akkor az elveszettség állapotában volt, meg a veszettség állapotában. Most meg a megtaláltság állapotában, a megmentett állapotban van. A hívőkre is ez igaz. Amíg Jézus engem meg nem talál, és meg nem keres, és életre nem kelt, és azt nem mondja nekem, hogy talita kumi, leányka néked, mondom, kelj fel, meg fiú, meg férfi, meg asszony, kelj fel, addig én az elveszettség állapotában vagyok. De már akkor is fiú vagyok. Ez a fiú akkor is fiú. Akkor is fiú, amikor részegen fekszik le. Akkor is fiú, amikor, bocsánat, lehet minden nap más nővel van. Akkor is fiú, amikor a moslékból akar enni. Ő akkor is fiú. Csak ennek a fiúságnak az áldásait, ennek a fiúságnak a következményét nem éli. Még nem éli, mert az csak ott lehet élni az atya mellett. Még nem éli. Ezért szeretném hirdetni mindenkinek, aki még az elveszett állapotban van. Ha ő az Isten gyermeke, akkor már most az Isten gyermeke. Semmi nem látszik rajta ebből, és nem így él, és nem így gondolkodik, de előbb-utóbb majd úgy fog gondolkozni, és úgy fog élni, mert azt énekeltük az előbb, hogy szómnak ellenállnod, úgyis asztalan. Ez nem azért igaz, mert az ének ezt mondja, hanem azért igaz, mert az ige is ezt mondja. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Egyszer egy ismerősöm mondta, itt bizonyára sokan ismerték itt Budapesten, hogy ő azt az ígét kapta, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Na de a gyerekei még nem tértek meg. Aztán megtért az első, jó, már kezd megvalósulni. Megtért a második, a harmadikat oda vitte, nézd rá a táblára. Meg fogsz térni te is úgy is. Miért? Azért, mert ott van én és az én házam népe. És Isten nem hazudik, és Isten igazat mond. És így lett. Értjük, testvérek? Akkor is az Úré. Éppen ezért, akkor is fiú, és az elveszettség állapotában van az ember, ezért olvassuk itt a Galata levélben, hogy Isten elküldte az ő fiát. Elküldte az ő fiát, aki törvény alatt született, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. És kedves testvérek, ez a csodálatos, hogy ezért hangzik az ige, és erről szól az Isten igéje, hogy eljött Jézus Krisztus. Azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Én egészen gyerek voltam még, amikor kezembe került egy akkori, mi úgy hívtuk, hogy iratmissziós könyv, amit úgy nyugatról beküldtek, a határon nem vettek el a vámosok, mert azért ami olyan volt, azt mindig kiszedték, ugye, mert volt azért egy cenzúra, bár ezt nem ismerték el, és emlékszem, hogy jött át egy ilyen könyv, azt hiszem, hogy ez volt a címe, hogy Rólad van szó. Ez fiataloknak íródott, történetek voltak benne, és abban volt egy ilyen történet, hogy egy lány élte a maga feslett életét, otthagyta az anyját, az anyja bele volt betegedve, kábítószer, fiúk, szórakozás, hát úgy, ahogy azt nagyon sok fiatal csinálja. Az anya bele volt betegedve, és csinált egy plakátot, ennek a plakáton az ő szenvedő arca volt rajta, ősz haja, amelyik a gondokba megőszült, a ráncok, amelyeket a gondok tettek oda már az arcára, és ezt írta a kép alá, hogy anyád vár, gyere haza. És elment és kiragasztotta minden mulatóban, minden szórakozó helyen. Felragasztotta ezt a plakátot, hogy a lány lássa meg az ő anyjának az arcát, amelyen ez volt az aláírás, hogy anyád vár, gyere haza. És ebben van egy csoda, testvérek, ez azt jelenti, hogy most is az anyád vagyok, és van egy hívás, hogy gyere haza. Na, ezt mondjuk minden tékozlónak. Fiú vagy, gyere haza. Ott a messze földön, árván, hontalan. Halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Mert erre el kell jutni, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, azért nem vagy szolga, hanem fiú. Vagyis egy másik állapotban vagy már. Már többet nem vagy szolga. A régiek elmúltak. Testvérek, ez egy boldog megállapítás. Nem vagy többé szolga. Ez egy igazi evangélium. Egy igazi örömhír. Hogy nem vagy többé szolga. Nem vagy többé a bűnnek és a halálnak a rabja. Nem kell az ő kényszerében élned. Nem fogsz kárhozatra menni, mert már nem vagy szolga, hanem fiú. Eljutottál a fiúságnak az állapotába. Másodszor arról kell beszélni, hogy miért kaphatja meg a hívő ember a fiúságot. Mert az, hogy Isten előre eldöntötte, hogy fiaivá fogad bennünket, itt nincs vége az evangéliumnak. Mert ez egy lehetőség. Viszont ami Istennél lehetőség, az hogyan lesz valóság? Hogyan lesz reálissá? Hogyan szabja azt a mi életünkre Isten? És kedves testvérek, itt azt kell mondani, hogy hogyan kaphatja meg a hívő a fiúságot, azért kaphatja meg a hívő a fiúságot, mert Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. A kínra, halálra küldötte előtt, megnyitni a mennyet a bűnös előtt. Ő eldöntötte, hogy fiává fogad, Jézus Krisztus eljött a fiakért, hogy megkeresse őket ezen a világon, megmentse őket, megváltsa, megtisztítsa, és azt mondja az atyának majd a János 17-ben, hogy atyám, akiket nekem adtál, itt vannak. Megvannak, megkerestem őket. Aztán kiküldi a tanítványokat, hogy menjetek és ti is keressétek. És azt mondja nekik, hogy hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. A fiúvá fogadtatás a Biblia szerint a Szent Háromság Isten műve. Ezzel nem nagyon szoktunk foglalkozni, pedig mi valljuk, testvérek, hogy ami az életünkben történik, az a Szent Háromság Isten műve. És ebben az igében is olyan szépen benne van. Tudjátok, hogy hogyan? Így az Atya eldöntötte, Jézus Krisztus mindent megtett, hogy ez valósággá legyen, és a Szentlélek pedig ezt kihirdeti nekünk. A Szentlélek pedig meghirdeti a számunkra. Hát csak a Szent Háromság Isten műve. Eldöntötte, Jézus elvégezte, a Szentlélek pedig kihirdeti. Kihirdeti azt, ami történt. Azért, és úgy vitte végbe Jézus Krisztus, hogy életét adta váltságul sokakért. Ezek a sokak pedig az övéi. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma egy futó apáról beszélgettünk, egy apáról, aki nem azért futott, mert a fia megérdemelte, hanem azért, mert szerette. Jézus tanítása szerint ilyen maga az Isten is. Néha úgy érezzük, hogy vannak elmulasztott évek, rossz döntések, elrontott kapcsolatok az életünkben. Talán messze kerültünk attól az Istentől, akit egykor ismertünk, vagy akit talán még soha nem ismertünk igazán. De a tékozló fiú történetének örömhíre az, hogy Isten számára nem a távolság a döntő kérdés, hanem az irány. Isten számára nem az számít, hogy milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e végre hazafelé fordulni. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. És talán ma, amikor majd a rohanó napunk után végre elcsendesedik körülöttünk a világ, érdemes feltenni magunknak a kérdést. Ha az Atya még mindig az utat figyeli és kész elindulni felénk, nem kellene végre nekünk is elindulni hazafelé? Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, áldott további rádiózást kívánok Önöknek, ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magánmegbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszlop termében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében, az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg. A kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek elosztanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserjének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szent Atya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat, válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szent Atya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga a España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott: aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait: amit el legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Aliciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történetére utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alicia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt, emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairosz, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessük Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják, és a következő negyed órában várom az önök telefonhívásait, illetve üzeneteit az ima szándékok keretében. Élőadásunk telefonszámai a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázhatják, de szöveges üzeneteiket is várom a 0758 420 555-ös SMS számunkra. Honlapunkról a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldheti kérésüket, szándékukat. Általános ima kéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imádkozzunk mindazokért, akik hallgatják az Erdély Mária Rádiót, támogatják és adományoznak, ugyanakkor önkéntesekért és a munkatársakért is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben, küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen.

0: Betelefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amely.
1: Szeretném köszönteni a testvéreimét. Két leány testvéremet, a nagyobb erősbeteg. A jó Isten térítse jövőről. Minket is van, mi is betegek vagyunk. És a leányomnak a vizsgájáért szeretnék. Sikeresek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely, sikeres a vizsgát kívánunk a lányának. Szöveges üzenetek is időközben érkeznek. Minden imát és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, udvarhelyről érkezett az üzenet. Minden elhangzó imát felajánlok ellenségeimért, gúnyulóimért, a hitetlenekért, hallgass meg, Uram, kérésemet, köszönöm, hogy megteszed. Minden imát és szentmiséket felajánlom kis Ildikói szülei lelke üdvért, hogy nyugodjanak békében, az Úr Jézus és Szűzanya szent nevében. Telefonálót köszöntök a következőkben. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék Jézus.
0: Mindörökké, amme.
2: Ezt a rózsaszűzést és a szerzítést el szeretném ajánlni hálából a kapott gyermekét, családa minden egyes tagjának az egészségét, bűneim bocsánatáért, a lábam gyógyulásáért, a hozzám tartozó halottaimért, a Önök ér a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, a hozzám tartozó halottaimért, és az utolérők, és köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, aménnek köszönöm, hogy hívott bennünket, ha teheti, akkor továbbiakban is maradjon az Erdély Mária Rádióval. A mai imákat felajánlom Bálint Matild lelki üdvért, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében, Betlehem falváról írták az üzenetet. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársaért, a Szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életüken, valamint ellenségeinkért a családom számára megnyugvásért, köszönöm szépen mindenki imáját. Halló, halló, Mária Rádió. Üdvözlöm szeretettel!
3: A rózsaszűzért és a szentmisét és a jövő heti egész heti szentmiséket, rózsaszűzéreket az édesapám lelki üdvéért, akinek halálának évfordulója van, és hosszú évek sora óta nyugszik édesanyámmal együtt a Kálmándi temetőbe. Nagyon jó Istennek, kérlek örök nyugodalmat!

Imád szeretnék írni családi békért, a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért és egy fontos ügy megoldásáért, írta egy édesanya üzenetben. Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és rossz akaratú emberekért. Köszönöm szépen mindenki imáját.

Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a vizsgázókért, a szüleimért és több fontos szándékért. Köszönöm, írta egy hallgatónk a 0758-420-555-ös SMS számunkra. Írjanak bátran, de hívhatnak is a 0259-420-555, illetve a 0359-420-555-ös telefonszámuk egyikén.

0: Betelefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőt, ezt itt az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa tízért és szentmiséget felszeretném olyan, így szemét jósson nyugszik az édesapja, a nagymamájáli Pál Rógyitom, 5. hónapjából. Ja, jó Isten, az örök nyugdalmatnak és az örök világosság fényeskétiknek. Kérjezzünk át, nény erek. Isten fizesse, hogy meghallgatok. Kétessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük Regina, hogy betelefonáltál. Szép délutánt kívánunk, az elhunytaknak pedig örök nyugodalmat.

Így hangzik a következő imakérés, ami SMS-ben érkezett. A rózsafűzért felajánlom édesapámért és édesanyámért, az ő egészségükért, az embertársaikkal való jó kapcsolatért és a családjukért. Köszönöm szépen!

0: honlapunkra érkezett imakérések közül tallózom. A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a külföldön élő gyermekeimért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért felajánlom testvéremért, az ő állapota javulásáért. Köszönöm szépen. Egy névtelen hallgatónk írt a szovátáról, Istennek legyen hála a tegnapi csodálatos napért, önökkel imádkozom. Betelefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék már kérni a Szisanyához, hogy adjon nekem a szakítségegyelmet, egészséget gyógyítsa mindenit. És még felajánlom a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, hogy a Jóisten adjon erős egészséget öcsémnek, és férjemnek. És még felajánlom a

0: Hugo Medicéjét. Jó Isten szegi az őrizbe bajtót, és még felajánlom három fiúnak az egészségét, az úgy végszerezem, hogy minden bajtod őket. Édesapámnak, édesanyámnak adjon öreg nyugdalmat. És felajánlom a gonosz élet szándékát, hogy az bizony a gonosz lelke távoztatja a hatás körünkbe. Isten tisztelte, hogy meghallgattak, dicsértették az ürülésüket.
1: Mindörökké, amen, köszönöm, hogy mai délutánon velünk tart, imádkozzon ön is mindezen szándékokra. Minden imát és szentmiséget felajánlom Fábián Terézé lelke üdvéért, hogy nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében, írta egy hallgatónk üzenetben. A rózsafűzért felajánlom unokámért, hónap kezdődnek a vizsgáim, és minden vizsgázóért köszönöm mindenki imáját. Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
2: Kérdezték az ügyét.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a templétűjét szeretném olyan Isten kiséket. De saját részem, hogy világon gyógyuljon, meg neki ne megoperálja. És egészségét, a gyermekeimét, egészség, békesség, szeretet, és azoknak családjait. És egy fontos szándékot, hogy a gonosz lelkek távolodjanak el, vagy világosítsa meg a Jóisten az elméket, hogy nem mondják a hazugságot, se hamisságot. Isten fizesse, mindennapos hallgató, dicsértessük az ügyét is.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket. Ezen fontos szándékokra is mindenképpen imádkozni érdemes. Hallgatónk írja Magyarországról, Bajáról, Julianna. Ezt az imát és a rózsafűzért fel szeretném ajánlani halottaimért, az élőkért, hitükben megerősödésért, egészségem megmaradásáért és a dédikeim megkereszteléséért. Köszönöm szépen mindenki imáját. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a családom lelki gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, valamint több fontos szándékért, írta egy hallgatónk Erdély valamelyik szegletéből. Az imát felajánlom az elhunyt édesapám és édesanyám lelkükért, a családomért a szűzanya segítsen minket, és mindenkit, Jézuson bízom benned, Melinda, egy mindennapos hallgató írta az üzenetet, és még egy utolsó üzenet, ezt a rózsafűzét felajánlom a Tibódi Gergen, Balázs, Karácsony, Veres, Bota, Bálint, Mezei és Péter családok összes halottjaiért, az örökvilágosság fényeskedjék nekik. Kedves hallgatóink, az ima szándékok fogadásának a végéhez érkeztünk. Kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, a minden kimondott és ki nem mondott szándékunkra. Fogalmazzuk meg, és helyezzük a szűzanya és az Úr Jézus lába elé ezen kéréseinket, és kérjük kéréseink meghallgatását, ha az megegyezik a Jóisten akaratával. Köszönöm, hogy a mai délutánon is az Erdély Mária Rádió társaságában töltik. Imádkozzunk együtt egymásért. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, további áldott szép délutánt, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybevételed számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi
1: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben

0: embereket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó első titka, aki a halálból feltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítést mindannak, amit Krisztus tett és tanított.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miké

0: magadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennyben, és az Isten jobbján foglal helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak az tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fel.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fér.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Mikor elérkezett pünkösdnapja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, és újszülött gyermekeinek kerességében vallja meg.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig

0: meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék, mi nagyot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. A boldogságos Szűz Máriát, miután földi életének pályafutását bevégezte, felemeltetett testben és lélekben az ég dicsőségében, ahol már részesedik fia feltámadásának dicsőségében, elővételezve teste minden tagjának feltámadását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szentessen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó ötödik titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt föl, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet az áteredő bűnnek minden szennyétől, épségben megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztaltatta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott. Asszonyom,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Most tűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Síksomjói segítő szűzanya,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűzszülője

0: Nem, te soha nem veted meg,
1: hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te árunk püspököt,
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,

0: testvére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szentmisét közvetítünk a Szatmári Metik Kálvária templomból Jézus szíve 9. harmadik szentmiséjét, melyet Román János, a Szatmári Metik Caritas vezérigazgatója mutat be, a kántori szolgálatot Hutzel Levente látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Dicsérhessék a Jézus Krisztus!
1: Minden.
0: A Kálvária közösségeinek, plébániáinak nevében nagy szeretettel köszöntöm közöttünk főtisztelendő Román Jánost, a Szatmári Caritas vezérigazgatóját, és nyilvánvaló, hogy valamikor ő is itt szolgált, úgyhogy Isten hozott haza ezt a szent misét hálából és Isten segítségéért ajánljuk fel.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves jelenlévőket, a kedves Mária Rádió hallgatóit. Itt, ebben a templomban itthon vagyunk. Jézus szívének a dobogását hallgatni, az azt jelenti, hogy átöleljük testvérünket és által a mennyei atyánkat. Legyen ez az ölelés egy őszinte ölelés. Hallgassuk meg egymás szívét, és emiatt kérjük Istentől bűneinknek a bocsánatát. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, öltöztes minket egyszülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány próféta könyvéből. Törekedjünk megismerni az Urat. Biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely megöntözi a földet. Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, hamar tovább tűnik. Ezért sújtottam őket a proféták szavával, ezért pusztítottam őket agykam szózatával. Ítéletem elérkezik, mint a világosság, mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égő áldozat, hanem az Isten ismeret.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Ábrahám a reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz, Isten ígérete szerint. Nagy a te nemzetséged. Hite nem gyengült meg, jó lehet tudta, hogy a teste megvénhet, hisz századik esztendeje felé járt, és Sára méhe is elapadt. De nem kételkedett, hitetlenül Isten ígéretében, inkább megerősödött a hitben, megdicsőítve ezáltal az Istent. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja valósítani. Ábrahám ezáltal vált igazzá. De nem csak ő rá vonatkozik, amit róla írtak, hogy ezáltal vált igazzá, hanem mireánk is. Mi is igazzá válunk, ha hiszünk Istenben, aki feltámasztotta a halálból Urunkat, Jézus Krisztust. Ő halált szenvedett a mi bűneinkért, és feltámasztotta.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem! Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait: Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi. Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív irgalmaz nekünk. Az Isten szava, vagy az Isten igéje kifejezés több mint 1000 alkalommal jelenik meg az Ószövetség szövegeiben. És a legelső tulajdonság, Istennek a legelső tulajdonsága, amelyről a Szentírás beszél, az az, hogy Isten kommunikál, hogy Isten megszólal, hogy Isten beszél. És nincs más olyan szöveg az antik vagy az ókori irodalomban, amely arról beszélne, hogy Isten ennyire közel van az emberekhez, hogy állandóan keresi az ő jelenlétét, állandóan kapcsolatba akar lenni vele. Semmilyen más istenség, semmilyen más irodalomban nincs olyan közel, mint a mi Istenünk mi hozzánk emberekhez. És ami különleges az Isten szava, vagy az Isten igéje kifejezésben, amit héberül úgy mondanak, hogy Dabar Yahweh, az az, hogy a Dabar kifejezés nem csak szót jelent, hanem gondolatot, jelent szót vagy igét, és jelent cselekedetet. Istenben a gondolat, a szó és a cselekedet harmóniában van. Ezzel szemben mi emberek egy kicsit szét vagyunk hullva. Egyet gondolunk, mást mondunk, és ismét mást cselekedünk. A Dabar Yahweh az Ószövetség szövegeiben megszólít, közöl, cselekszik, létrehoz és gyógyít. Ezzel szemben sokszor az embernek a szava elutasíthat, az ember szava pusztíthat, az ember szava rombolhat és megbetegíthet, ha csak nem közeledik Isten igéjéhez. És ami nagyon különleges az Isten szava kifejezésben, a Dabar Héber kifejezésben, az az, hogy mindegyik betűnek, mindegyik mással hangzónak van egy különleges jelentősége. Az első mással hangzónak, a Dáletnek a jelentése az, hogy ajtó vagy kapu. A második mással hangzónak, a B betűnek vagy a Bétnek, ahogy a zsidók mondják, a jelentése ház vagy sátor. És az R betűnek, a Resnek vagy a Rosnak a jelentése az, hogy házigazda vagy fej. Gyakorlatilag a Dabar, a szó, kifejezés azt is jelenti, hogy Isten a házigazda,
egy saját ajtót biztosít az ember számára, és behívja az embert, és nem csak az embert, hanem az egész világegyetemet a saját maga életterébe. És aki kinyitja a Szentírásnak a könyvét, és beleolvas a Szentírásnak a lapjaiba, és az Isten igéjével táplálkozik, egyebet nem tesz, mint belép Isten terébe, és megengedi a házigazdának, a világegyetem házigazdájának és urának, hogy beléphessen az ő szívébe. Mert a szó etimológiailag is, meg komponenseit nézve ezt is jelenti. Egy erős kapcsolatot. Egy olyan kapcsolatot, amelyben a gondolat, a szó és a cselekedet harmóniában van. És minél közelebb vagyunk mi Isten szavához, annál kiegyensúlyozottabbak leszünk mi is saját bensőnkben. A Szentírás szövegeiben, vagy első lapjaiban Isten nem csak hogy az első, aki megszólal, aki beszél, akiből elhangzik az első szó, hogy legyen világosság, hanem Isten az első, aki párbeszédet is létrehoz, egy dialógusba lép. Ugyancsak a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten mondja többes számba érdekes módon, alkossunk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. A zsidó rabbik úgy értelmezték ezt a kifejezést, hogy Isten az angyali udvartartásával beszél. Valamilyen formában kijelenti, hogy embert szeretne alkotni. És az angyalok, arkangyalok, Isten egész mennyei udvartartása örül ennek az isteni döntésnek. Pár száz év múlva a keresztény egyház atyák pedig úgy értelmezik, hogy ez a párbeszéd, ez az alkossunk többes számba a Teremtés könyvében, nem Isten és a mennyei udvartartás közötti párbeszédet jelzi, hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymás közötti párbeszéde. Gyakorlatilag ebben a formulában, ebben az alkossunk kifejezésben azt véljük felfedezni, hogy az ember ebből a szeretetteljes, belső, szentháromságos párbeszédből születik, ebből lesz megalkotva. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nagy örömmel és szeretettel akarja és eldönti, hogy az ember legyen, és ezért lesz megalkotva az ember. És ezért lesz az ember majd az édenkertbe helyezve, édenkert, héberül, paradicsomkert, görögül. És ezáltal valamilyen formában az ember, az legelső ember, Isten életterébe fog belépni. Mert Isten élettere és az ember élettere egy és ugyanaz lesz. És amikor az ember szólal meg először a Szentírás szavaiban, szintén a Teremtés könyvében, akkor megtudjuk, hogy az ember nevet ad az állatoknak, és nevet ad annak, amit a Jóisten alkotott. És a rabbik olyan szépen értelmezik ezt a, ennek a névadásnak a cselekedetét, azt mondják, hogy a legelső ember, Ádám, ő belelátott a dolgoknak a lényegébe. Például, és mondanak egy példát, amikor a kutyának kellett nevet adni, akkor a kutyát úgy nevezte, hogy Kollév, teljes szív, vagy egészen szív. És ugye mennyire igaz az, hogy kedvenc állatunk a kutya, az egy csupa szív állat. Mi, amikor kutyának mondjuk a kutyát, nem tudunk meg semmilyenféle tulajdonságot róla. Semmilyen másik nyelven, vagy más nyelven. De amikor héberül a Kollévnek nevezik a kutyát, akkor az azt jelenti, hogy csupa szív. Az ember belelátott a dolgok lényegébe. Aztán a következő szó, amit az ember kimond,
az egy megállapítás, egy szeretetteljes megállapítás, az együvé tartozásnak az öröme. Ez, és az asszonyra gondol, csont az én csontomból, és hús az én húsomból. Gyönyörű kifejezés, amely örömmel teli. Isten örömmel alkotja a világot. Az első szavak örömről szólnak, Isten ajkáról, és az ember ajkáról is. Aztán megjelenik a Teremtés könyvében egy harmadik szereplő is, aki megszólal, a kígyó. Kígyó azt mondja Évának, hogy Isten tudja, hogy amely napon ti enni fogtok a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséről, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Mit mond, mit állít a kígyó? Azt, hogy Isten visszatart tőled valamit. Másodrészt azt is mondja ki a kígyó, hogy a tilalom mögött nincs szeretet, hanem Istennek a saját önérdeke. És egy harmadik dolog, amit a kígyó kimond, az, hogy az ember nincs azon a szinten, ahol lehetne. Van ennél nagyobb fejlődés. De amit nem mond ki a kígyó, az az, hogy Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Isten nem úgy szeret benneteket, ahogyan ti gondoljátok. És ugrok sokat a történelembe, és rátekintünk a logosz, az ige, a dábárnak a megtestesülésére, Jézus Krisztusnak a megtestesülésére. Azáltal, hogy az ige megtestesül, hogy Jézus Krisztus világra jön és megszületik, egyik legszebb bizonyítéka annak, hogy Isten nem riválisa az embernek, hogy Isten nem akar visszatartani semmit sem tőlünk. Másik dolog az, hogy megtestesülés által Jézus azt bizonyítja, hogy Isten igenis közösséget akar az emberrel, és újból vissza akarja adni azt a közös életteret, amelyet a bűn és az engedetlenség által elveszítettünk. Aztán, ahogy a szentatyák olyan szépen fogalmaznak, és ma Szent Atanázra gondolok, aki azt állítja, hogy az ige, vagy az Isten azért lett emberré, hogy az ember istenivé váljon. Hogy visszaállítsa azt a rendet, és azt az életteret, azt az Isten és emberi közötti együttlétet, amelyet mi elveszítünk mindig az engedetlenség által. És tulajdonképpen Jézusnak az átdöfött, Jézusnak a megnyílt szíve örök bizonyíték arra, hogy a kígyó hazudott, és a kígyó hazudik mindmáig. Legyen világosság. Ez az első kifejezés, az első szó, amit az Isten kimond. És hiszem azt, hogy világosság csak akkor lesz bensőnkben, a szemünkben, hogyha rátekintünk Isten megnyílt szívére. Ugye említettem, hogy a dábár azt jelenti, hogy ajtó, ház, és azt jelenti, hogy házigazda. Előttünk van a házigazda, Jézus. A megnyílt szív az ajtó. És ez a templom, az a szív, és ez a közösség, az a ház, az a lakás, amelybe azért hívott, hogy együtt legyünk. És mindaddig, amíg ragaszkodni fogunk ehhez az együttléthez, addig Isten jelenlétének örülhetünk életünkben. De abban a percben, amikor a sátánnak adunk igazat, akkor is, hogyha azt hallgatjuk, amit ő mond, vagy akkor is, amit azt hallgatjuk, amit nem mond, akkor csalódottak leszünk. Kívánom önöknek is, meg magamnak is, meg a Mária Rádió hallgatóknak, hogy mindig az Isten igéjében legyünk, Istennek a családjában, Istennek a házában, és vele együtt mindörökké. Amen. Hiszek az egy Istenben.

0: Istenünk, hisszük, hogy irgalmas vagy, ezért merjük hozzád emelni könyörgő szavunkat.
1: Add, Urunk, hogy mindig szemünk előtt legyen Krisztus keresztáldozata, irgalmasságod megrendítő bizonysága. Add, Urunk, hogy szentmise áldozatból erőt merítsünk az irgalmasság gyakorlásához. Add, Urunk, hogy a bűnbánat szentségében mindig irgalmat és megbocsátást találjunk. Add, Urunk, hogy mindig irgalommal közeledjünk rászoruló embertársainkhoz. Add, Urunk, hogy irgalomra találjunk nálad, amikor a világból kiszólítasz minket.
0: Mennyei Atyánk, világosíts meg kegyelmeddel minden embert, hogy hívásodat felismerje, és eljusson az Isten gyermekeinek örökségére Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram!

Könyörögjünk! Szereteted szentségében részesültünk, Istenünk! Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonló

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus, könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Édes Jézus, az emberi nem megváltója, tekints ránk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tiéd vagyunk, tiéd is akarunk maradni. Hogy azonban veled szorosabban egyesüljünk, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek meg téged, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, ne csak híveidnek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket tévedés tart fogva, vagy szakadás elválasztott, és hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támad, dicsértesség és áldasség mindörökké.

ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus
0: szentséges
1: szíve.
0: Áldott legyen Jézus drágalátos vére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária. Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen a szűz és anya neve Mária. Áldott legyen dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese. Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szatmári Máté Kálvária templomból Jézus szívek 9. harmadik szentmiséjét, melyet Román János atya, a Szatmári Máté Káritász vezérigazgatója mutatott be. A kántori szolgálatot Hutzel Levente látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép estét kívánok mindenkinek. Búcsúzom a helyszínről, Szűcs Tímeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a szatmárnémeti Kálvária templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik később kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabadkirályi várossá. Addig az 1230-as évi szabadság leveleik tanúsága szerint mindkét város, Szatmár és Németi önálló közigazgatású, azonos jogú volt. Szatmár Németi mai földrajzi helyzete, a Szamos medrének 18. század végi szabályozása, és ezt követően a holt medrek fokozatos megszűnése nyomán alakult ki. Szatmár városa a Szamos mellé épített királyi vár szomszédságában települt, mindkettő a Szamos két ága által körülvett területen, szigeten. Szatmár és Németi a szatmári várral együtt a tatárjárás után nem sokkal újjáépült és virágzásnak indult. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felől is könnyen megközelíthető határvárosnak számít. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagy mértékben befolyásolta a Szamos folyó. Szatmár vára volt a Szamoson Erdély felől leúsztatott só átrakásának központja. Neve is innen ered, a Salcmart magyarosodott Szatmárra, majd lett szintén fonetikusan Szatumáre. Alföldies típusú, szélesen elnyúló település egyhangoságát fásított terek, ligetek, szamosi partfürdő enyhítik. Központja a hatalmas parkozott főtér. Szatmár Németi a római katolikus püspökségnek székhelye a Szamosi jobb partján. A szatmári püspökök lakhelye és irodája 19. század közepéig a jezsuiták egykori rezidenciájában volt, amikor Hám János püspökben megfogalmazódott a rezidencia udvarában építendő Kálvária gondolata. Megtervezésével Tischler Albin csanálosi plébánost bízta meg 1844-re a Doboló Domnak nevezett magaslaton fel is épült a Kálvária kis kápolnája és a templom kertjében kialakított keresztút 14 állomása. A laza homokos talajra épített kápolna hamarosan repedezni kezdett, beomlással fenyegette. A kápolnát ezért lebontották, és 1908-ban Veszelovszky Béla építész és testvére tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. A templom alaprajza széles, négy boltszakasznyi hosszú hajóból áll, amelyet két oldalt három-három kápolnatér szegélyez, és a nyolcszög öt oldalával záródó kereszthajó és szentély csatlakozik hozzá. A középső oldalkápolnák mélyebbek, s ezáltal hangsúlyosabban szerepet kaptak. Az alaprajz másik fontos elemei a szentély mindkét oldalához szimmetrikusan csatlakozó egyszintes segrestjék. A csúcsíves stílusú kápolna egyes elemét megtartották, csúcsívesek maradtak az ablakok, gótikus példákra emlékeztet a domborművel díszített kapuzat, a két 42 méter magas torony formája és a támpillérek. A hásfálból faragott, festett szobrokkal díszített főoltár nem bizonyított állítás szerint a tiroli Stufflesser Ferdinand műhelyéből származik. A két oldalhajóban elhelyezett mellékoltárok és a szószék tölgyfából készültek. 1908. augusztus 9-én a torony két keresztjét áldották meg, majd december 12-én Boromissa püspök már a templom négy harangját szentelte meg. Az 1200 férőhelyes templomot Boromissa Tibor püspök 1909. június 6-án Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel, gondozását Szatmár püspöke a Jézus Társasága szerzetes rendre bízta. Ebből az alkalomból a templom belsejét még a régi épületből származó oltárokkal, áldozószékekkel, padokkal és szószékkel szerelték fel, és majd csak az ezt követő években került sor az új bútorzat elkészítésére. A templom hamarosan a Jézus Szíve tisztelet központjává lett, egyházmegyei zarándok helyé. Az épületet többször javították, legutóbb 2012-ben esett át teljes felújításon. 2003-ban megalakult az önálló német és román nyelvű személyi plébánia, 2013-tól pedig újra jezsuiták látják el a híveket. A műemléké nyilvánított Kálvária templomot látni kell, meg kell tapasztalni azt a csendet, nyugalmat, amit átélhet az ember az udvaron sétálva vagy beülve a padok közé. Hívek száma összesen 27.178 fő. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Szatmári Esperesi kerülethez tartozik. Búcsúját minden évben 9-ed előzi meg, 9 napon keresztül a legszentebb áldozaton való részvétellel készülnek a hívek az ünnep fogadására. Minden évben a Jézus szíve ünnepe utáni vasárnapon tartják az egyházmegye búcsúját Szatmárnémeti régi főterén. A műsor a Szatmárnémeti Kálvária templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelétet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt az este folyamán, akik velünk együtt rádióznak. Hamarosan a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19:50 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától Hit, Kultúra, Tudomány című műsorunk lesz hallható. 21 órától Kiáltás, Ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15-től majd a Béke Rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21:23-től pedig Ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21:25-től, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy újabb műsorunk, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10-től Provinta Hominis című műsorral jelentkezik Dr. Kovács Zita ismétlésben, szintén ismétlésben lesz hallható 22:55-től a Veled megyek lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától egy zenés vers és összeállítással készülünk kedves hallgatóink számára. 23:40-től majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét a holnapi nap folyamán, azaz hétfőn, június 8-án reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról a Szent József templomból, majd 10 órától Budapestről a Magyarországi Mári Rádióból fogunk rózsafűzért közvetíteni. 13 órától imakérések fogadására lesz lehetőség, 13:15-től pedig rózsafűzért imádkozunk a munkatársakkal együtt közösen. Este 18 órától majd Szatmár Németiből a Kálvária templomból fogunk szentmisét közvetíteni. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gelétet hallották, dicsőtessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja!
1: Szent háromság fénykút feje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
0: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk, a hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
1: Áldott az Atyai és Fiú, s a lélek is, kivígaszunk, szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen.
0: Az Úr Krisztus pap örökké Melkizedek rendje szerint, alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tied a királyság, szentséges fényességben. A hajnalcsillag előtt szűrtelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem mondja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból ótja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr Krisztus pap örökké, Melkizedek rendje szerint.
1: Alleluja.
0: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, nevednek adj dicsőséget. Szeretetedért és hűségedért.
1: Miért mondják rólunk a népek? Az ő Istenük ugyan hol van?
0: A mi Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja.
1: Ezüst és arany az ő bálványuk, csupán emberkéz alkotása.
0: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
1: Van fülük, de nem hallanak, orruk illatot nem érezhet.
0: Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járhatnak, és torkuk nem adhat hangot.
1: Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük.
0: Isten népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
1: Áron papi háza az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
0: Isten félők népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
1: Megemlékezik rólunk az Úr, Istenünk majd megáld minket.
0: Megáldja Izrael nagy családját, megáldja Áron papi házát.
1: Megáldja mindazt, aki az Urat féli, kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
0: Sokasítson meg az Úr titeket, titeket és minden fiatokat.
1: Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet megalkotta.
0: A magas ég az Úr birodalma, de a földet átadtad az embereknek.
1: Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, sem azok, akik leszállnak az örök csendbe.
0: De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek.
1: Alleluja.
0: Mert igazak és jóságosak ítéletei.
1: Alleluja, alleluja.
0: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái.
1: Alleluja.
0: És akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
1: Alleluja, alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk.
1: Alleluja.
0: Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt.
1: Alleluja, alleluja.
0: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja.
1: Alleluja.
0: Már fel is készült mennyasszonya.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akik szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
2: Szeretetet várok, és nem áldozatokat. Nem igazakat hívni jöttem, hanem bűnösöket.
0: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát. Íme, ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elüzett trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretetet várok, és nem áldozatokat, nem igazakat hívni jöttem, hanem bűnösöket.
0: Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökké üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel kérjük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Igazság napja, napnyugtakor téged szólítunk az egész emberiség nevében, és kérünk, add, hogy fogyhatatlan fényedet mindnyájan vég nélkül élvezzük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Őrizd a szövetséget, amelyet isteni véreddel szentesítettél, és szenteld meg egyházadat, hogy szeplőtelen maradjon.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Emlékezzél meg, Urunk, híveid közösségéről, és szent templomodról, amelyben köztünk lakozol.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: A béke és a biztonság útján vezesd az utasokat, hogy épségben és örömmel érjenek kitűzött céljukhoz.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Vedd magadhoz, Urunk, az elhunytak lelkét, add meg nekik a bocsánatot és az örök dicsőséget.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
4: A halál különleges szereplője az életünknek. Sokan félnek tőle, próbálnak menekülni előle, pedig fontos mielőbb tudatosítani, hogy egyszer találkozni fogunk vele. A halál nem ellenségünk. Egy kapu csupán, amelyen átlépve megszabadulunk felesleges terheinktől, megszokott szerepeinktől, és utána már csak puszta lényünk marad az örökké valóságnak. Amióta Krisztus életét adta értünk, nem kell félnünk attól a másik lelki haláltól sem. Aki a keresztre tekint, s vállalja a szeretet mindennapi áldozatát, az biztosan meglátja a mennyországot, ahol már várnak ránk a szeretet.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: szép jó estét, kezicsókolom, sok szeretettel köszöntök mindenkit a házigazda nevében és jogám, és engedjék meg, hogy nevetekben, nevükben és önök ti helyettetek is, Prof. Dr. Rosta István. A Szentmise végén már beharangoztam, azt a képzavart használtam, hogy élvezzük együtt ezt az előadást. Általában az előadások élvezése az mindig valami intellektuális gyönyör számomra. Most a professzor úrnak a magas intellektusából előbukkanó, előtörő bölcsességek, és az a hihetetlen sokszínű, sokrétű és nagyon megalapozott a tudós pontosságával és precizitásával megfogalmazott ismeretanyag, ami átsüt, ami áttűz, az lebilincsel és valóban intellektuális gyönyör. Úgyhogy ne csak élvezzük, hanem gyönyörködjük is együtt ezekben a szavakban, ezekben az előadásokban. És hát itt van alkalmam ismét köszönetet mondani professzor úrnak, hogy közelmúltban Pázmány és a barokk korszakról szóló előadással örvendeztetett meg minket, ma este pedig a Istenben hívő tudósokról, természettudósokról, szám szerint 12-ről lesz szó. Fogadjátok nagy szeretettel. Professzor, kérlek, tartsd meg előadásodat.
1: Főtisztelendő plébános atya, köszönöm a köszöntést. Kedves egyházközségi társaim, ebből az egyházközségből és a város többi egyházközségéből is, kedves minnyájan, hölgyeim és uraim. Ennek a 8 óra 05-ig tartó előadásnak az első perceiben egy együtt gondolkodásra hívom meg önöket. Gondoljuk csak meg együtt azt, hogy költők és szép írók esetében mennyire gyakori, és jó ez így, hogy gyakori, az, hogy az istenes verseik külön gyűjteményes kötetben is megjelennek. Mondok néhány példát. Babits Mihály Isten gyertyája címmel jelentetett meg egy kötetet az istenes verseiből. Aztán Gárdonyi Géza, Útrakészülés, istenes versek. Ezt is, az előbbit is a Szent István társulat adta ki. De József Attilának is van egy kötete, aminek az a címe, hogy Fogadj fiadnak, és ebben is a költő istenes versei vannak. De vajon tudnánk-e mondani egy olyan kötetet, ahol természettudósnak az Isten hittel kapcsolatos gondolatai vannak? Én azt hiszem, hogy kapásból nehezen tudnánk ilyet mondani, pedig az az igazság, hogy a természettudósokat a költőknél, szépíróknál nem kevesebb mértékben szintén érdeklik az Isten hittel, az Isten kapcsolattal összefüggő kérdések, de ezek valahogy gyűjteményes kötetekben nem nagyon szoktak megjelenni. Ez a mostani előadás, akárha írásban is megjelenne, természetesen nem pótolja azt a hiányt, hogy természettudósok istenes gondolatai nem jelennek meg írásban, vagy csak nagyon ritkán, de arra minden esetre jó, hogy rá irányítja a figyelmet arra, hogy bizony a természettudósok között is nagyon sok istenhívő, vallásos ember van, akik a gondolataikat szétszórtan ugyan, nem egybegyűjtve, különböző írásokban, de mégiscsak meg-meg jelentetik. Ezeket érdemes összegyűjteni, és egy ilyen gyűjteményről szól ez a mostani előadás is. Ennek az előadásnak van egy rövidebb címe, ez látható a plakátokon, ami úgy szól, hogy Istenben hívő természettudósok, vagy Istenben hívő világhírű természettudósok, és van egy hosszabb címe is. Néhány dokumentumban megjelent a hosszabb cím is, és a hosszabb cím pedig így hangzik, mégis hisznek. Válogatás Istenben hívő természettudósok gondolataiból. Ennek a hosszabb címnek az első két szava az, hogy mégis hisznek, idézőjelek között van. Azért van idézőjelek között, mert ez a két szó, hogy mégis hisznek, Jézustól van, a Bibliában olvashatjuk, János evangéliumában a 20-29-nél. A hozzá kapcsolódó történet mindannyiunk számára ismert, de talán azért nem felesleges feleleveníteni. A kereszthalált követő feltámadás után Jézus megjelent a tanítványoknak, az apostoloknak, és egy alkalommal Tamás nem volt ott a tanítványok között. És amikor az ott lévő tanítványok Jézus megjelenése után elmesélték Tamásnak azt, hogy láttuk az Urat, Tamás azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Csak akkor hiszi el, ha a kezein és a lábain látja a szegek nyomát, és az ujjával megérintheti az oldalán lévő sebet. Amíg ezt ő nem tudja megtenni, addig nem hiszi el. Ezt követően Jézus újra megjelent a tanítványoknak egy olyan alkalommal, amikor Tamás is ott volt. És Tamásnak azt mondta, hogy Tamás, jöjj ide, nézd a kezemen, a lábomon a szegek nyomát, érintsd meg a sebet az oldalamon, és ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Tamás leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. És Jézus akkor befejezésül a történetet befejezéseképpen ezt mondta Tamásnak, Tamás, hittél, mert láttál. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek.

azzal sem elégszik meg, hogy nézi a szegák nyomát, és nézi Jézus oldalán lévő sebet, hanem még az ujját is oda dugja Jézus oldalához, az oldalán lévő sebbe. Naturalista kép ez Caravaggiótól. A jobboldali kép Iványi Grünwald Bélától van, aki 1867-ben született, és 1940-ben halt meg, tehát 19.-20. századi festő. És a kép címe szintén az, a hitetlen Tamás. A következő két képen bal oldalt egy novgorodi ikon látható a 15. századból, Tamás kételkedése címmel, a 15. század végéről. Végül a negyedik kép 1634-ből való, a művész Rembrandt, és a kép címe Tamás kételkedése. Ezek a képek már kevésbé naturálisak, mint Caravaggioé. Miért is ide való ez a négy festmény? És miért ide való ez a két szó, hogy mégis hisznek? Mert hogyan dolgozik egy természettudós? Megfigyeli a valóságot érzékszerveivel, és a tapasztaltakat rögzíti. Ha érzékszerveivel nem tudja megfigyelni a valóságot, akkor megfigyeli műszereivel, készülékeivel. És amit tapasztal, azt rögzíti. Amit vagy a műszerei által, vagy a saját érzékszervei által tapasztal, azt elhiszi, amit nem, azt nem hiszi. Így dolgozik a természettudós. De gondoljuk csak meg, a természettudósok között nagyon sok hívő ember van, pedig Jézust sem látják. Persze, a természettudós is, mi is, hívő emberek, látjuk Jézust, ahogy mondani szokták, lelki szemeinkkel. Gondolati síkon, érzelmi síkon, lelki síkon, látjuk az oltári szentségben, látjuk a szentostjában, de olyan értelemben, ahogyan a feltámadás után a megjelenésnél az apostolok látták, ilyen értelemben nem látjuk Jézust. Nem tudjuk megfogni a kezét, nem tudjuk megérinteni a vállát, tehát földi értelemben nem látjuk. Lelki szemeinkkel, ahogyan szoktuk mondani, látjuk. És a természettudósok is így vannak. A természetben is látjuk Jézust, de ez is egy közvetett látás, hogy úgy mondjam, itt is lelki szemeinkkel látjuk. Van Vas Albertnek egy gyönyörű verse, aminek az a címe, hogy látható az Isten. Vas Albert 1908-ban született, magas életkort ért meg, 90 éves korában 1998-ban halt meg. És a rövid versének néhány szava így hangzik. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, korban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátására vak, és szem elé a fénykor látja nőtt, az csak olyankor látja őt, amikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon. Vas Albert versében sem az van, hogy úgy látható az Isten, ahogyan az apostolok látták. Sem ő, sem mi hívők, sem a természettudósok
nem olyan értelemben látjuk.

Vagyis mindannyiunkra igaz az, amit Jézus mondott, boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A következőkben, hát ilyen boldog természettudósokról szeretnék beszélni, akik olyan értelemben, mint az apostolok, nem látják Jézust, lelki szemeikkel igen, és mégis hisznek. Ezért van ez a két szó a hosszabb cím előtt, hogy mégis hisznek. A következő képen 12 természettudós látható, 4 sorban, és minden sorban 3 természettudós. Vannak köztük magyarok és nem magyarok. Van köztük Nobel-díjas és nem Nobel-díjas. Van köztük olyan, aki ma is élő kortársunk, és van olyan, aki már régen meghalt. A 12 természettudósnál rövid életrajzi adatokat mondok majd, és utána pedig egy-egy részletet az Isten hittel, a vallással kapcsolatos felfogásukból. De ha ezt mind a 12-nél így tenném meg, akkor az azért egy 2,5-3 órás előadás lenne. Tehát lesznek olyan tudósok, akikről egy kicsit részletesebben beszélek, másokról csak egy-két mondatot az életrajzukról, és befejezem azzal, hogy istenhívő vallásos tudós volt, vagy istenhívő vallásos tudós ma is. Mégis, ha rövid is az idő, 12 tudóst választottam ki, és ez nem véletlen, ez áthallás a 12 apostoltól, mert a Bibliában a legtöbb helyen azért 12 apostolról van szó, nem mindig. Van, amikor kevesebbről. Említettem Jézus megjelenését, ahol egyszer Tamás éppen nem volt ott. De nagy általánosságban mondhatjuk, hogy 12 apostolról beszélhetünk. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Keresztút, aminek a negyedik stációjában az szerepel, hogy véres tajték veri ki a mezsgyét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a 12 apostol. Ő is 12 apostolról beszél, itt pedig a 12 természettudós. A felső sorban bal oldalon Baj Zoltánt látjuk. A református családból származó nagy természettudóst, édesapja református lelkész volt, Gyulaváriban született 1900-ban, és 1992-ben Amerikában hunyt el, de úgy rendelkezett, hogy a hanvait hozzák haza Magyarországra. Hanvai ma a családi sírboltban, Gyulaváriban, Gyula közelében nyugszanak. 1947-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokban, telepedett le, és a George Washington Egyetem fizika professzora lett. A háború alatt itt Magyarországon a radarok fejlesztésén dolgozott, mert a felismerő rendszereket tökéletesebbé akarták tenni. Véget ért a háború, a radarra már nem volt olyan nagy szükség, vagy nem olyan értelemben. Akkor a műegyetemen, ahol ő volt az atomfizika első professzora, összehívta a munkatársait, és azt mondta, hogy most pedig meg fogjuk radarozni a Holdat. És egy olyan rendszert dolgoztak ki,
aminél a Holdra elküldött radarjeleket és azoknak a visszaverődését fel lehetett fogni és észlelni lehetett. 1946. február 6-án tették ezt közzé, és akkor derült ki, hogy 3 héttel korábban az Amerikai Egyesült Államokban egy ugyanilyen sikeres kísérletet végrehajtottak. De a tudománytörténészek már nagyon régen bebizonyították, hogy sem az amerikaiak nem tudtak a magyar kísérletről, sem a magyarok nem tudtak az amerikai kísérletről, egymástól teljesen függetlenek voltak. Ezért ma a tudománytörténetnek az az álláspontja, hogy mind a kettő kísérlet, a holdradar kísérlet, az amerikai is és a magyar is, vagy a magyar is és az amerikai is világ elsőnek számít. Ezért megfogalmazhatjuk, hogy az űrkutatás Magyarországról, illetve Amerikából, vagy Amerikából, illetve Magyarországról indult el 1946. januárjában és februárjában. De a méterrendszer kidolgozásában is Bajs Zoltánnak igen komoly eredményei vannak, és a műegyetemen ő hozta létre még a háború előtt az első atomfizika tanszéket. Nos, Bajs Zoltán az egyik írásában a következőket írja. Tegyük fel azt a kérdést, cum grano salis, írja, hogy mi a világ lényege. Szerette ezt a 3 latin szót használni Bajs Zoltán, hogy cum grano salis, ami Pliniustól való a Krisztus utáni első században, és szó szerint azt jelenti, hogy egy csipetnyi sóval. Átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy józan ésszel, mértéktartással, józanul. Tehát tegyük fel józanul, józan ésszel, mértéktartással azt a kérdést, hogy mi a világ lényege. És Bajs Zoltán így válaszol rá, miután elvetjük azt, hogy az anyag, a világnak a lényege a törvényeiben van. Nem arról van szó, írja Bajs Zoltán, hogy előbb volt az anyag, aztán a tér, az idő, és a törvényeket valaki erre ráaplikálta. Előbb voltak a természettörvények, és az anyag is, a tér is, az idő is. A természettörvényeknek következményei, és nem előtte járói. És egy szép hasonlattal folytatja, akár bibliai idézetet is mondhatnék rá. Írja Bajs Zoltán, kezdetben volt az ige. Az a miénk felett magasan álló értelem, ami a természet törvényeiben megnyilvánul, és aminek a parányait igyekszünk ellesni, nos, az a világ lényege. A kép megnyugtató, írja Bajs Zoltán, mert eredményei vagyunk a végtelenségnek, a végtelen isteni bölcsességnek, és befejezi úgy ezt az okfejtést. Nincs okunk csüggedni. Bajs Zoltán mellett az elsősorban középen van Berényi Dénes. Berényi Dénes 1928-ban született, és nem olyan nagyon régen, 5 évvel ezelőtt, 2012-ben hunyt el. Atomfizikus volt, az atomi ütközések fizikájával és magspektroszkópiával foglalkozott. A rendszerváltozás után, mert előtte nem lehetett, ő lett a Debreceni Atommag Kutató Intézet igazgatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémiának alelnöke is volt, és a londoni székhelyű Európai Tudományos Akadémiának tagja volt. Berényi Dénes munkássága nagy rész Debrecenhez kötődik. Berényi Dénes istenhívő, vallásos ember volt. A felső sorban jobb oldalt
Brassai Sámuel. Még a 18. században, 1797-ben született, magas életkort ért meg, mert 100 éves korában, 1897-ben hunyt el, az 1872-ben alapított, újraalapított Kolozsvári Egyetemnek, ő volt 12 éven át a matematika professzora, de egészen elképesztő, hogy egyetemi szinten Kolozsváron mit tanított. Tanította a matematikát, tanította a természetismeretet, a botanikát, tanított történelmet és tanította a földrajzot, tanított filozófiát és nyelvfilozófiát, és tanított szanszkrit nyelvet. Nyilván kiváló képességű volt, és nem csak azért tudott ennyi ismeretet összeszedni, mert magas kort ért meg. Brassai Sámuelt szokták hívni az utolsó erdélyi polihisztornak is, mert egymástól rendkívül távol eső tudományterületeken volt otthon. Brassai Sámuel istenhívő vallásos ember volt. A második sorban, bal oldalon láthatjuk Csókai Andrást. Csókai András az idegsebész, egy riport éppen tegnap volt vele a televízióban, a Zekó TV csatornán. Idegsebész, az agyi, vaszkuláris érsebészeti műtéti eljárások közül nagyon sok korszerű eljárást kidolgozott, mikrosebészi eljárások kimunkálásával foglalkozik, és ha jól emlékszem, amikor síbalesete volt Schumachernek, akkor ő volt az, aki felajánlotta, hogy Ausztriába kiutazik, és műtéti tudásával segít a sérülten. Agyi és gerinc sérülések akut műtéti eljárásaiban nagy-nagy sikereket ér el, ma is 1956-ban született. 4 évvel ezelőtt Csókai Andrástól kaptam egy elektronikus levelet. Nyilván nem csak nekem küldte meg, hanem másoknak is. Ebben az elektronikus levélben visszaemlékezik budapesti egyetemi éveire, Szentágotai János anatómus professzor előadásaira. Szentágotai János 1963-ban került a Pécsi Orvosegyetemről Budapestre, és lett Budapesten az anatómia vezetője. Csókai írja az elektronikus levelében, hogy egy alkalommal anatómia előadáson Szentágotai azt mondta, hogy az emberi agy egy végrehajtó szerv, egy kivitelező szerv, még akkor is, ha igen magas fokon differenciált. Olyan az emberi agy, mint az autóban a kormánykerék. Persze, a kormánykerék állásától függ az, hogy merre megy az autó, de a kormánykerék mögött ott van az ember. Az agyműködés mögött pedig ott van a lélek. Hát az 1960-as években ilyet egyetemi katedráról hirdetni bizony nem volt mindennapi és teljesen veszélytelen dolog. A ravasz orvostanhallgatók át is mentek Budapesten a bölcsészkarra, megkeresték Lukács György marxista esztéta professzort, és elmondták neki azt, hogy mit mondott Szentágotai az anatómia előadásában. Lukács György végighallgatta a hallgatókat, és a végén azt mondta, Szentágotainak igaza van. De ezt nem mondják el sehol se, mert ellenkezik a materialista nézetekkel. Így szól a legenda, írta ebben az elektronikus levélben Csókai András.
Hát azért, ha ebbe belegondolunk, ez egy kicsit tragikus. Abból a szempontból, hogy valaki olyat hirdet a katedráról, amit igazán ő maga sem gondol, de nem nagyon lepődhetünk meg rajta, ha elolvassuk a Magyar Idők ez évi április 13-i számában, a 10. oldalon Kovács Kálmán Árpádnak a cikkét Lukácsról. Magyar Idők 2017, április 13, 10. oldal, Kovács Kálmán Árpád, Lukács Györgyről. A szerző azt írja Lukácsról, hogy nem csak azt lehet mondani, hogy a nézetei között ellentmondások vannak, hanem ő maga az ellentmondás. Ő az önmagát folyamatosan megtagadó ember, műveiből mindent ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Írják róla ebben a cikkben. Végül Csókai a levelét a következővel zárja. Az, hogy mi nem valamik vagyunk, hanem valakik vagyunk, az nem csak az agyunktól függ. Hát akkor még mitől? És Csókai így válaszol rá, erre a kérdésre egy ember tudott igaz választ adni, a megfeszített és feltámadt Krisztus. Az már, hogy hiszünk-e neki, vagy nem hiszünk, szabad akaratunktól függ. De ha nem hiszünk, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk gyártotta jégen. Fejezte be Csókai András ezt az elektronikus levelet. A második sorban középen Freund Tamás, a neurobiológus látható, aki 1959-ben született, egy ideig a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója volt, alelnöke volt a Nemzetközi Idegtudományi Társaságnak, tagja a Magyar Idegtudományi Társaságnak, és 2000-ben ő, Freund Tamás lett a rendszerváltoztatás után újjáalakított Bolyai díjnak az első kitüntetője.

A második sorban jobb szélen Galileo Galilei látható, aki 1564-ben született és 1642-ben halt meg. Orvosi tanulmányokkal kezdte, és matematikával, fizikával, természettudományokkal folytatta, és ma Galileo Galileit csillagászként, matematikusként, fizikusként tartja számon a tudománytörténet. 1638-ban még könyve jelent meg Hollandiában, és Galilei istenhívő, vallásos ember volt. Még akkor is, hogyha voltak vitái az egyházzal, de ezeket a vitákat a 18. század vége után, a francia forradalom után, a 19. és a 20. században meglehetősen eltúlozták. Nem voltak ezek olyan nagyon nagy viták, nézetkülönbségek voltak, de ezek ellenére is Galileo Galilei bizonyítottan istenhívő, vallásos ember volt. A harmadik sorban bal oldalon Hámori József, neurobiológus, aki 1932-ben született. Hámori József egy ideig Pécsett az Anatómia Intézetben dolgozott szentágotai professzor mellett, majd Budapestre került, utána ismét vissza Pécsre, és a Janus Pannonius Tudomány Egyetemnek, régebben volt egy olyan szakasza is a Pécsi Egyetemnek, amikor így hívták, volt Hámori a rektora. Hámori József 1998-tól az első Orbán kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri tárcáját és miniszteri feladatait is ellátta. Hámori József egyik írásában arról szól, hogy Krisztus feltámadását természetesen elsősorban hitbéli, lelki oldalról közelítjük meg. De, írja Hámori, Krisztus feltámadására van evilági, racionális, kézzel fogható bizonyíték is. Ez a kézzel fogható bizonyíték pedig, írja Hámori, az, hogy Jézus kereszthalála után az apostolok félelmükben, mikor összejöttek, még az ajtót is bezárták, reszkedtek félelmükben, mert arra gondoltak, hogy ha a zsidók így cudarul elbántak a mesterrel, akkor vajon milyen sors vár ő rájuk. És ezek a félelmükben reszkető tanítványok és apostolok a Jézussal való találkozás után, a feltámadás után, és nagyon fontos a Szentlélekkel való megerősítés után bátor, igehirdető apostolok lettek, akik a pünkösdi ünnepen és a pünkösdi ünnep után bátran hirdették az igét, egészen a vértanúságig, a mártír halálig. És Hámori azt fejtegeti, hát az emberi természet olyan, hogyha meg vagyunk győződve egy valós eseményről, még akkor sem olyan nagyon könnyen vállalja a mártír halált az ember. Hát, ha még egy olyan eseményről van szó, ami meg sem történt. Az apostolok magatartásában bekövetkező radikális változás, írja Hámori, nem más, mint Jézus feltámadásának bizonyítéka. Mert csak a valós feltámadás és a Szentlélek adhatott nekik olyan erőt, hogy a félelmükben reszketőkből bátor,
ige hirdetők, és vértanúk, és mártírok váljanak. A harmadik sorban Werner Heisenberg, a Nobel-díjas német fizikus látható, aki a háború alatt a német atomprogram irányítója volt, egyes tudománytörténészek szerint annyira humánus felfogású ember volt Werner Heisenberg, hogy talán szándékosan is nem vitte sikerre a német atomprogramot. 1932. évi Nobel-díjat kapta 1933-ban, 1901-ben született, és 1976-ban halt meg. Werner Heisenberget egyszer megkérdezte egy riporter arról, hogy miért is lehetett ő annyira sikeres a tudományban. És amit válaszolt Heisenberg, az én szerintem a tudománytörténetnek az egyik leggyönyörűbb metaforája. Mert Heisenberg azt mondta, tudja, azért voltam olyan sikeres a tudományban és a kvantummechanikában, és jutottam el a Nobel-díjig, mert a Jóisten egy alkalommal a dolgozó szobájának az ajtaját résnyire nyitva hagyta. Szerintem, mondja Heisenberg, tudatosan csinálta, de úgy tett, mintha véletlen lett volna. Ezen a résen én beosontam, láttam, hogy ott ül az íróasztalánál és dolgozik, mögé mentem, lábujjhegyre emelkedtem, és a válla fölött belenéztem a papírjaiba. Ezt is biztos tudta, de úgy csinált, mintha nem vette volna észre. Nos, ezért voltam olyan sikeres a tudományban, mert a Jóisten megengedte, hogy puskázzak a papírjaiból. Egy másik helyen Heisenberg a tudományt egy pohár vízhez hasonlította. És azt mondta, hogy a tudomány ez a pohár víz. Ha valaki ebből egy-két kortyot iszik, könnyen ateistává válhat. De ha az egész pohár vizet kiissza, a pohár fenekén megtalálja az Istent. Ezzel akarta kifejezni azt, hogy a bizonyos értelemben vett félműveltség magában hordozza az ateizmus veszélyeit, de ha valaki egy teljesebb műveltségre, egy teljesebb tudományra törekszik, az, ezt már Vizi Szilveszter mondta, akiről majd később szó lesz, belebotlik az Isten hitbe. Heisenberg mellett a harmadik sorban a jobb szélen Koch Sándor látható, aki 1925-ben született és 2009-ben halt meg. Orvos volt, virológus volt, és ő neki köszönhető, hogy Magyarországon az 50-es, 60-as években nagy mennyiségben sikerült előállítani a Salk és a Szabin vakcinát. Koch Sándor tehát Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is a gyermekbénulás járványa elleni küzdelemnek egyik kimagasló személyisége volt. Koch Sándor Isten hívő, vallásos ember volt. Végül a negyedik sor. A negyedik sorban bal oldalon Lenhossék Mihály. Látható, aki 1863-ban született, és 1937-ben halt meg. Ennek a Lenhossék Mihálynak úgy is szerepel a szakirodalomban, hogy Lenhossék Mihály II. Az édesapja is orvosprofesszor volt, Lenhossék József. A nagyapja is orvosprofesszor volt, Lenhossék Mihály I., aki 1773-ban született és 1840-ben halt meg, és gróf Széchenyi Istvánnak volt a házi orvosa.
Na, a három lenhosség közül ő, az unoka, már a harmadik orvosprofesszor, aki anatómus, az idegrendszer anatómiájával foglalkozott, a neurontannak egyik fejlesztője, hirdetője volt, aminek a lényege az, az ő olvasatában, hogy az idegrendszer hálózata egymástól különböző neuronok, idegsejtek egymás utánjából áll, de ezek egymással morfológiailag is és funkcionálisan is kölcsönös kapcsolatban vannak. 1906-ban, amikor az orvosi Nobel-díjat a spanyol Ramón y Cajal és az olasz Camillo Golgi kapta, akkor a tudományos körök felvetették azt, hogy Lenhossék Mihályt is részesíteni kellett volna a Nobel-díjban. Utána már nem nagyon vetődött fel a neve, de 1906-ban komoly esélye volt a Nobel-díjra, amit végül is fájdalmuk nem nyert el. 1937-ig haláláig a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke is volt, Lenhossék Mihály. Budapesten, az Anatómiai Intézetben, az Üllői út, Tűzoltó utca épületében, az Anatómiai Intézetben három emléktábla van egymás mellett. Lenhossék Mihályé, Kis Ferencé és Szent Ágotai Jánosé. Kis Ferenc és Szent Ágotai János neve nagyon ismerős, az 1960-as években megjelent három kötetes Kis Szent Ágotai féle anatómiai atlasznak a szerzői. Három emléktábla, néhány szavas szöveggel mindegyik emléktábla el van látva, és az első emléktáblán, a Lenhossék emléktáblán a következő szavak olvashatók. Meglepő, a rendszerváltoztatás előtt is ott volt ez a tábla. A következő szöveggel. Az ember anatómiájának és fiziológiájának alapos ismerete nem vezet a materializmus lejtőjére, és egy megfoghatatlan felsőbbrendű erő létezését nem zárja ki, ellenkezőleg tudásunk és képességeink korlátolt voltának beismerésére kényszerít bennünket. Ez a szép mondat idézőjelek között van az emléktáblán, mert ez a mondat Lenhossék Mihálytól való. És amikor Lenhossék Mihály 1937-ben, januárjában meghalt, zárójelben mondom, ő egyébként nagybátyja volt Szent Györgyi Albertnek, mert Szent Györgyi Albert édesanyja volt Lenhossék Mihály nőtestvére, Lenhossék Józsefina. Amikor 1937. januárjában meghalt, akkor az Orvosi Heti Lap 1937. évi januári számában Kis Ferenc anatómus professzor írta a nekrológot. És a nekrológot Kis Ferenc a következő szavakkal zárta: a három lenhossék és a hozzájuk hasonlók az isteni gondviselés adományai voltak nemzetünk számára. Az utolsó sorban középen Lenhossék mellett látható Simonyi Károly, aki 1916-ban született és 2001-ben halt meg. Nem arcképről készített fénykép, hanem a Műegyetem egyik emléktáblájáról. Simonyit ábrázolja mögötte a tábla, ahová éppen a fizika alapegyenleteit, a Maxwell egyenleteket írja föl. Simonyinak nem csak az előadásait volt alkalmam hallgatni, hanem többször beszélgethettem is vele, és egy alkalommal azt mondta: István,
tudod, hogy mi a világon a legnagyobb kincs? És amikor kérdően néztem rá, akkor azt mondta, a világon a legnagyobb kincs a cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünk, vagyis a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünket, a nyugodt, tiszta lelkiismeretet, az Isten hit, a vallás megadhat.

az ő szakmaiságához még azt is érdemes hozzátenni, hogy az első atomfizikai gyorsító berendezést akkor Sopronban ő építette fel gépészmérnöki és jogtudományi végzettség birtokában lett fizikus és atomfizikus. A negyedik sorban jobboldalt Vizi Szilveszter, Vizi L. Szilveszter, a világhírű agykutató, aki 1936-ban született, ő is neurobiológiával, agykutatással foglalkozik. A központi és perifériális idegrendszernek a kutatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki feladatait is ellátta, és egy ideig ő volt Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója. Vizi Szilveszter istenhívő, vallásos ember volt. És ezzel a 12 tudós felsorolásának a végére értünk. Szentgyörgyi Albert nem szerepel a képen, de azért kihagyni nyilvánvalóan nem lehet őt, ezért Szentgyörgyi Albert szavaival fejezem be. Szentgyörgyi Albert nem csak kiváló tudós volt, 1937-ben kapta a Nobel-díjat, kiváló sportember is volt, értett a zenéhez, szerette a szép irodalmat, szóval egy nagyon sokszínű egyéniség volt, és Szentgyörgyi Albertról is elmondhatjuk, hogy istenhívő, vallásos személyiség volt. Időskorában írt egy verset is, a címe az, hogy Salmus Humanus, a humanizmus hittana, és ennek a humanizmus hittana című versének az egyik szakaszát idézem, ami akár lehetne az istenhívő természettudósok himnusza is. Szentgyörgyi szavai így hangzanak: Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, hogy megismerjük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen. Szentgyörgyi szavai annyira szépek, hogy ezek után mást már nem is érdemes mondani, csak annyit Szentgyörgyi Albert óhajához, hogy úgy legyen, és köszönöm szíves figyelmüket, csak úgy, mint a vetítési munkát is.

0: nem a bűneit, nem az ember véleményét. Ő az egyszerűen az embert látja. Milyen vigasztó lesz számunkra, mert gyakran mi is címkéket ragasztunk egymásra. Egy hibája alapján ítélünk meg valakit. Egy rossz döntése alapján határozzuk meg egész személyiségét. Jézus másként tekint az emberre. Ő meglátja bennünk azt is, amit mi magunk talán nem is látunk. Amikor kudarcot vallunk, amikor vétkezünk, amikor eltávolodunk Istentől, Jézus akkor sem mond le rólunk. Bennünket néz. A mai evangélium azt üzeni, hogy Isten tekintete nem a múltunkon időzik, hanem a jövőnket keresi. Jézus ezt mondja neked is, testvérem. Kövess engem. Ez a kereszténység lényege. Máté válasza azonnali. Nem alkudozik, nem kér haladékot, nem mondja, hogy majd egyszer, hanem rögtön felkel és követi Jézust. Mindnyájunk életében vannak pillanatok, amikor az Úr hív. Ez lehet egy szentmise, lehet egy betegség, lehet egy öröm, lehet egy váratlan találkozás, lehet egy szentírási idézet, egy mondat. De az a kérdés, hogy meghalljuk ezt a hívást. Sokszor úgy gondoljuk, hogy majd később változunk meg, majd később imádkozok többet, majd később békülök ki azzal, aki engem megbántott, majd később kezdek új életet. De ne felejtsük el, hogy Isten mindig a jelenben, mindig a mai napon szólít meg minket. Drága jó testvéreim, ezen evangélium alapján, Máté meghívásának evangéliuma alapján azért imádkozzunk, hogy amikor az Úr bennünket megszólít, meghív, hogy kövessük őt, ne tétovázzunk, azonnal induljunk azon az úton, amelyre ő meghívott minket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait, miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel. Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek, Máté meghívása egy klasszikus, egy jól ismert történet, de hisszük, hogy Istennek minden igéje mindig tartogat számunkra üzenetet. Próbáljuk egy kicsit beleélni magunkat abba a környezetbe, abba az időszakba. A zsidók körében, miután visszatértek a babiloni fogságból, úgy kicsit összeszedték magukat vallási szempontból, megtanulták a leckét, úgy értelmezték, és jól értelmezték, mert Isten segített nekik megérteni az eseményeket, hogy a bűneik miatt, főleg a bálványimádás bűne miatt kerültek el hurcolásra a babiloni fogságba. Már akkor ott kezdtek imádkozni azért, hogy Isten bocsássa meg a bűneiket, és megígérték már ott, hogyha egyszer Isten megengedi nekik, hogy visszakerüljenek az ígéret földjére, akkor maradéktalanul betartják a parancsokat, soha más Istent nem imádnak, és tényleg az Úr útján fognak járni. Visszakerültek, na onnantól kezdve tényleg nem nagyon volt bálványimádás, és nagyon törekedtek betartani az Úr napjának megszentelését is, meg mindent. És mivel az egész nép erre őszintén törekedett, aki nem ezen az úton járt, az úgy nagyon kilógott a sorból. És azokat úgy ki is közösítették, azokat lenézték, azokkal nem ültek le egy asztalhoz étkezni, nem mentek be az ilyen embernek a házába. Hát volt ilyen kategória, hogy vámosok és bűnösök. Tehát ezekkel nem álltak szóba, ezeket úgy levegőnek nézték, nem is tudom, talán kicsit féltek is az ő társaságuktól, hogy nehogy a bűn, mintha ragályos lenne, mint egy ragályos betegség. Hát az az igazság, hogy a rossz társaság nem tesz jót az embernek, még a hívő embernek se. Nem mindegy, hogy kik között töltünk időt. Ugye? Na hát Jézust nem kellett félteni, hogy a bűnösök elcsábítják a rosszra. Ő elég erős volt ahhoz, hogy bátran bemenjen közéjük, és ő legyen jó hatással rájuk, nem pedig fordítva. Na de képzeljük el, abban az időben Máté egy adott pillanatban kapott egy ilyen lehetőséget a római hatóságoktól. Tudjuk, hogy a rómaiak elfoglalták Izraelt, és ők uralták, kemény vámokat szedtek, eléggé sanyargatták, elnyomták a zsidókat, és Máté kapott egy ilyen ajánlatot, hogy elszegődhet adószedőnek, vámszedőnek, a rómaiak számára. Tehát ez azt jelentette, hogy szedte ki a pénzt az emberekből azért, hogy a rómaiaknak adja azt a pénzt. Hát ezt a nép nagy része úgy értelmezte, hogy ez egy áruló. Hogy az ő népétől szedi ki a pénzt azért, hogy az idegeneknek adja. Tehát a legjobban a vámszedőket, az adószedőket nagyon-nagyon lenézték. Hát ma se szeretjük azokat, akik a pénzt szedik ki belőlünk, még akkor is, ha nem maguk számára szedik a pénzt, de akkor még mondom így árulónak is, a népüknek az árulójának is tekintették ezeket a vámszedőket. És hát valószínű, hogy ezen kívül, akinek sok pénz forog a kezébe, az úgy csinálja, hogy neki is jusson belőle. Valószínű, hogy a többi parancsolattal kapcsolatban se voltak nagyon szentek ezek a vámszedők. És hát Máté vállalta. Na, jó életem lesz, lesz pénzem, nem lesznek anyagi problémáim. Cserébe viszont mindenki lenézte, kiközösítette, nem voltak barátai, csak ezekből a körökből, akik szintén vámszedők voltak, vagy más olyan emberek, akik nem az Isten útján jártak. A többiek minden jó, még szóba se álltak vele. De el tudom képzelni azt is, hogy amikor elment valaki a vám asztal előtt, akkor még be is szólt nekik, hogy te áruló, te bűnös, te nem tudom micsoda. Tehát gondolom, hogy még kapott is ilyen jó kis elutasításokat, ilyen szeretetlen kifejezéseket, és ezzel volt megszokva, hogy őt gyakorlatilag a népe, az egész város, ahol lakott, utálják. Lenézik, megvetik, kiközösítik. És erre jön egy ember, ő addig úgy tudta, hogy ez egy ember, méghozzá egy szent ember, az Isten embere, egy rabbi, akinek vannak tanítványai. Sőt, valószínűleg hallott már róla, hogy csodákat is tett. Tehát biztos volt pont benne, hogy az Isten embere, és még abban is biztos lehetett, hogy úgy belelát az ember lelkébe. Mert hát nem volt titok, hogy vámszedő, hát azért ült ott az asztalnál, mert vámszedő volt. És Jézus megállt előtte, és nem szitta, nem ítélte el, nem fordított hátat neki, semmi bevezetés, semmi. Kövess engem. Két szó. Máté teljesen le volt döbbenve. Egyáltalán, hogy egy rabbi szóba áll velem. Hát velem még a többi ember se áll szóba. Ha szóba állnak, akkor is inkább beszólnak. És elítélnek. Egy szent ember itt áll előttem, és szóba áll velem, és nem is azért jött, hogy megtartsa nekem a hegyi beszédet, hogy megkritizáljon, vagy hogy próbáljon jó útra téríteni, hanem meghív. Hú, hát azt se tudta, hogy hova tegye ezt. Akkora megdöbbenés volt. Mert sajnos a mai világban is ez van, hogy az emberek nem szeretnek minket feltételek nélkül. A szép szemünkért, vagy önmagunkért. Általában a szeretet feltételekhez van kötve. Ha olyan vagy, mint mi, ha úgy gondolkozol, mint mi, ha megteszed nekem ezt vagy azt, ha segítesz, ha ez, tehát van ha, vagy van mert, vagy, tehát mindig feltételekhez kötött a szeretet. Sokszor még elhibázzuk még a gyereknevelést is, és még azt mondjuk a gyerekeinknek, meg az unokánknak, hogy ha nem leszel jó, akkor nem foglak szeretni. Hát de, hogy nem, a sajátjunkat úgy is szeretjük, még mikor megszédjük is szeretjük, de, mert a miénk, de sajnos ez a tapasztalat, így, ezt szokjuk meg a világban, hogy a szeretetnek, az elfogadásnak ára van. Valamit azért kell teljesíteni, valamit azért kell tenni. Sokszor olyat is, amit nem szívesen teszünk, de azért, hogy elfogadjanak minket, talán megtesszük. Az emberek között ez van, a szeretetnek ára van, feltételei vannak. És Jézus, aki pontosan tudta, hogy kicsoda ez az ember, hogy milyen bűnei vannak, nem hánytorgatta fel ezeket a bűnöket. Két szót mondott, kövess engem. És ez a felfoghatatlan, feltételek nélküli szeretet, ez az elfogadás, ez a bizalom. Hát, hogy Jézus nem a főpaphoz ment el. Nem olyanokhoz mentek, akik kicsi korától kezdve, mint a parancsolatokat betű és vesző szerint mindent betartott, hanem egy ilyet, akiről mindenki tudta, hogy na, ez aztán biztos, hogy nem az Isten útján jár. Hogy őt hívta meg. Ez a feltételek nélküli szeretet megérintette a szívét, és ez a két szó, ez pedig megváltoztatta az életének az alakulását. Mint két szó, kövess engem. Én azért vagyok itt egyébként, és azért hirdetem az Isten igéjét, mert én is hiszek abban, hogy az Isten igéjének, a szavaknak van ereje, van hatalma. Mert a hit hallásból van. Az igét hirdetni kell, és a szavak jó esetben behatolnak az embereknek nem csak a fülébe, hanem a szívébe is. Az ige ott bennünk kezd dolgozni, munkálkodni. Az ige az bennünk változást tud hozni. Máté megtapasztalta ezt, hogy az Isten szavának életet megváltoztató hatalma, ereje van. És mivel Istennek a szavai, Jézusnak a szavai az ő életét megváltoztatták, elkezdte tanulmányozni az igét. Miután ott hagyta a vámszedést, meg mindent, tehát megváltozott az élete, elkezdte tanulmányozni még jobban az Ószövetségi Szentírást is, ami akkor már meg volt írva, És elkezdte jegyzetelni, hát gondolom a vámszedőnek az olyan volt legalább, mint egy mai könyvelő, tehát viszonylag tanult embernek kellett lenni. Tehát az a minimum, hogy írni, olvasni és számolni jó kellett tudni. Na hát valószínűleg a többi tanítvány nagy része írni se tudott. Na hát ő nekiállt és írt. Mikor Jézus beszédeket tartott, ő jegyzetelt. Hogy megmaradjon. Megmaradjon, amit Jézus beszél. Tudjuk, hogy 4 evangélium maradt fenn, és Máté evangéliuma talán abban a szempontból is különbözik a többitől, hogy ebben nagyobb hangsúly van helyezve Jézus beszédeire. Hát le vannak írva Jézusnak a csodái és a tettei is, de sokkal részletesebben és sokkal több beszéd van Máté evangéliumában, mint például Márknál, ott Jézus csak keveset beszél, viszont teszi a csodákat sorba. Rövidebb is egyébként Márk evangéliuma. Máté evangéliuma hosszú, és sok belőle a beszéd. Ott van megörökítve teljes hosszúságában a hegyi beszéd is. 3 teljes fejezet Máté evangéliumában. És hogy mennyire fontos az Isten szava, az Isten igéje, Máté abban a 28 fejezetben, hát úgy mondhatni, szinte minden fejezetre jut, egy 28-szor mondja ezt, vagy írja az evangéliumában, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás, és akkor idéz valamit az Ószövetségből. Ismerős ugye ez a szófordulat, ezt sokszor hallottuk már innen az evangéliumban felolvasva. Igen. Mert tudta, hogy Isten igéjének legyen az Ószövetség, legyen az Új Szövetség, annak életet megváltoztató ereje van, és neki köszönhetjük, hogy ez például ránk maradt, ma is olvashatjuk az ő általa írt evangéliumot. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, tehát az első az, hogy megszokta az elutasítást, és feltételek nélküli szeretetet tapasztalt. 2 szó, az Isten szava megváltoztatta az életét, ezért ő nekiállt és írt, megörökítse Jézus szavait. És a harmadik dolog az a köves engem után történt. Mikor eldöntötte, hogy követni fogja Jézust, meghívta Jézust a házába. Mondom még egyszer, egy rendes, becsületes, istenfélő zsidó ember egy ilyen nyilvánosan, köztudottan bűnös embernek a házába nem ment be. És pláne nem ült le vele egy asztalhoz enni. Az, hogy valakivel együtt étkezünk, az a zsidó ember számára a legmélyebb közösség felvállalás. Tehát az, hogy bemegyek a házába, az már bizonyos fajta komoly kapcsolatot jelent. De ha leülök vele egy asztalhoz, az ő asztalához, vagy meghívom az én asztalomhoz őt, és együtt eszünk, az már az a legközvetlenebb, az már szinte befogadták a családba, az már a legközvetlenebb barátság. Nem véletlenül Jézus a Jelenések könyvében azt mondja, hogy én az ajtónál állok és kopogok. Ha kinyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzád, és veled étkezek. A zsidóknál ez a közös étkezés, ez az asztal közösség, ez a legmélyebb barátságot, szinte családba fogadást, nagyon mély kapcsolatot jelképezett. És hát kik jöttek el az ő asztalához? Hát az ő barátai. Ott nem volt egy rendes, becsületes, istenfélő ember se. Csak ezek az ő fajtája. Vámosok és másféle bűnösök. És Jézus nem mondta, hogy én nem megyek be ebbe a házba, mert beszennyezem magam, vagy tisztátalan. Ő nem félt. Nem félt, hogy beszennyezik. Leült, és akik elmentek a ház előtt, azok kommentáltak. Na, micsoda szent a ti mesteretek. Leül ezekkel a bűnösökkel egy asztalhoz. Fú! És akkor mit mond erre Jézus, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Hát az evangéliumnak a felfogása egészen más a bűnösökkel, vagy azokkal kapcsolatban, akik még nem ismerik Istent úgy, ahogy mi ismerjük őt. Nem elszigetelődni kell a bűnösöktől, hogy nehogy beszennyezzenek minket, hanem nekünk egy olyan mély Isten kapcsolatunk kell legyen, hogy úgy sugározzon belőlünk az Isten jelenléte, és ne a bűn ragadjon mi ránk, ha találkozunk másokkal, hanem mi tőlünk ragadjon valami jó az Istentől, azokra, akik még nem ismerik őt. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Mit csinált Máté? Meghívta őket. Meghívta őket, hogy gyertek, mert van itt valaki, egy vendég, aki... És látszott rajta szerintem. Látszott rajta, hogy valami történt vele, egy olyan megérintettség. Nem hiszem, hogy még akkora nagy fordulatot vett az élete. De valami látszott, hogy ezzel az emberrel történt valami. Lássuk, hogy ki okozta ezt a valamit. Kíváncsiságból eljöttek az emberek, és meghallgatták Jézust. Mert szerintem ott az asztalnál beszélgettek is. Nem tudjuk, hogy azok közül valakik megtértek-e, vagy nem, abba hagyták-e a vámszedést, vagy nem. Nem tudjuk. Még Jézus ige hirdetésére se tért meg mindenki. De az igét hirdetni kell. Jézus megtette, amit lehetett, és aki hagyta magát, azt valószínű, hogy sikerült is közel vonja magához. Tehát Máté rögtön, ahogy az élete meg lett érintve az Isten szeretete és az Isten igéje által, akkor ő rögtön a környezetében levő emberekkel ezt megosztotta. Magyarul tanúságot tett. Na most lássuk, hogy jó, ez történt 2000 évvel ezelőtt, de mi az üzenete ennek számunkra, most, akik itt élünk? Hát gondolkozzunk most, vajon a környezetemben levő emberek mit gondolnak rólam? Milyen véleménnyel vannak rólam? Sajnos kicsit sokat is törődünk azzal, hogy vajon mit mondanak az emberek, mit gondolnak rólam, mit fognak szólni. Talán egy kicsit túl sokat is foglalkozunk ezzel. Nem kéne annyira törődjünk ezzel. Nem tudom, hogy mit gondolnak rólam, rólad az emberek. Jézust nem érdekelte. Akkor se, hogy mit mondanak mások Mátéról, vagy mit mondanak róla, hogy ne ez bement a bűnösökkel egy. Nem érdekelte őt. Ő feltételek nélkül szeret, szerette feltételek nélkül Mátét, és feltételek nélkül szeret téged is, testvérem. Nem foglalkozik azzal, hogy ki mit mond rólad a faluban, vagy a közösségben, vagy a családban, vagy a szomszédságban, kinek milyen a véleménye rólad, mit követtél el, vagy mit nem tettél, mit tettél-e már az asztalra, mit teljesítettél ebben a földi életben, amit becsülnek az emberek, vagy nem nagyon becsülnek. Jézus nem ezt nézi. Ő feltételek nélkül szeret nem a tetteidet, nem a bűneidet, téged, a személyedet, mert ő téged a saját képmására teremtett, és Isten azért küldte el a fiát, hogy téged megmentsen. Nem azért jött el ide, hogy hegyi beszédet tartson neked, a fejedre olvassa a bűneidet, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megmentsen. Feltételek nélkül szeret és elfogad. És nem számít, hogy az emberek jó véleménnyel vannak, vagy nem. Sok bűnt követtél el ebbe az életbe, vagy nem sokat. Ő azt mondja neked is ma, mint akkor Máténak, kövess engem. Lehet, hogy meglepem. Én? Lehet azt gondoljuk, hogy hát Isten biztos csak a papokat hívja meg a szerzeteseket, meg ezeket a, nem tudom, ilyen különleges kiválasztottakat. Nem, testvérem, Isten téged is meghív. Nem arra, hogy vonuljál be egy kolostorba, hanem arra, hogy kövesd őt. Bármelyik házban, bármilyen élethelyzetben lehetséges Jézus követése. Ő meghív téged, testvérem, hogy kövesd őt. Ez a két szó Máté életét megváltoztatta. És az első olvasmány így kezdődött, ugye Ózeás könyvéből, törekedjünk megismerni az Urat. És az olvasmány vége azt mondja, hogy nem az égő áldozat kell nekem, hanem Isten ismerete. Hogyan tudjuk mi megismerni az Istent? Törekedjünk megismerni az Istent. Hát elsősorban úgy, hogy olvassuk az igét, a Szentírást. Nem csak úgy, mint egy regényt, hogy megtudjuk, hogy mi van oda beleírva, hanem úgy olvassuk, mint Isten élő igéjét, szavát, hogy úgy egy kicsit lassan, és úgy nyitott szívvel, imádságos lélekkel, hogy engedjük, hogy hasson ránk, hogy jöjjön és dolgozzon bennünk, mert Isten szavának teremtő, átalakító ereje van. Hát annak idején ott olvassuk a hatnapos teremtés történetben, Isten valamit kimondott, és az úgy lett. Azt mondta, legyen világosság, akkor világosság lett. Szóval senki meg nem tudta akadályozni. Amit Isten egyszer kimond, az úgy van. Isten bele tud szólni a te életedbe is. Akkor a természet, a világ nem tudta megakadályozni, hogy legyenek vizek, meg legyenek élőlények, amikor Isten szólt, hogy legyen. Nem volt ki megakadályozza ebben. A mi életünkben mi akkora nagy urak és főnökök vagyunk, hogy meg tudjuk akadályozni Istent abban, hogy a mi életünkbe beleszóljon. Ő szólni akar hozzánk, de mi válaszolhatunk igennel vagy nemmel. Nem akarjuk, akkor ő nem sértődik meg, megengedi, hogy elutasítsuk őt. Akkor is megengedte, ma is megengedi. De ha megnyitjuk a szívünket, és engedjük, hogy az ige hasson ránk, és ezt úgy értem, hogy ha lehet naponta vegyük elő a Szentírást, és olvasgassunk belőle. Nem kilométerre, nem az a lényeg, hogy mennyit. Hanem ha keveset is, de engedjük, hogy az hasson ránk, egy kicsit úgy emésszük, mint a tehén, úgy leül egy kicsit, és akkor kérődik, hogy na, hogy is van ez? Engedjük, hogy úgy átjárjon. Mit is akarsz, Uram, ezzel mondani? És aki ezt minden nap megeszi, meg ezt az ételt, ezt a táplálékot, az igét, és elgondolkozik rajta, elmélkedik az igén, azt lassan Isten az ő igéjén keresztül elkezdi átformálni. Mert meghív, hogy kövessük, de nem vagyunk képesek rá, mert tele vagyunk gyengeséggel, gyarlósággal, sebzettséggel, a bűnök, meg a szeretetlenség, meg sok minden megsebzi az ember lelkét, de az ige az kezd gyógyítani is minket. Az Isten feltételek nélküli szeretete egyre inkább képessé tesz minket arra, hogy ne csak akarjuk követni Jézust, hanem legyünk képesek is rá. Tehát olvassuk az igét minden nap, törekedjünk megismerni az Istent. És a harmadik dolog, ami üzenetként itt van ebben a részben, tanúságot tenni. Ha Isten szava megérint, ha hat rám, ha látom, hogy Isten elkezd formálni, meghallgatta egy imámat, vagy sikerült ma egyáltalán türelmesnek lenni, vagy egy kicsit jobban odafigyelni az imádságra, vagy bármit megtapasztalunk, arról beszélhetünk másoknak. Ne érezzük ezt egy akkora nagy felelősségnek, hát ki vagyok én, hogy én most megtérítsem a nem tudom kicsodát. Nem kell nekünk senkit sem megtéríteni. Az nem a mi dolgunk. Máté se térített meg senkit. De elmondta a barátainak, hogy megismertem valakit, találkoztam valakivel. Két szót szólt hozzá, de akkora hatással volt rám, gyertek és hallgassátok meg ti is. Kíváncsiságból eljöttek, összehozta őket Jézussal. És akkor a megtérítés az már a Jézus dolga, az nem ami, mi nem tudunk megtéríteni senkit, de tanúságot tenni tudunk. És ez a hivatásunk. Erre lettünk meghívva, hogy kövessük őt, és mint tanítvány tanúságot tegyünk róla. Hát ez a mai evangéliumnak az üzenete. Röviden, Isten feltételek nélkül szeret téged, meghív arra, hogy kövesd őt, egyre jobban megismerd őt, elsősorban az ige mindennapi olvasásával, elmélkedésével, és az arra is hív, vagy küld már ezután, hogy róla tanúságot tegyünk, hogy másoknak is legyen esélyük megismerni őt. Segítsen minket a Jóisten ebben a küldetésben. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút, éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjirémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Esennek el, bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Ásp is kígyon és viperán lépdesz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nememet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségemben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogjátok az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását, hallgass meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen, áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz dicső ékes, nincs más így tiszta fényes, szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérleld.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 8.

205. adásával. Ma, június 2-án az örökbe fogadott gyermekeknek a napja van. És hát ez a mai műsor is erről a témáról fog szólni, és pedig annak kapcsán, hogy május 21-én részt vettem az Árva Misszió Alapítvány, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem Marosvásárhelyi Karának alkalmazott társadalomtudományok tanszéke és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság által szervezett első örökbefogadás konferencián. Mint életvédő kaptam erre meghívót, és pedig Magyarországról, az Alfa Szövetség elnökétől, dr. Téglási Imrétől, aki maga is egy 10 gyermekes édesapa. Ez a konferencia nagyon-nagyon jól sikerült, sok új információt hozott, és azon kívül gazdag, nagyon szép, meglepő tanúságtételekkel. Hát a résztvevők is széles skálán mozogtak, először is a Szapiencia Vásárhelyi Karának a dékánja volt jelen, dr. Domokos József, utána politikusok képviseletébe dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, egyébként a Képviselőház Egészségügyi Bizottságának alelnöke, közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvos, és hátul tették azt, hogy, vagy nem is tették hozzá, ő mondta majd, hogy urológus. És hát a másik képviselő pedig dr. Kondor Ágota, a román parlament szenátora. Ő is a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi adjunktusa, mentálhigiénis szakember, szupervizor, és előadással is jött ő. Továbbá képviselték az örökbefogadásnak az állami részét, mégpedig Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője volt jelen, Miklea Hajnal Katalin, és ő kimondottan az örökbefogadás helyzetéről Maros megyében beszélt. Részt vettek szakpszichológusok, klinikai szakpszichológusként a Nagyváradi Emmanuel Egyetem tanára dr. Balla Anna Mária, és ez az előadás az első kapcsolatok ereje, a kötődés fejlődése örökbefogadott gyerekeinél. Hát úgy sok mindent sejtettünk és tudtunk ezzel kapcsolatban, de nagyon-nagyon szépen ki volt bontva ez. Utána egy másik szakpszichológus, Tatai Csilla, a Fehérvári Medcenter Kidsnek volt a részéről, és neurodevelopmentális zavarok és tanulási nehézségek az örökbefogadott gyermekeknél, ez volt az ő témája. Következett majd délután dr. Téglási Imre, az Alfa Szövetség elnöke Magyarországról, a nyílt örökbefogadásról, és hogy miként sikerült ezt elfogadtatni. Mint résztvevők, örökbefogadó szülők voltak szép számmal, akik nagyon-nagyon szép tanúságok tettek, és Magyarországról is volt a Kovács Imola, nyílt örökbefogadási tapasztalatairól beszélt, és akkor magáról, az Árva Misszióról, a Kőszegi Dániel, ez volt az Árva Misszió Alapítványnak az alapítója, nagyon érdekes történettel indult ez az Árva Misszió, és pedig úgy, hogy hát egy olyan este, 9:45-kor a lelkésszel beszélt, és volt ott egy ilyen uton álló, 10 év körüli roma gyerek, és mondta, hogy neki kell menni a városba, ugye ez egy falun történt, kell menni neki a városba, és meg voltak rökönyödve, hát ebbe az órába egy 10 éves gyermek megy a sötétbe, éjjel a városba, hát miért? Hát neki kukázni kell, mert ő abból él. És akkor ez a momentum volt az, hogy hát ezekre a gyermekekre oda kell figyelni, valamit kell tenni értük, és akkor ilyen és ehhez hasonló esetek kapcsán
alakult meg az Árva misszió, és próbálták összegyűjteni ezeket a gyerekeket, elhelyezni lakást, ételt, ruhát adni nekik, és persze később majd iskoláztatni is. Hát ez az Árva misszió 15 éve, hogy működik. Nagyon szép előadást is, egy videó összeállítás is volt ezzel kapcsolatosan. Budai Lajos a jelenlegi Árva misszió alapítványnak az elnöke, és Gere János, tehát ezt az Árva misszió tevékenységét mutatták be, ami hát egy most 15 év után egy nagyon-nagyon szép és gazdag összeállítás volt. Az egésznek úgymond a szervezője, a főszervezője, dr. Kovács Réka Rozália, aki a Sapientia alkalmazott társadalomtudományok tanszékén egyetem adjunktus, és majd a végén az ő tanúságtétele is elhangzik. A dr. Kondor Ágota előadása pedig nagyon érdekes címet viselt, hogy zárt rendszer, nyitott kérdések, hát ez nagyon igaz, és hogy hogyan tehetjük gyorsabbá és emberközelibbé az örökbefogadást Romániában. Természetesen sok minden elhangzott. Először is az, hogy itt nálunk az örökbefogadás egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Szinte mondhatni, hogy annyi új feltételt szabtak, hogy ez még inkább lelaksítja a folyamatot. Tehát ki az, aki örökbe fogadó lehet, örökbe fogadott gyermek lehet, tehát úgy eléggé bonyolultnak tűnik ez a zárt rendszer. Tehát nálunk nem igazán van, Magyarországon kétféle örökbefogadás van, van a nyitott rendszeri örökbefogadás, ami szépen gyorsan megy és átlátható, és a másik a titkos, tehát ott is van egy úgymond ilyen zárt rendszer, ahol nem tudják, hogy ki a szülő, ki a gyermek, tehát ott más módon zajlik az örökbefogadás, de a nyitott rendszerű az elég szép eredményekkel járt. Természetesen sok probléma adódik ott is. De mindezt a kitűzött cél érdekében le tudják küzdeni. Budai Lajos Dániel, az Árva misszió alapítvány jelenlegi elnöke, az ő felesége Budai Evódia, neki is volt egy beszélgetése, egy tanúságtétele. Ezen kívül, tehát a tanúságtévő szülők, és akik ezután lesznek örökbefogadó szülők, és azok, akik ezután lesznek örökbefogadók, na, ők is jelen voltak, mellettük meg nagyon sok diák. És ez nagyon jó volt, hogy őket is bevezessék, érzékenyítsék, hogy ezekkel a problémákkal ők is szembesüljenek. A dr. Vas Leventének az előadásából bizonyos dolgokat úgy kiírtam magamnak, és pedig az, hogy 200 millió háztartásból csak 47 millió háztartásban vannak gyerekek. Hát végül is csak egy negyedébe, ha így vesszük. És ezek között 11%-ban egy gyerek van, 8,8%-ban két gyerek, és 3,2%-ban három gyerek. A gyermekek biztonsága mellett a szociális problémát valahogy kellene segíteni, erős társadalmi hálóval kellene ezt valamilyen formába könnyíteni és segíteni. Azt is elmondta, hogy Maros megyében annyi örökbefogadásra váró gyerek van, mint amennyi a megye 5 és 8 osztályos közötti gyermekeknek a létszáma. Elgondolkoztató. Dr. Fülöp Otília, aki a Sapientia Marosvásárhelyi karának
alkalmazott társadalomtudományos tanszékének a vezetője. Egy nagyon szép képpel indította az ő előadását, és pedig a budapesti fűvészkertbe látott egy feliratot, és pedig, hogy örökbe lehet fogadni egy növényt, vagy növényeket. Itt a lényeg nem a birtoklás, hanem az, hogy foglalkozok vele, és hogy a történetemnek egy része lesz. Hát nagyon szép hasonlat volt, hogy amikor egy gyermeket örökbe vesznek, tehát hogy akkor azt ne birtoklás szándékkal vegyék, hanem azért, hogy a családnak a része legyen, a család története legyen, hogy vele foglalkozzanak. És hogy aki örökbe fogad, az ad, és nem kap. Jó, hogy a gyerek hozzá kerül, megkapja a gyereket úgy, örökbe fogadja, de igaziból ő annak a gyermeknek ad lekomarás, legfőképpen szeretetet, megértést, elfogadást, és természetesen minden szükségletet, amire bármelyik gyermeknek szüksége van.

Az Árva Misszió alapítója, ugye a Kőszegi Dániel, ugye megfogalmazta azt, hogy a gyökértelenség végigkíséri az embert. És ők 120 gyereket tudtak kihelyezni, ezeknek a gyerekeknek végül is stabilitásuk lesz, és nagyon érdekes, szép példát is hozott, annak ellenére, hogy az egyik gyerek ilyen készfejlődési rendellenességgel született, de amikor ő egy stabil helyzetbe került, tehát örökbe fogadták, akkor szépen megtanult zongorázni azzal a fejlődési rendellenességi kézzel is. Tehát Mihályt békében, nyugalomban van, elfogadják, és egy biztonsága van, akkor fel tud szabadulni, és még a problémás testrészét is, mondjuk itt most a kezéről van szó, ezt is jól tudja használni. A Maros megyei, úgymond gyermekjogvédelem vezetője, tehát az állami szektor részéről, Miklea Hajnal elmondta, hogy hát ezt a rendszert azért mégis javítani kell. Elmondta azt, hogy, és felsorolta évenként, én nem fogom szám szerint mindegyiket, de a 2020-ban 253 örökbe fogadható gyermek közül 55-öt tudtak örökbe adni, tehát családba került, abból 29 Maros megyébe és 26 más megyébe. Ahhoz, hogy 2024-ben, tehát 5 év múlva 343, tehát szinte 100 gyermekkel már több, és csak 41-et tudtak családba elhelyezni. Na most itt egy kicsikét azért is tennék egy zárójelt, mert volt idő, amikor igenis lehetett egyik megyéből a másik megyébe is örökbe adni, de bizony volt olyan helyzet, és nagyon fájdalmasan ért ugye minket, hogy nem engedték meg Kovászna megyéből Hargita megyébe örökbe adni gyermeket egy nagyon jó családba, és nem is roma gyermekről lett volna szó, egyszerűen nem lehetett kivitelezni. És ennek kapcsán a családba már jóval, 5 évvel azelőtt örökbe vett másik gyerek, aki egy nagyon példás és nagyon jó képességű, akkor 5 éves volt, és azt mondta másnap reggel az örökbe fogadó szülőknek, hogy hát nagyon gyávák voltunk, hogy nem tudtuk megfogni azt az ügyes kicsi babát az ágyból, és nem hoztuk haza magunkkal. Tehát a gyermek kimondta azt, amit ugye a felnőttek, s a törvény nem engedélyezett. Vagyis hát egy 2 hónapos, 3 hónapos körüli volt az a csecsemő, tehát nem volt, vagy nem mindegy, hogy akkor azon nyomba ugye szerető közegbe kerül, ahol tudnak vele foglalkozni, mint hát a kórházba foglalkoznak vele, de nem tudják azt adni, amit egy családba, hogy állandóan babuskassák, szeretgessék, mert ahhoz idő sincsen, meg teljesen más a hozzáállás. Elvégzik a feladatot, még megsimogatják, még esetleg, ha arról van szó, még ölbe venni, véve megetetik, de erre sincsen mindig lehetőség, tehát egészen más. De hát ugye a megoldások törvényes útja elég sok nehézséget és akadályt jelentett. Ezzel szeretnének, és kellene egy kicsit könnyíteni, javítani, hogy bizonyos esetekben, tehát könnyebb legyen az eleve világosan, hogy elhagyják, vagy nem akarják, vagy nem tudják hazavinni, felnevelni, és örökbe adni. Hát van úgy, hogy először ugye foster szülőhöz kerül, majd utána kerül esetleg örökbeadásra, és akkor ez, amikor 2-3 helyen ugye keresztül kell mennie, tehát az a sok adaptálás, az megviseli. És nagyon szép volt a Balla Anna Máriának, a tanárnőnek a pszichológiai levezetése,
Tehát a kapcsolódásról beszélt, azt mondja, hogy van univerzális és természetes folyamata a kapcsolódásnak. Vannak bizonyos dolgok, hogy nem vagyunk tudatába, de leképződnek bennünk. És akkor felsorolt három kategória gyermeket, tehát ilyen, ami a, egyébként a hospitalizmusnak a jelei lehetnek, tehát ilyen, hogy az első kategória, hogy nyugtalanok. A második, hogy üresen néznek, néznek a semmibe. És a harmadik, hogy kezdenek meghalni idézőjelbe, úgy lemondani. Tehát ezek már súlyos kötődési gondot jelentenek. Vannak érdekes kategóriák, és pedig az elkerülő vagy szorongási minta, ami azt jelenti, hogy fáj neki, de nem sír. Haragszik, de nem sír. Tehát megtört a bizalom benne, tehát egy megkeményedett. A másik, egy biztonságos kötődés, aki sír, de mihelyt megvigasztalják, abba hagyja a sírást, boldog, tehát elfelejti. És van az ambivalens kötődési minta, ami azt jelenti, hogy sír, és továbbra is sír, még hogyha megvigasztalják is, ebben megtört a bizalom. Tehát ő 2006, tehát 20 éve dolgozik ezekkel a gyerekekkel, tehát hogy milyen fontos a korai foglalkozás, az elfogadás, bátorítás, és a feltétel nélküli szeretet. Hát nagyon szép dolgokat is elmondtak, tehát igaziból az egyik kérdés, hogy kell-e beszélni, vagy mikor kell beszélni arról, hogy egy gyermek örökbefogadott. És természetesen, hogy kell beszélni, és mindjárt a kezdetétől kell beszélni, mert a gyermeknek joga van, hogy tudja, hogy neki is van egy múltja. És hogyha ő úgy abba a szellembe nő fel, hogy igenis vérszerinti szüleinek valamilyen problémája volt, és mert hogy ő ne kerüljön hányódásba, sehova, ha nem tudja senki, akkor még mindig jobb, hogy egy szerető családba kerüljön, ahol foglalkoznak vele, és ahol szép lassan megérti és elfogadja, hogy igenis, akkor ez a sors és ez a helyzet neki sokkal jobb. És egyáltalán, ha eltitkolják előle, valamikor úgy is kiderül, és akkor az sokkal nagyobb fájdalmat jelent. A szülőknek, tehát az örökbe fogadó szülőknek a tanúságtétele pedig, nem is tudom, döbbenetes, gyönyörű, nagyon szép, megható és megragadó is volt. Például az egyik, pontosan a tanárnő, aki az adjunktusnő, és aki a főszervezője volt, dr. Kovács Réka Rozália, hát ő elmondta, hogy neki két vérszerinti gyermek után azt mondták, hogy több nem lehet, és akkor ők fogadtak örökbe más kettőt, és utána pedig még született kettő. Hát ez csodálatos, tehát a 6 gyermekből 4 saját, és 2 örökbe fogadott, 4 fiú, 2 lány. És az is nagyon szép és különös, hogy a vérszerinti gyermek, a legnagyobb gyermek, a népzenei előadást a hangszerrel ő szolgáltatta, és az örökbe fogadott gyermek énekelt. Tehát az egyik egyetemista, a másik 8. osztályos, és az örökbe fogadott fiúnak gyönyörű szép hangja volt, népdalokat énekelt csodálatosan, és a nagyfiú úgy mutatta be, hogy a testvérem, tehát ők úgy vannak, mint édesvér szerinti testvérek, és nincs különbség a 4 saját és a 2 örökbe fogadott között. Sőt, a nagyfiú a végén a legkisebb örökbe fogadott testvért is, ugye legugolva, de etette. Tehát olyan apró, finom
cselekedetek, amire rá lehetett jönni, hogy igen, a békesség, a megértés és az elfogadás van abban a családban. És természetesen az apuka részt vállal, mikor az anyukának konferenciákra kell menni, az apuka állja otthon a sarat. Egy még döbbenetes, de még nagyon, aki elmondta, hogy neki 7 gyermek után van 2 örökbefogadott gyermeke. A felesége most kell szülje a 9. gyermeket, azért nem tudott jelen lenni, és miután várják ők a saját gyermeküket, kaptak egy értesítést, hogy az örökbefogadott gyermekeknek is kell a közeljövőbe születnie egy testvérke, és megkérdezték, hogy elfogadnák-e őt is. Na és akkor a család összeült, tehát a 7 saját gyermek, és a 2 örökbefogadott is, de mondjuk, hogy a 9. még most kell szülessen, azt ne vegyük számításba, de a többiek, tehát a család összeült, megbeszélték, hogy ebbe a helyzetbe, ebbe az esetbe hogy legyen. És azt mondták a gyermekek, igen, fogadjuk be azt is. Tehát az lesz a 10. Egy nagyon-nagyon szép tanúságtétel, és még az benne a különleges, hogy az egyik, az első örökbefogadott gyermekkel nagyon-nagyon sok adminisztratív nehézségeik voltak, addig, amíg ezeket a papírokat véglegesíteni tudták. A gyermek ott volt a családba, köszönt, hogy szépen jól volt, jól fogadott, de maga az utánajárás, az adminisztrálás és amíg beépülhetett jogilag is teljesen a családba, hát az nagyon sok időbe telt el. Még volt olyan szülő, hogy 2 fiú után nem lett több, 3. örökbe fogadtak egy kislányt. Itt is egy csomó örökbefogadási nehézség volt, de most már rendben van. Egy következő eset, amikor hát egy házas párnak 13 évig nem lett gyermeke, nagyon szerették volna, megpróbáltak lombik programot is. Na és akkor az történt, hogy amikor a lombik után a 3-as ikrek ugye megfogantak, hát ez a 3-as siker egyszer csak úgy elveszett, elvetélt az anyu, abban a hónapban meghalt a férjnek az édesapja, édesanyja, tehát 1 hónap alatt 3+2 veszteség, amikor a teljes kétségbeesés határán az apuka, aki addig ellenezte az örökbefogadást, azt mondta, most örökbefogadunk. Tehát ez a veszteség volt az, ami megérlelte azt a döntést, hogy igenis. Na és örökbefogadtak 2 kislányt, az egyik most 12 éves, a másik 10 éves, és visszacsatolva arra, hogy mikor kell megmondani, hogy te nem a saját vér szerinti gyermekünk van, hanem örökbe, azon nyomba, mert az iskolában szó volt erről, és hogy mikor, kinek milyen születésnapja van, vagy mikor van, hogy van, és amikor próbálták mondani, hogy de hát te örökbe, és azt mondta, de nekem 2 van, és nagyon szépen vissza tudott válaszolni, úgyhogy úgymond az, aki próbálta őt megsérteni ezzel, hogy te egy örökbe vett gyermek vagy, az maradt hátrányba, mert te nagyon ügyesen vissza tudott neki válaszolni, és mindjárt más egyébre tudta terelni a szót, úgyhogy na ezt a részt lezártuk, úgyhogy veled egyenrangú vagyok én is, akkor is, hogyha örökbevett gyerek vagyok. Sajnos az idő lejárt a mai műsorba, ennyi fért bele, a következő műsorba erre még visszatérünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott új hetet!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel az Anyám hagyatéka című részt.

Vigadjatok, hogyha itt meghalok. Szebb életre kelek biztosan ott. Hová szívem szerint igyekeztem, szeretettel viseltem keresztem. Hittel adtam nektek az életem, s utoljára nincs bennem félelem. Ha aggódom, csak is értetek, nekem bajom bár semmi nem lehet. Igyatok áldomást, vigadjatok, mert szép nap lesz, amikor meghalok. Írta Henki József.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik ma arra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya,

0: két szálfát hoztak Ámon udvarára. És szólt a főpap:
1: Ámon, jól figyelj! Kereszt legyen, ne félj! Meg lesz az ára. Durva, nehéz, ne farag rajt sokat. Sürgős.
0: És Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony is, a gyermek is.
2: Édesapám, milyen két furcsa fa? Mi lesz belőle?
3: Eríts, Salomé, ne is kérdezd.
0: Döbbent föl az apa, és Salomé vidáman elszaladt. Milyen erős a nemrég béna láb. De jó is volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik. Készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó, nyomorult emberteste függ le rajt? Akárki, annak nem hirdetett bocsánatot szelít názáreti, mint ő neki. A kis Salomé sírva jő megint.
2: Édesapám, ne ácsold azt a fát. Valami úgy fáj a szívem körül.
0: Ámon az ács verejtéket törül. És két pribék cipeli már tova.
3: Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem keresztet, mást minden nap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen.
4: Valami hamis proféta volt. Jézus. Hiszen hallhattad a nevét. Nem emlékszel rá?
3: Jaj. Emlékszem.
4: Ámon, vidd már a pénzt, kell a kereszt. Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, ne félj, majd leszáll róla názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon.
0: Ámon csak áll, s két szót dadok szüntelen.
3: Nem adom, nem adom.
4: Megvettük, Ámon, mi közünk veled. Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács.
3: Nem, nagy urak, kérlek, ma engemet, én rám sújtson le ostor, kalapács. Ártatlan ő, annyit vétkeztem én, a gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, itt van az enyém.
4: Elég volt, Ámon, vidd a pénzedet.
0: Kavargó, lármás gyülevészmenet. Látni akarnak, egymáson taposnak.
5: Mi hogy vérzik, mi már megint verik, oda nézzetek, már megint leroskad.
0: Kihederítene rá, hogy valaki ott tördeli kezét a vadmenetben.
3: Nem az övé, az enyém, az enyém. Nekem adjátok, az az én keresztem.
0: Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony.

0: Szegény Salomé. Szegény. Ó, mit se sejt.
1: Édesapám, álmomban láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott, két nagy-nagy fából. És az Úr Jézus ráült. Koronája volt, de egészen olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábom. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, úgy egy gyönyörű álom.
0: Ámon sötét szeme látóra tágul.
2: Királyi széket haragtam neki, és uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából. A te váltságod az ő vére, Ámon. Igen, kis Salomém, egyetlen lányom, gyönyörű álmod volt, próféta álom.

Imám a betegekért. Nagy Veronika ima verse. Drága mennyei atyám, édes Jézusom, ima versem által a szenvedő betegekért imádkozom. Kérlek téged is,

Istenem, könyörülj a beteg emberen, ki esdeklőn s könyörögve így kér. Uram, kérlek segíts, gyógyíts meg engem, hisz nagyon beteg vagyok, és reménytelen. A betegség és fájdalom felemészti testem, bánat ül a szívemen, s gyötrődik a lelkem. Uram, kérve kérlek, segíts gyógyulásában a beteg embernek, gyújjon fel a remény újra a szívében, betegség, fájdalom múljon el testében, s téged dicsérve, hálaimád zengve, éljen ő újra erőben, egészségben. Uram, esdve kérlek, adj erőt a beteg elgyengült lelkének, adj új reményt a sajgó szívének, enyhülést fájdalmas szenvedésében, s kérlek, adj újra egészséget meggyötört testének. Köszönöm.

Uram Jézusom, jaj, én nem tudom. Judásod vagyok-e, vagy Pétered, vagy egy a farizeusok közül, ki üres életének nem örül, s kiontja mégis újból véredet, s hazudik újból minden új napon. Vagy jobbik esetben Pilátusod vagyok, ki mossa hűvösen kezét is véli, kívül áll a dolgokon. Vagy vagyok még jobb, éjféli beszéd, Nikodémus éjféli surranása, félig szégyelli és félig imádja titokban fölkeresett mesterét. Vagy ennél is jobb vagyok, úgy lehet. Én József az arimatiai, ki kertjében a temető helyet. S tovább, Tamás, talán Tamás vagyok, aki csak akkor hisz, a láts, tapint, s hálásan csak a dicsőült sebekből vonja vissza fekete ujjait. Legeslegjobb mégis akkor vagyok, ha felbugok, hiszek hitetlenül, Uram Jézus, légy segítségemül. Akárki legyek én ezek közül, és bizony mondom, hogy mindenik vagyok, a többiekkel összefogóckodva, szörnyű kórusban feléd jajdulok. Uram Jézus, menj től a pokolig, s pokoltól mennyig ívett szenvedésed, és megkóstoltál ecetecs epét, de egyet mégsem, azt, hogy mi a vétek. Azt is, hogy ne, ahogy egy Isten kóstol ki a fekére csókkal rálehel. De nem úgy, Uram, nem azzal az ízzel, mint ki a bűnt maga követte el. És nézi némán is kővé meretten, borzadva, vagy már érzéketlenül, bűnből, hogy lesz bűn gombaszaporán. Egy félrecsúszás ezer újat szül. Üvöltene, hogy jutottam ide? Újjá születni, hova, meddig menjek? És forgolódik verejtékes ágyán. Bűnösnek higgye magát, vagy betegnek? Kutatja kínnal átkát önmagában, majd vadul nekivág a végtelennek. Megelevenül sziszegő kígyókkal, rémekkel népes lesz a bűnbozót. Rátekerőznek a megfulladóra, s már a jó akarat is átkozott. A szeretet is kártevő csupán. Romlás már minden lépés, mozdulás. A bánat engesztelő kenetéből dühöngés lesz. A teremtő hibás. Miért így alkotott, gyenge nyomorultnak? Vagy miért nem adott tiszta szenvedést? Miért engedte, hogy a fertőbe hújjak? Uram, mindezek te tőled elmúltak. A pohár alján a végső üröm elmúlt te tőled, és megkímélődtél. Átmentél tisztán a földi tűzön. Te nem árultál el senkit soha, te soha senkit nem tagadtál meg. Nem hazudtál, és te hozzád a szenny még gondolatban sem férkőzhetett. Szentül álltál, és kívül a világon, s hidegen mégsem vontad ki magad. Biráidra te emelt fővel néztél, s nem titkoltad világosságodat. Visszafogtad az értet fogott fegyvert. Fogtak-e fegyvert szentebb ügy nevében? De neked nem kellett a mások vére. És hinni, hinni könnyű volt neked. Te s az atya egy voltatok bizony, akkor is, amikor pokolra szálltál, tudtad, megdicsősz harmadnapon. Uram, rettentő szenvedéseidnek teljéből Isten törölt egy vonást. Nem ismerted az ember őrülést, nem ismerted a lelki furdalást. Nem éreztette hegytetőkön járó, mély örvény húzású az ingovány, a lápvirága mély kívánatos, a lidérc milyen kék lángú talány. Még a kísértésed is lelki volt, még a sátán is a csúcsokra vitt, nem ismerted. Nem ismerted, Uram, a szív leggyilkosabb gyötrelmeit. Megaláztak, megköbdöstek, Uram, ahogy ember te földön csak lehet, de benned mártírmámor muzsikált ember fölötti. Nem érdemled meg. Uram, te tőled mégiscsak elmúlott a pohár alján a végső üröm. Nem hajtottad fel a teljes pohárt, átmentél tisztán a földi tűzön.

Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torsz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy, ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralomvölgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színe hagyott ruhádon vastagon ült a nagy út pora, sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei.

Sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Úrnapi adásunk témái: legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdett el, Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia
0: intenzív egyházi reform munkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, míg az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők!
1: Hombres y mujeres de carne y hueso!
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja, nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép állítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyéré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbb reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívással válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émeti át egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma,
1: no sea un museo del pasado,
0: amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatolt. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, almint 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetette méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
1: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg!

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hirdalmatlanul, hanem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy örökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt harmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Fegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aménybe fölvett.

mert teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, aménybe fölvett.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, aménybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérvalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg rá a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, írgalmatra, amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: elég.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nekem ez egy nagyon fontos ige, amit én először apukámtól kaptam meg. Volt egy emlékkönyvem kislánykoromban, odaírta be ezt az igét. És emlékszem, hogy akkor még nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és ahogy nőttem föl, egyre inkább megtelt jelentéstartalommal, hogy ez mit is jelent. Nekem azért nagyon fontos ez az ige, mert tapasztalom és hiszem, hogy minden a szívből indul ki, ami azt jelenti, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szívünk milyen állapotban van. Tehát amikor csalódás ér minket, amikor megbántanak, amikor fájdalmak érnek az életben, mindannyiunknak kísértés az, hogy bezárjuk a szívünket és megkeményítsük magunkat. Ez sosem jó döntés. Volt, hogy már e felé elindultam, de aztán Isten figyelmeztetett, hogy ezt ne tegyem. És tanulom a mai napig azt, hogy hogyan tudom lágyan megtartani a szívem, és nyitva, mert ha csak egy kis részt is hagyunk Istennek, ő be fog jönni a szeretetével. Ha viszont elzárkózunk tőle, ő nem fog ránk kényszeríteni semmit. És ez az ige nekem mindig egy jó figyelmeztetés és emlékeztető arról, hogy nagyon figyeljek a szívem egészségére, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is. Azért, hogy óvjam a szívemet, nagyon fontos az ima, ahogy írja az ige, hogy folyton imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk. Ez nem csak egy lózunk, hanem azt gondolom, hogy lehet így élni, és én is szeretnék egyre inkább így élni. Ez abból is áll, hogy merjek konfliktust vállalni, én régen konfliktuskerülő voltam, és őszintén elmondjam azt, ami a szívemben van, legyen az éppen nehéz, vagy valami örömteli dolog.
1: Farkas Szilágyi Anna a 777 munkatársának gondolatait hallották.

0: Én.
1: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
2: Tárcsázza a következő telefonszámot.
3: 031 5 04 04 04.
2: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
3: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
2: Hallgassa telefonon keresztül is
4: a Mária Rádiót.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: Bodor Barbara Mónika,
2: Ferenc Emese
0: és Sebessini Velda.
2: Úgy megszoktam, hogy mindig utoljára köszönök be, hirtelen nem tudtam, hol vagyok.
0: Hogy vagytok, lányok?
2: Hú. Hát ebben a hangzavarban, ami most jelen pillanatban van, szerintem elkezdődtek a kolozsvári román napok, úgyhogy azt hiszem, egész hétvégén ezt fogjuk hallani. Én nagyon-nagyon fáradt vagyok, tényleg most érzem, hogy fáradt vagyok. Úgyhogy várom, hogy aludjak végre egy jót.
1: Hát most egy icipicit én is fáradtnak érzem magam, úgy most elég sűrű hetek vannak, szessziók, meg mindenféle beadandóknak az utolsó határideje, úgyhogy most egy icipicit fáradtam, de lelkesen és várakozva, úgyhogy egyébként jól úgy összességében.
2: És te?
0: Én is ehhez a zajhoz tudnék kapcsolódni egy kicsit, mert most már olyan idő van, hogy az ablak mindig nyitva van, és hogyha az ember olyan helyen lakik, ahol pont szoktak lenni az ilyen központi események, akkor elég zavaró tud lenni, hogy van igényünk a friss levegőre, de közben pedig olyan zenét hallgatunk, amit nem szeretnénk. Úgyhogy ma ezt én is többször elgondoltam, hogy most csak úgy csendre lenne szükségem, és most az az egyetlen vágyom, hogy itt csend vegyen körbe. Ami Kolozsváron eleve is nehéz, de így ilyen események alkalmában meg pláne. De egyébként jól, és

0: érkezik, és nagyjából annyi időre van a két ünnep, viszont annyira azt érzem, hogy így szükségem lenne egy intenzívebb advent időszakra, csak pünkösd előtt. Nem tudom, hogy ti hogyan készültök a hétvégére.
1: Én is így voltam vele, pont ma fogalmazódott meg, hogy én nem tudom, úgy telnek a napok, azt se tudom, milyen nap van, de az, hogy holnap után csíksomlyai búcsú, azt nem tudom felfogni még, vagy nem ért el a tudatomig, hogy tényleg itt van, vagy itt van ez az ünnep, vagy hogy nézem a gyalogos zarándokokat is, hogy mennek esőbe, szélbe, meg minden is, nem tudom, most valahogy az volt bennem, hogy úgy elindulnék gyalog. Vagy hogy úgy ennek az igénye, hogy egy kicsit így magad mögött hagyni mindent, oda menni. Úgy évek óta nem tudok menni a csíksomlyai búcsúra, és valahogy hiányzik, mert tényleg gyerekkoromtól fogva minden évben ott voltam. Úgyhogy ez a hiányérzet, ez nekem nagyon, nagyon erős.
2: Valahogy most én is így ehhez tudnék csatlakozni, hogy olyan felfoghatatlan, hogy itt van, és nyilván én egészen másként is tudom megélni, vagy más annak a hangulata, amikor például úgy szoktam rá készülni, hogy otthon vagyok. Valahogy talán otthon ez így sokkal szembetűnőbb, és sokkal, sokkal intenzívebb maga az a tudat, hogy jön csíksomlyó, és jön a búcsú, és jön pünkösd, de itt egy kicsit úgy, én is azt értem, hogy elvesztem a hétköznapokba úgy az utóbbi időben, és pont amit Mesi is mondott, hogy így azon kaptam a héten, nem is tudom, tegnap előtt volt talán, hogy így szembe jött velem is egy videó, hogy mennek az zarándok, és még elgondolkoztam, hogy ez nem tavalyi videó. Tényleg idei, és akkor néztem, hát ez idei. Viszont most így pont arra gondoltam, és a másik meg, hogy általában én vagyok az nálunk a családban, aki így előre készül, és akkor ha hotázza, hogy csíksomlyai búcsú, és indulni kell, és menni, és szervezni, és rájöttem, hogy ma volt az első alkalom, hogy így megkérdeztem az otthoniakat, hogy akkor megyünk-e. Úgyhogy ebből is látszik, hogy úgy nem fogtam még fel, hogy ennyire közel van, de hogy pont arra gondoltam, hogy így ma este akarok erre kicsit több időt szállni, hogy kicsit elvonulni is, ezen így elmélkedni, és így erre időt szánni, hogy erre úgy lélekbe tudatosan készülni.
0: Hát akkor remélem ez a rádió műsor egy kicsi előszobája lesz ennek a készületnek, mert hogy így ennek a gondolatnak, amit én szerettem volna ma beszélgetni veletek, és Szent Ferencnek az életéből kerestem egy Szentlélek pillanatot, amit gondoltam, hogy felolvasok, és hát akkor ezzel készüljünk a hétvégi ünnepünkre. Boldogságos Ferenc atyánk tehát napról napra jobban eltelt a Szentlélek vigasztalásával és kegyelmével, és egy pillanatra sem szűnt meg szorgoskodva és teljes odaadással újjáformálni új fiainak lelkét. Különösen arra tanította őket, hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség ösvényén. Egy napon, miközben az Úr irgalmaságán és vett jótéteményein álmélkodott, és egyben jelet kért az Úrtól annak megmutatására, hogyan kell neki és övéinek a tökéletesség útján előre haladniuk, rendes szokásához híven imádkozó helye felé tartott. Sokáig időzött ott, s félelemmel és rettegéssel kérlelte az egész föld urát, s miközben lelkének keserűségében, gonoszul eltöltött éveire gondolt, mindegyre csak ezt hajtogatta: Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek. És íme abban a pillanatban kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan édesség öntötte el szívét, lelkét. Mintha csak kicserélték volna, kezdett magára eszmélni, azok a kínzó érzések és azok a nehéz felhők, melyek a bűntől való félelem következményeként nehezedtek szívére, egyszerre felszakadtak, s helyükön összes bűnei megbocsátásának bizonyossága és a kegyelembe való élés biztonsága áradt el. Erősödjetek meg, kedveseim, és örvendjetek az Úrban. Ne szomorkodjatok azon, hogy keveseknek látszotok, és ne csüggesszen el benneteket se az én, se a ti egyszerűségtek. Mert íme az Úr szent igazul megmutatta nekem, hogy töménytelen nagyra növeli számunkat, és a föld szélső határáig elterjeszt bennünket. Itt az idézet vége, és egy picit próbáltam is rövidíteni a történetet, és hát ugye arról szól a történet, hogy Isten hogyan mutatja meg Szent Ferencnek, hogy a rendben többen lesznek a későbbiekben, és hogy ez mennyire egy ima keretezte, illetve

0: annak a szándéka, hogy a bűnein elmélkedett és az imádkozó helyére tartott. És pont így a csíksomjói búcsú jutott eszembe, hogy mint ima hely, amely nagyon sok mindenkinek jelenti a pünkösdöt. És hát amit olvastam, ugye azt mondja Szent Ferenc, hogy kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan édesség. És valahol így ezt látom, hogy így jellemezte a Szentléleknek a betöltését, amikor így ezek a gondolatok őt elárasztották, és az lenne a kérdésem felétek, hogy ti hogyan jellemeznétek a Szentléleknek a jelenlétét az életetekben? Ez mondjuk nagyon szép, amit Szent Ferenc mond.
1: Barbit kezdte egyet.
0: Egyet.
1: Igen.
2: Nekem érdekes, mert egyébként így, amíg nem jöttem Kolozsvára, addig egy tudatosan nem volt része az ima életemnek, például a Szentlélek, tehát csak annyira, amennyire így nem tudom, a templomba halljuk meg ilyesmi, de hogy tudatosan az, hogy külön, és akkor lehet kérni a Szent Lelket, és a Szentlélekhez imádkozni, és hogy annak mekkora ereje van, ez így nem volt meg az én életemben. Én ezzel akkor találkoztam, amikor feljöttem Kolozsvára, és akkor nyilván bekerültem több közösségbe, meg úgy, és akkor ott így először egy ilyen wow élmény volt, hogy ekkora jelentősége van a Szentléleknek. Én mindig valahogy csak így Istenről, meg Jézusról gondoltam, hogy nekük ekkora jelentőségük van, és nekem így az elmúlt néhány évbe kezdett megerősödni egyáltalán a tudatosságom a Szentlélekkel kapcsolatosan, és most már valahogy én is ilyen szép szavakkal tudnám leírni, ahogy Szent Ferenc is, hogy tényleg van benne valami édesség, valami. Ugyanakkor így az én fejemben mindig, hogyha a Szentlélekre gondolok, vagy például amikor én a Szentlélekhez imádkozok, akkor egy ilyen, de valószínűleg azért, mert egy kicsit így is ábrázolják meg, hogy ez jelenik meg, amikor olvasunk róla is, de hogy egy kicsit ilyen erős, tűzi, nem is tűzies, de ilyen kis felhőszerűen jelenik meg, de valahogy ilyen narancssárga, tűzies felhőszerűen, hogyha így el akarom képzelni, hogy az én életemben hogy van jelen a Szentlélek, de hogyha nem így elképzelésszerűen, hanem úgy lelkiség szempontjából, akkor én azt gondolom, hogy ma már úgy tényleg az ima életemnek a része, és ma már abszolút az ő erejére tudok hagyatkozni, tehát hogy, és ez nekem egy nagyon nagy dolog, hogy az elmúlt években ekkora szerepet kapott, meg egészen más így megélni a pünkösdöt, hogy tudom, hogy mekkora jelentősége van ténylegesen a Szentléleknek.
1: Hát én veled szemben kicsit ünneprontó leszek.
0: Mindig az ünnepre készül.
1: Igen, amúgy igen, de hogyha őszinte vagyok magammal, meg veletek, persze, akkor én így egy kicsit ezen gondolkodtam, vagy úgy minden évben megfogalmazódik bennem, hogy én talán most sem értem és élem igazán azt, hogy ki ő nekem. Vagy hogy úgy gyerekként fel nem fogtam, hogy Szentlélek, annyit tudtam, hogy galamb, de hogy a galambot hogyan lehet hozzá kapcsolódni, és miért pont galamb, és közben meg eszembe jutott az is, hogy én nem szeretem a galambokat, akkor ez hogyan kapcsolódik a Szentlélekhez, hogy akkor én nem szeretem a Szentlélek. Na szóval ilyenkor szerintem az ember fejében sok minden megfogalmazódik, és egy kicsit sokáig, de talán mondhatom, hogy mai napig így vagyok ezzel, hogy ilyen révúszokba levő valami, valaki. Tudom, hogy van, tudom azt is, hogy az életem szerves része, de olyan viszont nincs, hogy mondjuk külön úgy hozzá puhászkodnék, vagy az ő személyével kezdenék valamit. Valahogy én nem, nekem ez nem megy, vagy nem tudom. Emlékszem, amikor gyerekkorunkban kellett rajzolni vallásórán, megfogalmazódni, vagy hogy mi, hogy látjuk mi a Szent Lelket, akkor én nem tudtam semmit rajzolni. Olyan volt, hogy fehér lapot adtam be. Vagy elkezdtem rajzolni egy galambot, utána meg áthúztam a galambot, mert rájöttem, hogy de ennek semmi köze az egészhez. Akkor meg miért? Mert hogy valami belém ivódott, és azért van egy szimbóluma, vagy ez hogy van. És akkor érdekes, mert hogyha most kellene lerajzolnom a Szent Lelket, lehet, hogy most is egy üres lapot hagynék. Mert hogy még valahol mindig így van bennem, vagy így mutatkozik meg.
0: Amúgy most, hogy említetted a gyerekkort, én sem emlékszem pontosan, hogy akkor mit gondoltam a Szent Lélekről. Viszont eszembe jutott az is, hogy mennyire érdekes az, amit vallásórán tanítanak, és ami által a gyerekek ezt megtanulják. Vagyis, hogy pont ebben a fél évben tanultunk róla, hogy ennyi idősen az ember még egy lapra teszi a Disney hősöket Jézussal és ilyenek, úgyhogy az ember még nem tud különbséget tenni, de érdekes, hogy a későbbiekben mi az, ami meghatározza. Egyébként én is hasonlóan vagyok a Szentlélekkel, hogy én is talán a Kolozsvárra kerülésem után mondanám azt, hogy az ima életem része, és így a teológiai tanulmányaim, meg a közösségekben való jelenlétem így együtt kovácsoltak egy vágyat, meg egy nyitottságot a szívemben arra, hogy a Szent Lelket is megismerjem, és hogy így tényleg a Szent Háromságos Egyistent szólítsam meg, és persze Atyát, Fiút és Szent Lelket is külön benne, és hogy ebben a misztériumban még inkább elmélyedjek, és talán tényleg itt a Kolozsvárnak az eredménye, vagy itt az itteni éveinek az, hogy ezt a misztériumot még inkább vágyom megérteni, és vágyom, hogy az életem része legyen, mert amikor a Szentírásban is olvassuk, hogy mi vagyunk a Szentléleknek a temploma, és a Szentlélek annyira közel van hozzánk, hogy bennünk lakik, annyira felfoghatatlan dolgok, de olyan szépek, és közben így azt látom, hogy így az utóbbi években boncolgatom ezt még inkább a személyes életemben és az ima életemben is. Úgyhogy nem tudom, hogy szebbet tudnék elfogalmazni, mint Szent Ferenc, de az biztos, hogy sok nyitottságra hív és vár. Úgyhogy emiatt is van egy kicsi hiányérzetem, hogy maga a liturgia is miért nem szentel több időt arra, hogy a pünkösdel foglalkozzunk, hogy munkaszüneti szempontokból is, hogy miért nincs több szabad nap arra, hogy a Szent Lelket is ünnepeljük, mint Jézus születését.
1: Igen.
0: Úgyhogy ezek ilyen érdekes kérdések, és elgondolkodható kérdések is. Következő kérdésem, ha már így a Szentlélek jelenléténél tartunk, vagy a Szentlélek pillanatoknál, hogy Szent Ferenc esetében is fogalmaztam, hogy ti milyen jelekre vagytok fogékonyak, vagy itt a szövegben is olvastam ezt, hogy Szent Ferenc ebben az imádságban egy jelet kért az Úrtól, és bár Isten itt nagyon erősen és nagyon nyilvánvalóan mondta neki az üzenetet, vagyis hogy az ígéretet, hogy többen lesznek majd rendben. Úgy azt gondolom, hogy a Szentlélek is nagyon nyitottan közli felénk azt, amit mondani szeretne bennünk a lelkiismeretünk által, meg sokszor tényleg nem csapásszerű jelek által, de hogy azt gondolom, hogy azért vannak olyan jelek, amikre így mindig így akár utólag is, de azt tudjuk mondani, hogy ez a Szentlélek műve. És hogy van-e ilyen tapasztalatotok, vagy hasonló élményetek ezzel kapcsolatosan? Barbie nagyon szépen mosolyog.
2: Gondolkozom, hogy az előbb kezdtem, én akkor most kezdtem messi, vagy kezdtem.
1: Kíváncsi voltam, emlékszel-e rá?
2: A memóriámhoz.
1: Kezd nyugodtan.
2: Kezdem én, jó. Nekem szoktak lenni, én néha úgy el is gondolkodok, hogy rendben van-e az, hogy kérek ilyen jeleket, vagy hogy néha nem-e túl sokat kérek. Istenem vagy Szentlélek, mikor, akitől kérem, de hogy sokszor így tényleg a Szentlélektől, hogy csak adj egy jelet, csak egy jelet, csak még egyet, hogy bizonyosodjak meg. És egyébként szerintem több ilyen is van így a hétköznapokban, hogy nem tudom, ha azt akarod, hogy valahova nem menjek, akkor intézd úgy, hogy elkések, vagy nem tudom, és pont hát egy ilyen nagyon intenzív élményem van nemrégiből, hogy egy eseményre ilyen nagyon random módon kerültem oda, hogy nem volt előre betervezve, de aztán mégis úgy alakult, hogy elmentem, viszont amikor oda mentem, akkor így egyáltalán nem tudtam, hogy miért, vagy mit keresek itt, ha haza akarok menni, akkor ott leültem, és kezdtem imádkozni a Szentlélekhez, hogy, hogy áradj ki, és adj nekem egy jelet, hogy itt kell legyek, vagy nem kell itt legyek. Csak egy jelet. És akkor jött egy olyan tanítás, egy olyan előadás, ami így, mint hogyha kifejezetten nekem címezték volna, hogy Barbie, pont, pont, pont, pont, pont, és pont. És akkor tudtam, hogy de jó, itt kell legyek. De akkor még voltak bennem kérdések, és akkor, akkor már így az esti imánál így azt mondtam, hogy na jó, holnap is küldj valami jelet, mert ha nem, akkor ebéd időben én eljöttem. Tehát küldj egy jelet. És másnap is volt egy olyan tanítás, amire így azt mondtam, hogy fú, hát ezt kihagytam volna, és hogy ez biztos, hogy ez direkt nekem van címezve. Szóval, hogy ilyen, ilyen szinteken vannak tényleg, hogy, hogy ő úgy küld jeleket, hogy, hogy azt kérjük. Én azt is hiszem, hogy néha úgy is küld, amikor, amikor nem is kérem konkrétan ezeket a jeleket, csak tudja, hogy nekem arra a jelre éppen szükségem van ahhoz, hogy tudjak előre lépni egy lépést.
1: Azt hiszem, hogy ehhez viszont tudok csatlakozni. Úgyhogy most nem lesznek ünneprótó. Tényleg amúgy most jutott eszembe, ez csak poén. Valamelyik nap kértem valamit az úrtól, és leesett egy galamb az égből. Úgyhogy lehet az volt a válasz a kérdés.
2: Élő volt.
1: Igen, gondolom. Aztán nem lett az, na mindegy. Lehet, hogy ez volt válasz. Ennél konkrétabb jel nem kell, igaz? Abszolút. De amúgy szoktam így figyelni erre, hogy vannak periódusok, amikor így mondom, hogy aj, uram, adj már valami jelet, hogy mit kell csináljak, vagy hogy kell csináljam, vagy hol rakjam, vagy mit csináljak, vagy nem tudom mi. És akkor valahogy megszületik bennem. Vagy elindulok sétálni, úgy szeretek sétálni, mert olyan kreatív ötleteim támadnak séta közben, vagy annyi mindenre így rá tudok fókuszálni, hogy nagyon, és akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy na jó uram, akkor mutass valami jelet. Múltkor például egy ilyen volt, szembe jött velem egy dankoros kislánya az utcán, nem tudom már mit kértem, vagy mit nem, vagy mivel voltam elégedetlen, tudom, hogy elégedetlen voltam valamivel, és akkor így nagyon erősen ez volt bennem, hogy de miért, hogy már elegem van, és hogy így veszekedtem, meg perlekedtem az úrral, és szembe jött velem egy dankoros kislány, rámosolygott, utána megölelt. Mondom, hú, itt van az élő bizonyítéka annak, hogy de hát ember, hát én mit minnyavajgok itt most így hirtelen, mert hogy, hogy tényleg ez így olyan szép volt. Vagy ilyen, ilyen számtalan van tényleg, vagy akár amikor egy hajléktalannal találkoztam, és elkezdtünk beszélgetni, amikor pont egy ilyen periódusban voltam, hogy úgy minden összezuhant, és úgy nem láttam a mélyből ki, és akkor ilyenkor jöttek ezek a, hát mondani, pofoncsapások néha, hogy hát jó, jó, de azért nézzél körül is. Úgyhogy én itt, én a jelekben nagyon tudok hinni, meg igen, azért sok a jelet kérek az úrtól.
0: Hát ez nagyon szép volt. Ezen elérzékenyültem, az annyira szép volt, hogy bele is éltem magam. Egyébként az jutott eszembe, hogy pont a héten gondoltam azt el, a hét elején, hogy milyen szép ez a május, hogy így egész májusban minden nap ezzel keltem fel, hogy olyan szép ez a május. És a hét elején kedden volt egy vizsgám, és hát akkor még úgy volt, hogy csütörtökön is lesz egy vizsgám, és ez a végzős év, ez ilyen, hogy meg vannak fűszerezve vizsgákkal, de közben dolgozat is van, és szervezni is kell az utolsó napokat itt. Úgyhogy ez nem kis munkával jár, meg nem kis felelőssége, meg mindenféle események is lesznek, úgyhogy meg mindenhol is ott kéne lenni, és szuper képességekkel kéne lenni felruházva. Szóval, hogy így pont elgondoltam, hogy olyan szép ez a május, de olyan sok ez a május, és annyira szeretném ezt a szép tavaszt megélni, és aztán így átcsúszni a júniusba, de valahogy még a pünkösdre se érzem, hogy úgy tudnék készülni, ahogy szeretnék lélekben, és vajon a ballagásomra se tudok majd úgy készülni, ahogy szeretnék, hogy minden így tornyosul és egymásra épül, és azt érzem, hogy ha már egy dolgot is kipipálhatok, akkor azért is boldog vagyok, de az még nem jelenti azt, hogy meg is tudom úgy élni a dolgokat, ahogy történnek. És a héten így annyi minden magától megoldódott, szóval, hogy ilyen dolgok, hogy elmaradt egy vizsgám, mert kiderült, hogy nem is kellett volna kiárni a tantárgyat, szóval, hogy igen, de hogy maradunk igazából a tudással, de már csak az egy vizsga is, hogy nem lesz, meg határidők tolódtak ki, és írtak emberek, hogy ők megcsinálták azt, ami az én dolgom lett volna, és összesen beszéltünk, és annyi minden így oldódott meg, még csak kedd este volt, és néztem, hogy hát a héten már csak a dolgozatírás az én feladatom, igazából a saját dolgom. És pont ez a gondolat tört fel bennem, hogy annyira szép, hogy ha én nem aggódom túl, és tényleg átadom a Jóistennek a kezébe, és engedem, hogy a Szentlélek lélegezzen fel bennem, akkor én is egy teljesen új erőre kapok, vagy hogy oldja helyettem a dolgokat, én csak kell igazából engedjem. És amúgy a sétához én is tudok kapcsolódni, nekem is egyik kedvenc tevékenységem, hogy csak sétálok, és egy ideig még nézegetem az embereket, és figyelek a kocsi zajára, és utána elkezdődik egy ilyen belső ima, és van egy kedvenc gondolatom, amit mindig szoktam így hangoztatni, amikor nem sikerül így belsőleg lecsendesedni, hogy nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Biztos, hogy ismerős ez az ének sok mindenkinek. És azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy volt-e olyan, hogy ima hatására valami teljesen kicserélődött bennetek? És ezt most értsétek úgy, ahogy szeretnétek.
2: Ezt kezdheted?
1: Én is azt akartam mondani. Nem, az... nem is tudom. Nem tudom, hogy nehéz kérdése, vagy könnyű. Most azért sem, mert például fel tudnék idézni egy csomó olyan helyzetet, amikor azt éreztem, hogy igen, de olyat is, amikor azt éreztem, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, ilyen kettőség van velem ezzel kapcsolatban bennem. De itt talán úgy erősen, igen, egyszer, mikor jöttem le így dolgozni, sétálva, betettem a YouTube-on egy rózsafüzért, és mondtam közben magamba, és akkor is valami nagyoltam meg, valamire megoldást kerestem, és végül emlékszem, hogy amikor beértem dolgozni, hát egy ilyen pár óra múlva igazából jött rá a megoldás. Most nyilván ezt is betudom annak, hogy igen. De az amúgy ilyen nagyon sok volt szerintem, csak sokszor nem tudatosítom, vagy nem szentelek elég figyelmet annak, hogy ez viszont amiatt történt, mert azelőtt pont imádkoztam ezért. Vagy sokat imádkoztam.
2: Igen, abszolút. Ez én is tudnék csatlakozni. Nekem például, ami így, én nagyon sokszor, több alkalommal szoktam például ima 9-eket kifejezetten végezni valamilyen kifejezett szándékkérés, és ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, főleg olyan helyzetekben, amik mondjuk úgy előre láthatóan, én inkább ilyeneket tudnék felidézni így magamban, amik úgy előre láthatóan azt láttam, hogyha ott minden összejön úgy, ahogy most látom, és minden viharfelhő összecsap, akkor ott valami nagy konfliktus lesz, vagy békétlenség, és akkor úgy azért ajánlottam fel mondjuk egy 9-et, hogy úgy szépen minden megoldódjon, és valahogy szépen minden megoldódott, és a végén úgy békésen elslusszantak a dolgok, úgyhogy ilyen szempontból én igen az imának az erejében nagyon-nagyon sokszor, vagy bennem például, ha már így kérdezted, hogy ima hatására történtek-e változások, azért szoktam néha, hogy mondjuk ha van egy helyzet, amiben nem kellene annyira elfogult legyek, vagy például emberekhez másként kéne hozzájak, de valamiért van egy érzés bennem, ami nagyon erősen tombol, viszont az elmém és a szívem tudja, hogy nem kellene, de valamiért mégis, akár egy ellenszenv, akkor szoktam imádkozni, hogy ez úgy forduljon meg, és akkor például ilyenkor éreztem azt, hogy igen. Igen, ez úgy ki tud cserélődni, vagy egy attitűd például valamivel szemben.
1: Vagy ami még eszembe jutott, de most ez nagyon erősen feljött bennem, hogy Ferenc pápa, amikor beteg volt, én nagyon szerettem, meg szeretem Ferenc pápát, valahogy a szívem csücske volt, de minden esetre, amikor beteg volt és kórházba került, én nem tudom, annyira az volt bennem, hogy én érte tényleg kell imádkozzak. Vagy úgy elkezdtük közvetíteni a rózsafüzéreket, amit ugye a Szent Péter téről mondtak az idő alatt, mi kórházban volt, és egyszerűen minden után olyan libabőrös voltam, mert valahogy úgy éreztem, hogy annyira működik ez. És hogy tényleg vártuk az újabb és újabb fejleményeket, hogy mi lesz vele, felgyógyul-e, felépül-e, és az is, ahogyan elment, ugye, azelőtt való nap még kiállt az erkére, és beszédet mondott, és utána elment. Hogy fú, szerintem ezekben, vagy így a közösségi imának a hatásában, hát nagyon tudok hinni, meg szerintem rengeteg ilyet tudnék mondani, ami által akár azt éreztem, hogy most tényleg az ima az, ami segített. De hogy Ferenc pápa kapcsán nagyon.
2: Vagy nekem például, ami még diákként, vizsgák előtt, és nyilván most kell az embernek egy alapfelkészültség is, de hogy tényleg volt olyan, hogy úgy mentem oda vizsgázni, hogy éreztem azt, hogy csak a felkészültségem nem elég, tehát hogyha itt az imára is nagyon erősen szükségem, hogy tényleg úgy alakuljanak a dolgok, hogy jó legyen, mert itt vagy nagyon jól tudnak alakulni, vagy elbukom. És imádkoztam tényleg nagyon sokat, és úgy alakultak, hogy jó lett.
1: Hát én mentem el úgy vizsgázni, hogy nem tudtam semmit, csak annyit, hogy egy adott szent mikor született, és mikor halt meg, és elmondtam a tanár úrnak, hogy az ember életében a legfontosabb a születés és a halál, ezért elmondom, hogy mikor született, és mikor halt. És képzeljétek el, 10-est kaptam. Nem mondom el, hogy melyik tanárnál volt, az semmilyen tantárgyból, de igen, tehát, hogy abszolút. Nem gondoltam, hogy ez így fog történni, de tényleg mondtam az úrnak, hogy ne haragudj, de most én nem tudtam erre készülni. De végül is jól sült el.
0: Isten különös kegyelmi.
1: Abszolút.
0: Na jó, lassan a műsoridőnk végénél járunk, úgyhogy bátorítom a kedves hallgatókat, hogy egyéninek és közösségileg is próbálják megélni a hétvégén zajló pünkösdi ünnepet, akár otthon, mindenki a saját településén, akár Csíksomjóra zarándokolva, és vigyenek magukkal ezekből a gondolatokból, és mi búcsúzunk, akik ma önökkel voltak.
2: Bodor Barbara,
1: Ferenc Emese,
0: és Sebessy Imelda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Prágai Szent Ágnes. Szűz. Szent Ágnes 1205-ben született Prágában, Csehországban. Apja első Ottokár cseh király, anyja Konstancia, harmadik Béla királyunk leánya volt. Így Ágnes anyai ágon Szent Erzsébet és egy nemzedékkel később Szent Kinga, Boldog Jolán és Szent Margit nagynénje is. Apja, aki mindent elkövetett, hogy országát függetleníthesse a Német Birodalomtól, a kislányt politikai célok eszközeként mozgatta. Először eljegyezték egy sziléziai herceg fiával, Henrikkel. Szerencsés fordulat volt ez Ágnes számára, hiszen így elkerülhetett a prágai udvarból. Ágnes jegyese egy vadászaton életét vesztette. Így Ágnest visszahozták Prágába. Apja, hogy politikai szempontból előnyösebb kapcsolatot találjon számára, elígérte őt második Frigyes császár trónörökösének, a későbbi hetedik Henriknek, aki Ausztriába küldette a Babenbergek udvarába. Ágnes ellenkezése ellenére a házasság előkészületei megkezdődtek, de 1230-ban apja halálát követően Ágnes a pápa 9. Gergely segítségével végül elérte, hogy Frigyes visszaadja neki szabadságát. A 25 éves hercegnő nem vesztegette az időt. Királyi öltözetét egyszerű darócra cserélte, és Prága peremén egy nyomor negyedben keresett magának házat. Valószínűleg Szent Hedvig példája nyitotta fel szemét, és hamar felismerte a társadalmi igazságtalanságokat. Ahogy Szent Ferenc és Szent Klára is elhagyta a gazdag családját, úgy Ágnes is elhatározta, hogy új életet kezd. Apja halála után a minorita rend tagjai érkeztek Prágába, és Ágnes testvérével Vencel királlyal építetett nekik kolostort és templomot. A minoriták között két német szerzetes is volt, akik tanították Ágnest és kapcsolatba hozták Szent Klárával, aki hamarosan mély barátságot ápolt vele, és lelke felének nevezte őt. Tőle négy szeretetteljes levelet kaptunk, melyekben a Clarissa rend alapításáról és megerősítéséről van szó. Ágnes 1234-ben átvette a kolostor vezetését. A kolostor hamarosan számos kórházat, árvaházat, menhelyet és lepratelepet hozott létre, és sokan, még gazdagok is, csatlakoztak hozzájuk, munkájukkal és adományaikkal segítve a közösséget. Különösen jelentős alapítás volt egy kórház, ahol a keresztes lovagok, a Vörös Kereszt szervezete látta el az ápolói feladatokat. A hercegnő szerény otthona hamarosan egész városnegyeddé alakult, amely három templomot is magába foglalt, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére. Ágnes kolostorai egészen 1782-ig, II. József szekularizációs rendeletéig fennmaradtak. A kolostor vonzereje olyan nagy volt, hogy II. Ottokár leányai és más nemesek is csatlakoztak, így újabb kolostorokat alapítottak. Az ott élő nővérek az Assisi San Damiano kolostor szellemiségét követve élték meg a szegénységet, hogy a szegényeket, Krisztus testvéreit ápolják, gondozzák. Ágnes nagy szeretettel megőrizte kapcsolatát családjával is, és ha szükséges volt, erélyesen közbelépett, hogy támogassa őket. Halála előtt békét teremtett Vencel király és fia Ottokár között. Ágnes 1282. március 2-án 77 éves korában hunyt el. 1930-ban a régi Jakab templomban találták meg sírját. Az alábbiakban Szent Klára Ágneshez írt négy leveléből hallunk részleteket. méltóságos és tiszteletteljes Ágnes Szűznek. Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan szolgáló leánya és az Istennek szentelt Szűzek szolgálója a Szent Damiano kolostorban, aki lélekben meghajlik előtted és alázatos tisztelettel kívánja örök boldogságodat. Szent maga viseleted és fedhetetlen életed dicsőséges hírét hallván, mely nem csak hozzánk jutott el, hanem szinte az egész világon közismert. Nagyon örvendek és újjongok az Úrban, és nem csak én, hanem mindazok, akik teszik és tenni akarják Jézus Krisztus akaratát, és engedelmeskedni akarnak neki. Közismert ugyanis, hogy mennyire élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevével. S miként fölségedhez illenék, még a fölséges császárhoz is feleségül mehettél volna. Te pedig szíved egész érzületével és bensőséges vágyával inkább a szent szegénységet és a test megtagadását választottad, mert az Úr Jézus Krisztus tekintetted mindennél nemesebb jegyesednek. Őt, aki a te romlatlan és érintetlen szüzességedet örökre megőrzi szeplőtelenül, akinek szeretete megtisztít téged, akinek érintése egyre tisztábbá tesz, akivel, ha egyesülsz, szűz maradsz. Az ő hatalma minden hatalomnál erősebb, kegyelme mindennél kedvesebb, tekintete mindennél szebb, szerelme páratlan, minden gyönyörűségénél édesebb. E jegyes ölelésére választottál ki, aki csodálatos drága kövekből nyakláncot és fülbevalót adott neked, krizolitba öltöztetett, s megkoronázott aranykoronával, melyen a szentség fénye ragyog. Ezért, drága nővérem, sőt, tiszteletre méltó úrnőm, hiszen az én uramnak, Jézus Krisztusnak nővére és menyasszonya vagy, ki dicsőséggel ékesít a szüzesség és a szent szegénység zászlaja, erősödj meg a szent szolgálatban, melyet a szegény és megfeszített Jézus példájától lángra lobbantva megkezdtél. Ó, boldog szegénység! Ki örök javakkal ajándékozod meg azokat, akik téged szeretnek, és kedvesen magukhoz ölelnek. Hó, szent szegénység, kit ha valaki birtokol, ígéretének övé a mennyek országának örök dicsősége, s minden kétség nélkül ajándékba kapja a boldog életet. Ó, szeretetre méltó szegénység, kit az Úr Jézus Krisztus, ki a mennyet és a földet kormányozza és vezérli, aki szólt, és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt. Mert ő maga mondja, a rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak fészkük, az ember fiának azonban, azaz Krisztusnak nincs hova lehajtania a fejét, ezért a kereszten lehelte ki lelkét, ott hajtva le a fejét. Ez a hatalmas és gazdag úr a tisztaságos szűz méhében költözvén inségesen és szegényen akart-e világra jönni, hogy az emberek, akik a mennyei ételben szükséget szenvedtek és koldusok voltak, benne gazdagok legyenek és uralkodjanak a mennyek országában. Örülj tehát, és újjongj nagyon, és töltsön el a lelki öröm, mivel ugyanis inkább a világ megvetését, mint a hírnevet, inkább a szegénységet, mint a múlandó gazdagságot, és inkább a mennyei kincseket, mint a földieket választottad. Méltó lettél arra, hogy a magasságos Isten és a dicsőséges Szűz Mária fiának nővére jegyese és anyja légy. Azért dobtad el magadtól a világ gazdagságát, hogy megharcolván hamisságaival, erővel győzzél, és a keskeny ösvényen át beléphess a mennyek országába. Ezért elhatároztam, hogy méltóságodat és szentségedet alázatos könyörgéseimmel Jézus Krisztusnak ajánlom, hogy megerősödjél az ő szent szolgálatában, is növekedjél mindig, jóból a jobbra, és erényről az erényre, hogy ő, kinek szíved egész érzületével szolgálsz, igen gazdagon ékesítsen föl kegyelmével. Téged is kérlek az Úrban, amennyire képes vagyok rá, hogy engem, a te szolgálódat. Ki igen méltatlan vagyok, és a többi nővéreket, akik velem vannak a kolostorban, szent imádságaidban ajáld az Úrnak, hogy könyörgéseidtől támogatva irgalmasságot nyerhessünk Jézus Krisztustól, és veled együtt méltók legyünk az örök látás élvezetére. Élj boldogan az Úrban, és imádkozz értem. Alleluja.

Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A Fiffentyű több mint fél éves adását hallhatják, amely a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségnek a műsora. Én Kristály Veronika vagyok, a FIF-nek a munkatársa, és szeretettel köszöntök minden egyes hallgatót, minden új hallgatót és minden visszatérő hallgatót is. A mostani adásunkban, ahogyan már megszokhatták, egy vendégünk lesz, vagyis egy vendégem lesz, most egyetlen vendégem van. Ő nem más, mint András Hajnika.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök minden hallgatót.
2: Hajnika egy régóta visszatérő önkéntesünk, akit nagyon-nagyon szeretünk. Évről évre visszajön, és évről évre tevékenyen dolgozik a FIF életében. Idén is egy nagy szerepet vállalt magára, ugyanis ő az idei lazulósunknak, az idei lazulósnak a főszervezője. Ez egy olyan rendezvény, ami a következő hónapban kerül megszervezésre, és ő az egyik szervezője, a főszervezője. Na de hogy Hajnikát egy kicsit jobban megismerhessük, a szokott játékkal készültünk, és ebben a játékban az lesz Hajnikának a szerepe, hogy a szerepeink szó minden egyes betűjével mondjon egy tulajdonságot, egy szerepet, amely az ő életében jelen van, ami rá jellemző.
3: Ez egy jó hosszú szó, nagyon sok E betűvel, de igyekszem. Az S betűhöz, ami nekem először eszembe jutott, az a szeszélyes, mert néha egy kicsit makacs tudok lenni, és önfejű, és olyankor elég nehéz velem dolgozni, de igyekszem. Az első elbetű az erős jutott eszembe, mert azért próbálok azokban a környezetekben, ahol tevékenykedem, ahol élek, egy erős és határozott személyiségnek mutatkozni. Az R-hez muszáj voltam bedobni, hogy ritka jó humorú, nagyon büszke vagyok a vicceimre néha, még ha nem is élvezi mindenki őket annyira, amennyire én. A következő E az az egyetemista szerepemhez köthető, ami Kolozsvár centrikus, és lassan az alapképzés végénél jár. A P, mint pontos, mert nagyon tud idegesíteni, amikor valakire várnom kell. Én az a típus vagyok általában, aki vár, és nem az, akire várni kell. E, megint, mint egyetlen, ez, ami először eszembe jutott, az, hogy a nevem miatt nagyon sokszor egyedül is szoktam lenni azokban a közegekben, ahol megfordulok. Nem ismerek nagyon sok Hajnikát rajtam kívül. I, mint introvertált, ami érdekes, mert ez egy ilyen váltás volt az életemben, és ez inkább az elmúlt évekhez köthető. Most már inkább introvertált személyiségnek tartom magam. N, mint nappalkelő,

0: valamiért nem tudok éjjeli bagolyoskodni, úgyhogy az minőség is legyen, úgyhogy mostanában inkább, ahogy felkelt nap, azzal kelek én is, hát hajnal ugye bár, és kámint kíváncsi. Nagyon szeretek az emberekről beszélni, a történeteikről, a helyzeteikről, arról, ami éppen az életükben van.
1: Nem volt egy egyszerű feladatot, Hajnika. Valóban nehéz. Nehéz lehet az embernek ennyi sok szót, ennyi sok betűt összerakni önmagáról, de sikeresen vetted ezt az akadályt, ami azt is jelenti, hogy valószínűleg, hogy nem ez az első, amikor akár tulajdonságot, akár beszélned kell magadról, ugyanis Hajnikához elég közel áll a bölcsészet, a nyelv, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem lehetett olyan borzasztóan nehéz, hiszen mestere vagy lassan ennek a szakmának is. Köszönöm, hogy játszottál velünk, és ahogyan a hallgatók megszokhatták, és a Fifjentyűnek ez egy szokása, hogy a játékkal valahogy megpróbáljuk megközelíteni a témát, egy kicsit rávezetni, egy kicsit így a saját agyunkat is, és a hallgatókat is a téma felé sodorni, vezetni. És a mostani témánk nem más, mint a szerepeink. És ezt elég nyíltan mondtuk is az elején, vagyis, hogy ez volt maga a szó, amiből Hajnikának ki kellett raknia a bemutatkozóját. És a szerepeink, miért is a szerepeink? Nagyon sok mindenünket meghatározza, és eléggé benne van az életünkben a szerepek, és nagyon különlegesen szoktuk ezeket váltogatni, és egy kicsit talán váltogatjuk hozzá a személyiségünket is, vagy így a, nem is tudom, tehát a felépítésünket, fellépésünket talán. És akkor az első kérdésem az is lenne hozzád, Hajnika, hogy miért gondolod, hogy miért lehet a fiataloknak az életében fontosak a szerepkörök, vagy hol lehetnek fontosak a szerepkörök?
0: Én azt gondolom, hogy először az nagyon fontos, hogy a fiatalok egyáltalán tudatosítsák, hogy különböző környezetekben, különböző helyzetekben nagyon sokszor egy teljesen más szerepben nyilvánulnak meg. Abban majdnem teljesen biztos vagyok, hogy a fiatalok otthon a családban nem ugyanazt az arcukat mutatják, úgymond, mint a barátaik között, amit szeretnénk úgy tudatosítani bennük, hogy valamilyen szinten természetes, de ne próbáljanak meg ezeknek a szerepeknek valamilyen formában megfelelni, vagy bele tuszkolni saját magukat bizonyos szerepekbe, attól függően, hogy most éppen mi vagány, vagy mi az, amire így kapnak az emberek, ha nem is tudom, hogy fejezem ki magam. Szóval valószínűleg ez volt így, ami leginkább meghatározta a választásunkat, amellett, hogy akkor foglalkozzunk ezekkel.
1: Mit gondolsz, hogy milyen szerepek vannak így az életünkben benne, amik igazán meghatározóak, vagy amik esetleg, ahogyan így említetted, hogy más-más hozzáállást igényelnek? Ha esetleg mondanál egy pár példát arra, amit mondtál az imént, hogy otthon másképp viselkednek, mint mondjuk máshol?
0: Az biztos, hogy a fiatalok esetében az, hogy felnőttekhez, ugyanígy a családban, a szülőkhöz, vagy úgy egyébként a felnőttekhez másféle viszonyulás van. Nem hiszem, hogy annyira szókimondóak, annyira bátrak lennének sokszor ezekben a helyzetekben. Nyilván nem szeretnék általánosítani, mert nagyon sok ellenpélda van, de hogy van erre egy ilyen tendencia, hogyha lehet így nevezni. A baráti körök pedig, és az ott megnyilvánuló vicces, akár oltogatások, akár beszólások, minden, ez pedig talán egy sokkal közvetlenebb, egy barátságosabb, egy bátrabb közeg, amiben könnyebben meg tud nyilvánulni az ember, akár beszélgetés indítványozóként, stb. Meg hát az iskola az egy olyan dolog, ami a fiatalok életében talán a legkevésbé tudja megmutatni azt, hogy ők milyenek valójában manapság, mert ott pedig nagyon-nagyon sok az elvárás, amiknek meg kell felelni, és az sokszor bezárja annak a lehetőségét, hogy ténylegesen ki tudjunk teljesedni.
1: Köszönöm a válaszaidat. A következő kérdésem az lenne, hogy egy szerepkör miben tud meghatározni minket?
0: Azáltal, hogy felveszünk magunkra egy szerepet, olyan, minthogyha bekereteznénk a lehetőségeinket, hogy merre mozdulhatunk, miket mondhatunk, milyen benyomásokat keltetünk, milyen formában nyilvánulhatunk meg. Nekem, ami eszembe jutott, és ez egy személyes példa, hogy én megpróbáltam iskolában mindig a jó tanuló, az osztály első szerepébe belehelyezni magam, és emiatt nagyon sokszor egy ilyen, hát kevésbé szókimondó, kevésbé bátorkodó. Ha valamivel nem értettem egyet, akkor inkább hallgattam, hogy ne legyen lerombolva ez az imidzsem, hogy én mindig mindent tudok, és mindig mindenre készülök. Hogyha véletlenül valami nem úgy sikerült, akkor pedig azt éreztem, hogy ez engem határoz meg, hogy én vagyok a jó tanuló, de most valami nem sikerült, akkor már nem vagyok az. Holott ez is egy szerep, ami éveken keresztül rajtam volt, viszont nem határozza meg egészen az identitásomat. Szóval ezért gondolom azt, hogy fontos ezeket tudatosítanunk, mert vannak olyan szerepek, amiket ha magunkra veszünk, akkor nagyon nehéz kitörni belőlük, és úgy határozzák meg az identitásunkat, hogy azon már nem tudunk módosítani. Márpedig az identitásunk az szerintem egy olyan dolog, ami nagyon sokat változik. Az évek során azok alapján, amiket tapasztalunk, vagy azoknak függvényében, amiket tapasztalunk. Úgyhogy valahogy úgy kell megtanulnunk ezeket kezelni, hogy lehetőségek, de be is kereteznek minket, és hogyha azt érezzük, hogy valami mégsem annyira jó nekünk, akkor tudjunk belőle kilépni, tudjunk egy más szerep felé fordulni.
1: Nagyon sok kérdés eszembe jutott, miközben beszéltél. Például az, hogy beszélsz a szerepről, és említetted az identitást is, és hogy valahol az én olvasatom, hogy a kettő elég szorosan egymásba kapcsolódik, hiszen valahol az identitásunkat a szerepköreink is meg tudják határozni. Eszembe jut akarva akaratlanul a keresztség által felvett Isten gyermekségi, hát mondhatnám, hogy szerepkör, de valahol ez egy identitás is. És mit látsz abban, hogy ez mondjuk milyen tulajdonságokkal, akár milyen keretekkel, mert említetted a kereteket is az iskolával kapcsolatban, hogy mit ad nekünk ez, vagy mit vesz el esetleg?
0: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Erre mi is gondoltunk akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy foglalkozzunk a szerepeinkkel. Én is azt gondolom, hogy a keresztség is az, hogy Isten gyermek vagyok, az is egyfajta, hát az identitásunknak biztos, hogy a része. Igen, én is egy kicsit gondolkodom, hogy mennyire lehet ebben a szerep, vagy ebből a szerep kategóriába bele zsúfolni. De hogy ez egy olyan dolog, amit főleg manapság kisgyermekként mi megkapunk, és nem is választunk feltétlenül. És szerintem onnan, ahogy eldöntjük, hogy mi igenis szeretnénk magunkra venni ezt a kapott szerepet, onnantól vannak igen korlátok is, és vannak lehetőségek is. Szerintem a leghatalmasabb és a legvagányabb lehetőség ebben az egészben az, hogy ott van a Jóisten számunkra, hogyha mi ezt a szerepet vállaljuk, úgymond, és biztosítja számunkra az örök életet, és azt a boldogságot, és minden jóságot, amit az ő kegyelme által meg tudunk kapni. Ezek szerintem olyan hatalmas nagy lehetőségek, amikkel hát nem éri meg nem élni, viszont azt is tudatosítanunk kell, hogy ez a szerep valahol korlátokkal is jár, amik most lehetnek ilyen nagyon konkrétan a 10 parancsolatra vonatkozóak, de egyébként az is, hogy keresztényként kétszer meggondolom, hogyha valakiről valami rosszat mondanék, hogy én ezt egyáltalán miért is teszem, ha ez neki nem jó, én miért akarok neki ártani, és hatalmas önfegyelmet igényel szerintem ez az egész, ami nagyon sok munkával jár a hétköznapokban, emiatt tudatosabban kell élni egy kicsit talán, mint ez a szerep nélkül, de akkor a mérleg az előnyök és a lehetőségek oldalán, hogy ez szerintem teljesen megéri.
1: Igen, ez az önként vállalt. Nem is tudom, hogy lehet a legjobban kifejezni, de hogy az önként vállalt lemondás a nagyobb szeretet útján. Egyszer egy papácsi mondta nekem, hogy a 10 parancsolat inkább egy útmutató a tökéletes szeretet fele. És hogyha így fogjuk fel, akkor már nem is az a fajta korlát, ami bezár, hanem az a fajta korlát, ami megadja a nagy szabadságot, a szeretetben való szabadságot. Kedves hallgatóknak sajnálom, hogy ez most nem egy tévéadás, vagy nem egy olyan, amiben látják, mert miközben Hajnika beszél, nagyon csillog a szeme, és ezt nagyon jó látni, mert hogy én úgy érzékelem, hogy te mindezt ezt az Isten gyermekséget magadévá is teszed, és meg is éled, és ez így átjön arról, ahogyan beszélsz, és átjön a szemed csillogásán keresztül is. Úgyhogy sajnálom, hogy ezt pont nem látják a hallgatók, de így remélem egy picit érzékelik is. És hogy miért jó ez az egész, és hogy miért nagyon szép ez, hogy ennyire magadévá is tudod tenni, hiszen Hajnika, ahogyan említettem, a Lazulósnak a főszervezője. És nem véletlenül választottuk ezt a témát, ugyanis a 2026-os Lazulósnak a témája maga a szerepeink. De mielőtt nagyon nekifutnánk, kérlek, Hajnika, mondj egy pár szót a Lazulósról, hogy mi is ez, hogy mi is az a Lazulós.
0: A Lazulós szerintem a hibrid rendezvényeknek a példaképe lehetne. Valahogy úgy próbáltuk megfogalmazni a szervező csapattal, és ez a hagyomány visszamegy az előző évek rendezvényeire is, hogy a Lazulós az egyszerre egy tábor és egy fesztivál is, ugyanis szeretnénk minél több lehetőséget megmutatni a fiataloknak arra, hogy milyen formában tudják eltölteni a nyári szünetüket. Lesz lehetőség Lazulóson beszélgetésekre, rengeteg játékra, előadásokat tudnak hallgatni a fiatalok, lesz lehetőség ezeket kibeszélni is, és nem mellesleg, ha már fesztivál jellegű, akkor esténként koncertekkel és bulikkal és minden hasonlóval várjuk a fiatalokat. És azért tartom nagyon vagánynak ezt a rendezvényt, mert valahol az a célja, hogy megmutassa azt a fiataloknak, hogy hogyan lehet a mai világnak a szórakozási, kikapcsolódási, lazulási lehetőségeivel élni mértékletesen, tudatosan, felelősségteljesen, és nem mellesleg keresztény értékrenden belül.
1: Miért választottátok az idei Lazulósnak ezt a témát, hogy szerepeink?
0: Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy szeretnénk valami olyan témát választani, ami az idei egyházi évhez köthető, és amikor megnéztük, hogy a keresztség az, ami egy központi fogalom 2026-ban, akkor nekünk az első gondolatunk az volt, amiről már az előbb is beszéltünk, hogy azáltal, hogy minket megkeresztelnek, ezáltal az Isten gyermekségnek a szerepét is valamilyen formán megkapjuk, és hogy mennyire fontos, hogy ezt ne úgy kezeljük, hogy ez egy olyan szerep, ami van és kész, és tudunk belőle nyerességet szerezni, anélkül, hogy beletennénk valamilyen munkát, hanem hogy tudatosítsuk, hogy ez egy olyan szerep, amin dolgozni kell. És ebből kiindulva gondoltuk, hogy akkor idén ezt a témát, vagy ezt a témakört szeretnénk feldolgozni. Lazulóson kitérve arra, hogy a mindennapjainkban milyen szerepeink vannak a különböző előbb is tárgyalt környezetekben, közegekben, és hogy akkor az, hogy keresztények vagyunk, az milyen formában tud szerepként megnyilvánulni.
1: Kinek ajánlanád, és miért ajánlanád?
0: Minden olyan fiatalnak ajánlom, aki bár nyitott a keresztény értékrendek felé, nem bátorkodott még lépést tenni a közelükbe, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindenkinek a gondolkodásmódját, a világnézetét tiszteletben tartsuk. Szóval ide nem csak olyan jöhet, aki már aktív hívő, hanem olyan is, aki érdeklődik, olyan is, aki nem is biztos, hogy érdeklődik, de kíváncsi, hogy működnek keresztény közegben az ilyen programok. Az is, aki egyébként hívő, és csak szeretne egy nyugis olyan programot a nyarában, ahol természet közelben lehet, és játszhat akkor, amikor szeretne, és beszélgethet, és előadásokat hallgathat, és olyanoknak is, akik a világlátásukat szeretnék egy kicsit kitágítani más értékrendek, más emberek felé, és gyakorolni az empátiát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre, és egy pár konkrétumot szeretnék akkor még, hogy mondjunk ki, hogy mikor lesz a lazulós, hol lehet jelentkezni, és egészen pontosan ki az a korosztály, vagy melyik az a korosztály, akiket szeretnétek megszólítani.
0: A lazulós az júliusban lesz, 14-e és 17-e között, és a FIF-nek a jelentkezős oldalán, jelentkező.fif.ma, ott tudnak jelentkezni erre a fiatalok. A korosztály az a 14 és 20 éves korosztály, mert leginkább ennek a korosztálynak, ezeknek a fiataloknak, az ennyi idős fiataloknak szólnak a programjaink, és várunk mindenkit szeretettel.
1: Aki bővebb információkat szeretne találni, az megtalálja a lazulós Facebook oldalán, illetve a lazulósnak az Instagram oldalán is, mindazokat a linkeket, amik által lehet jelentkezni, vagy amik által egy kicsit többet meg lehet tudni, akár a lazulós történelméről, vagy akár a témáról, de ugyanígy találhatnak tartalmat arról, hogy kik lesznek pontosan a szervezők, vagy hogy mi is a pontosabb program, úgyhogy javasoljuk a lazulós címszó alatt megtalálható tartalmakat, illetve hogyha a FIF-fel kapcsolatos tartalmakat szeretnék megtekinteni, akkor pedig a fif.ma weboldalon találhatnak, vagy ugyanúgy az Instagramon és a Facebookon is. Nagyon szépen köszönöm, Hajnika, hogy fogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy kicsit boncolhattuk ezeket a témákat. Nem olyan nagyon sok általában az időm, de úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas és nagyon fontos mondatok hangzottak itt el. Én zárásképp azért megkérdezném, hogy mi az, amit esetleg te kiemelnél a hallgatóknak, vagy hogyha így alá kellene húznod egy mondatot az elhangzottak közül, mi lenne az, amit kiemelnél, vagy amit megismételnél?
0: Szerintem, ami nekem a témával kapcsolatban egy kulcsmondat, az pont ez, hogy a kereszténység az egy olyan szerep, amin dolgoznunk kell. Ez egy olyan dolog, ami az én mindennapjaimat is végig kíséri, minden percben, minden döntésnél, minden helyzetben, és ez az, aminek a tudatosítására bátorítom úgy a fiatalokat, akik majd lazulósra érkeznek, úgy a hallgatókat is, akik ezt az adást most végigkövették velünk.
1: A kereszténység egy csodálatos életprogram.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattak minket. Gyönyörű szép estét kívánunk, és elköszönnénk akkor most. András Hajnikát és Kristály Veronikát hallhatták.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világ.